0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

As I watch you fly, fall into an ocean on a

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
2: Hello.
1: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: szobába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot,
1: magyar nemzeti hip-hopot!

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Vidámabbak.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol,

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: A kormány megszünteti több kiemelt beruházás gyorsított eljárási státuszát. Új vezérigazgatója lett a BKK-nak és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek. Az amerikai blokád miatt teljesen elfogyhat az üzemanyag Iránban. Nagyrészt napos idő lesz, időnként megélénkül a szél. Délután pedig 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány megszünteti több kiemelt beruházás gyorsított eljárási státuszát. Az esti közlönyben megjelent változás érinti többek között a Margit-szigeti Nemzeti Teniszversenyközpontot, a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központot és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyes ingatlan fejlesztéseit is. A megszüntetett speciális szabályokat a folyamatban lévő hatósági ügyekben sem lehet tovább alkalmazni. Új vezérigazgatója lett a BKK-nak, Bodor Ádám korábbi mobilitási vezérigazgató helyettest a főpolgármester nevezte ki a vállalat élére. Új vezetőt kapott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a posztot Balázs Zoltán ingatlan portfólió kezelő tölti be szeptembertől. Bezár az MCC brüsszeli tagozata, miután elapadtak az állami támogatások. Frank Füredi, a szervezet igazgatója, lemondott, a felszámolás módját pedig szakszerűtlennek, illetve gyerekesnek nevezte. Az Euronews szerint úgy fogalmazott, hogy a magyar kormánynak a megszüntetés ellenére is teljesítenie kellene a munkavállalókkal kötött szerződéseket. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy augusztus 31-ével számos kekva, köztük az MCC is az állam kezébe kerül. Az egykori alapítvány brüsszeli kirendeltsége tavaly mintegy 5 millió eurós költségvetéssel működött. Teljesen elfogyhat az üzemanyag Iránban. Az amerikai tengeri blokád okozta ellátási nehézségek miatt az ország parlamentjének elnöke az üzemanyag használat csökkentésére szólította fel a lakosságot. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Washington blokkáddal zárta le az iráni kikötőket, arra válaszul, hogy Teherán lezárta a Perzsa-öbölből származó olaj- és gázszállítások szempontjából létfontosságú átjárót, a Hormuzi szorost. Szeptember 18-áig bezáratják a bonni orosz főkonzulátust. A német belügyminiszter közölte azt is, nem működik majd a Berlinben lévő orosz ház, kulturális központ, és megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket is. A lépés előzménye, hogy a német hatóságok közölték, Oroszország megbízásából kísérelhették meg a támadást a lipcsei repülőtéren a robbanó szerrel felszerelt drónnal, de a szerencsére meghiúsult. A lipcsei repülőtéren augusztus 4-én észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy ukrán Antonov teherszállító repülő közelében.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható, napközben megélénkül a nyugatias szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Fesztivál.
2: Megújult időpontban szerdától szombatig, azaz szeptember 9-e és 12-e között várja a látogatókat a 35. Budapest Borfesztivál több mint 1000 féle borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, széles gasztronómiai kínálattal, koncertekkel és egyéb eseményekkel. A Vinagora nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek a Halánszó gyerekek teraszon a Vinagora felfedezettek standján kapnak bemutatkozási lehetőséget. A Budapest Borfesztivál szíve ügye a magyar bor, de ablakot nyit a világra is. Idén több mint 10 000 kilométeres utazást tehetnek a látogatók, hogy megismerjék az amerikai kontinens borvidékeit, Kalifornia napsütötte dűlőitől az Andok magaslati szőlőbirtokain és Uruguay atlanti hatású termőhelyein át, egészen Brazília pezsgő készítő régiójáig. A Magyar Borakadémia standjai előtt a kulturált borfogyasztásról szóló előadásokon lehet részt venni, illetve az év bor termelői és vendégei mellett a Unibor Egyesület borászai is bemutatkoznak. A borstand válogatott hazai borok mellett szakmai beszélgetésekkel és kóstolókkal várja a látogatókat. Az MBM színpadon jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást az éjszakában nyúló partik előtt, a Csikós udvarban pedig egy színpad teremti meg az esti borozáshoz illő hangulatot. Ezen a helyszínen bortermelők is bemutatják boraikat és borvidéküket vezetett kóstolókon keresztül.
0: Koncert.
1: Energikus és inspiráló együttes lép a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. A London Community Gospel Choir, Nagy-Britannia első neves kortárs, turnézó gospel kórus zenekara, amely a gospelt több zenei műfajjal ötvözi, többek között az R&B és a klasszikus zenével. 1982-ben alapították, és olyan művészekkel lépett fel, mint Justin Timberlake, Madonna, Gorillaz és Kylie Minogue. A kórus hagyományos és soulful hangszereléseiről, élénk koreográfiájáról és vokális bravúrjairól ismert. Kezdetben egyetlen koncertet terveztek, amelyet egy 120 fős kórus adott elő, több mint 1000 fős közönség előtt. Az egyszeri eseményből állandó kórus lett, amely több mint 25 éve lép fel. Ez az energikus és inspiráló kórus Budapestre szeptember 4-én érkezik.
0: Színház.
2: Szeptember 25-én tartja első nagyszínpadi bemutatóját a most induló évadban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Halasi Imre rendezésében az István a Király című rockopera kerül színpadra. Besenci Árpád, a teátrum igazgatója úgy fogalmazott, feszített lesz az idei évad, különösen a szeptember az új darabok próbái és bemutatói miatt, ami a társulatra és a műszakra is nagy terhet ró. Megkezdődtek már a próbái az Öldöklés Istene című kamaradarabnak, amelyet Kisdomonkos Márk rendez. Az István a Királynak már hétfő óta próbája van, de két ifjúsági előadás, a Szeményei János által írt és rendezett Bolyongók, valamint Mihály Péter művészeti vezető rendezésében az SMK című zenés iskola dráma próbái is elindultak. Nagy örömükre folytatódik a Lázár Ervin program, ami fontos a színháznak anyagi és művészi szempontból egyaránt, de a Dériné és a Határtalanul program keretében is lesznek új előadások. Mihály Péter művészeti vezető egyebek mellett azt mondta, a 2025-26-os évadban 5 magyar darabot játszik a zalaegerszegi színház, ebből 3 kortárs szerzők alkotása, és ezekkel kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Ezzel is azt az örökséget őrzik, amit az alapító Ruszt Ferenc hagyott a társulatra, a fiatal korosztálynak szánt kiemelt figyelmet.
0: Esemény.
2: Elindult a nevezés a Magyar Klip szemlére. Idén 10. alkalommal keresik az év legjobb magyar videóklipjét. A 46. Magyar Film szemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle, 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés egyúttal a Bosch Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja a díjátadóját. A szeptember 6-áig tartó nevezési körben induló alkotások közül a klipszemle shortlistjére kerülő klippeket a szervezők továbbítják a 46. Magyar Filmszemle videoklipes kategóriájának zsűriéhez is, így aki most nevez a klipszemlére, egy nevezéssel 2 versenyben is esélyt kap. Az idei nevezés rendhagyó, szeptember 6-áig kizárólag a már elkészült és megjelent videóklipeket lehet nevezni. Azoknak sem kell azonban lemondaniuk a versenyzésről, akiknek ősszel készül el a klipjük. A klipszemle díjátadója után novemberben új nevezési lehetőség nyílik a szeptember eleje és november vége között elkészült és megjelent alkotások számára. Ezek a klipek a filmszemle mellett bekerülnek a következő 2027-es klipszemle nevezési folyamatába is. A tervek szerint októberben 10 olyan nap lesz, amely valamilyen formában a klipszemléhez kapcsolódik. A versenyprogram vetítései időben és térben is széthúzva jelennek meg, és több budapesti helyszínen is készülnek egyéb programokkal.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Az Őrség és a Vendvidék legszebb túrái. Hazánk legnyugatibb szegletét, a festői erdőtájjal borított dimbes-dombos Őrséget, természeti szépségén túl autentikus népi építészete és vonzó úti céllá teszi. Az Őrvidék turistája nevét viselő jelvényszerző túra 3 hosszabb rövid túrával és 7 tetszőleges irányból felkereshető látnivalóval szedi csokorba a környék nevezetességeit, amelyek megismerése felejthetetlen gyaloglást ígér mindazok számára, akik a természet meghitt csendjét és az eldugott falvak klasszikus idilliét keresik. Itt ugyanis a meseszép Őrségi Nemzeti Park védelme alatt álló tájegység jellegzetes falvai máig őrzik az ősi, úgynevezett szeres település formát, amelynek dombtetőn álló néhány házas kis közösségei nem csupán az Őrség, de a vele tájképileg rokonságban álló Vendvidék ismertetőjegyei is. Az Őrvidéki piros. Első túránkat a római kori romokkal, tájházal és díszes templomokkal egyaránt büszkélkedő Zalalövőről indítjuk. Innen egy közel 70 kilométeres vándorutat teszünk meg, tetszőleges szakaszolással, a piros turistautat követve egészen az osztrák határnál fekvő Szent Gotthárdig. Zalalövő határában bújik meg a fürdőzésre is alkalmas borostyántó, megkapó környezete számos módon nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. A szeres település szerkezet. Az Őrségben egy dombtetőkre épült, helyenként csak pár ház alkotta, egymástól elkülönült épületcsoportokat szereknek nevezik. Kis rákost fodorszernél hagyjuk el, majd egy hosszú egyenessel ispánkot vesszük célba, amelyet az őrségiek a világ közepének tartanak. A község ezt a tréfás titulust feltehetőleg egykoron nehéz megközelíthetősége miatt kapta. Itt találjuk a Békeliget kellemes parkját. Nem messze a településtől a piros jelzés által érintett Bárkástóhoz érünk, amelynek közelében hangulatos erdei pihenőhelyet alakítottak ki. Kitérő a hármas határhoz, avagy a második túra. Túránk áthalad Felsőszölnökön, amely hazánk legnyugatibb települése. Felsőszölnökig 47 kilométert tettünk meg, és innen még közel 20 kilométer vár ránk a Szent Gotthárdig vezető piroson. A falutól északnyugatra fekvő Jánoshegy gerincére kapaszkodunk fel, ahonnan sóderes, murvás gerincúton folytatjuk a vándorutat, amelyről hol jobbra, hol balra nyílik szem egy gyönyörködtető kilátás a környező dombokra, valamint Ausztria és Szlovénia pompás hegyeire. Útközben jellegzetes népi feszületeket láthatunk, majd rövidesen Alsó Jánoshegy legmagasabb pontján egy kis kilátó akad utunkba, amelynek inkább érdekes faszerkezete, semmint a panorámája szolgáltat látnivalót. Elszórtan felbukkanó házcsoportokon áthaladva, majd a Szent Gotthárdi országutat keresztezve hosszú erdei kanyargásba kezdünk.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
4: Üdvözlöm a kedves egybegyűlteket, nézőinket, hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja, a második évfolyam 35. műsora, a két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel
5: és Mihálovics Andrissal.
4: Meg a vendégünkkel, aki mit ad Isten, Vadóczi Jenő, a Balaton Györöki Promenád Kávéház vezető cukrásza. Szerbusz, köszönjük, hogy eljöttél.
6: Sziasztok.
4: Sok a dolog ilyenkor, sok a dolog, mert hogy ki az, aki nem tudná, hogy Jenő a balatoni cukrászat egyik meghatározó szereplője bizonyám, főleg most, hogy ugye elnyertétek a Magyarország cukormentes tortája 2026-os címet a Szilva Fácska Fantázia nevű alkotásatokkal. Kóstoltam, lehet, hogy meg fognak kövezni az ország tortájának készítőit, de nekem jobban ízlett a te tortád, mint a végül is, amit nyerte ezt a Magyarország tortája címet. Hogy érzed magad? Meglepett ez a újabb elismerés? Nem az első, és gyanítom, nem is az utolsó.
5: Köszönöm a meghívást. Hát igazából meglepett, mert hogy nem számítottunk ekkora sikerre. Az egész úgy kezdődött, ugye, hogy megálmodtuk ezt a tortát ennek a nagymama emlékére, hogy szilvafájából szilvát szedtünk, és abból lekvárt főzött, és akkor ott az ő lekvárja tényleg a tolt különleges, hogy a fahéjat egy kis szerecsendióval egészítette ki, és ezt akartam maga a tortába is megeleveníteni. Hát sikerült is. Én őszintén a legelejétől fogva azt gondoltam, miután már bekerültünk a konzultációs kör és a döntőbe, hogy maximum másodikként fogunk tudni kijönni ebből, hiszen azért azt tudni kell, hogy itt a döntőben most 6 torta volt, és ők mind kimagasló cukrászok, sőt, sok olyanok voltak, akik már nyerték a cukormentes ország torta díjat. Meglepett nagyon. Hát még szerintem még most se tudtuk felfogni, hogy mi az eredmény.
6: Egyébként nem tudom, miért vagy ilyen szerény, mert ahova a Jenő beteszi a lábát valami versenyre, a tuti, hogy megnyeri, tehát már félnek tőle, ezt csak azért is mondom, mert ugye egy évvel ezelőtt ültünk itt, amikor a Balaton sütije versenyt meghirdettük a 2025-ös évre vonatkozóan, és milyen meglepő, 2 kategóriában is nyert a Jenő.
4: Hát igen, a szaktudás, igen, ugye.
6: És az egyik a cukormentes kategória.
4: Ami engem meglepett az, hogy milyen személyes története van ennek a tortának. Ez egy alkotó embert, mint amilyen te is vagy, ilyen személyes történetek inspirálnak? Ezek gondolkodnak el, ezek hozzák elő belőled azokat az ötleteket, amiket aztán megalkotsz nagy sikerrel, mint hallhattuk?
5: Hát vannak olyan dolgok, vannak olyan sütemények, amik valamilyen inspiráció alapján történtek, tehát akár mondjuk a tavalyi Balaton sütéjének a hablány története volt, ami köthető volt a süteményhez. Szerintem kellenek ezek az inspirációk, kellenek ezek a történetek, amikből tudunk meríteni, hiszen azért én mindig azt szoktam mondani, hogy modern cukrászatot végzünk a francia vonat, de azért a hagyományos cukrászat az alapja mindennek, és a hagyományos magyar cukrászat, tehát így visszatérünk arra, hogy milyen hagyományokat ápolunk, tehát hogy nekem ezek a történetek mindig is segítették a munkámat, vagy legalábbis a helyhez köthető dolgok, akár mondjuk, ha beszélünk a évszalon cukráról, vagy az év beigliéről, mikor egy diós fügéről beszélünk, tehát ezek összekapcsolódtak akkor meg a györöki lapos füge történetéhez, hogy onnan tudtuk beszerezni, és a Balaton fagyja például 2024-ben emiatt az sikerült elhozni azt a díjat. Tehát nekem összességében kellenek ezek, próbálok önmagam is inspirálódni, de adják a múltban lévő dolgok ezt az inspirációt.
4: Azt is mondtad, hogy csapatmunka volt a Szilva Fácskán a megalkotása. Én meg azt hallom, hogy a konyhában nincs demokrácia, akkor most ez hogy sikerült? Meg hogy néz ki egy ilyen csapatmunka a konyhában?
5: Ez egy jó kérdés, a konyhában nincs demokrácia, de az a szakácsoké, mi műhelyekben dolgozunk, és cukrászatban viszont van csapatmunka. A konyhán is van demokrácia, de azért a műhelyben sokkal több. Hát itt úgy kezdődött az egész, hogy én nekem, mint az alapötlet megálmodója, hogy én ezt Szilvát és a fahéjat szeretném létrehozni. A kollégáim Puhovszki Alena és Pető Gábor viszont abba segített, hogy ezt még jobban tökéletesítsük. Tehát fontos volt az, hogy hány gram fahéj menjen bele, fahéjas volt-e, nem, hogy legyenek összerakva a rétegek. Tehát, hogy szerintem amúgy is minden ilyen verseny mögött, aki nem egy egyszemélyes műhelyről beszélünk, ott mindig mindenki segít. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy most is, akik például, mikor nem voltam otthon, de rengeteg cukrász kolléga, ugyanúgy dolgozott a kollégáim, segítettek, a pultosok hátra mentek tortát szállni. Tehát az nem kevés szeletet kellett létrehoznunk, tehát, hogy augusztus 20-áig összesen 26 ezer szeletet gyártottunk le, ami nem kevés egy ekkora kis műhelynek. Ezzel mindenképpen kellett a csapatnak a többi tagja is, akik ezt, amikor szabad napjuk volt, vagy amikor nem volt annyi vendég kint a kávézóba, akkor hátrajöttek, és gyártották, és szeletelték, és csomagolták, és pakolták, hiszen azért ez nem ennyire egyszerű, hogy
4: hát egy ember menjen. Ez egy logisztikai kihívás, igen, és egyben nem elég, hogy egy nagy siker. De ez hogy néz ki ez a közös alkotói folyamat? Valaki mondja, hogy figyelj, ebbe kicsit túlteng a fahéj, vegyünk már le belőle. Hú, ebbe most kéne ez zöld tej, meg is lepődtem, most látom, az íze nem jött át, de valahogy mégis belekerült a zöld tej is ebbe a szilvafácskába. Tehát ez így működik? És akkor vannak késhegyi menőviták is akár?
5: Hát késhegyi menőviták nincsenek, mert megértjük egymást, de azért az fontos tudni, hogy ez ízlés kérdése minden, tehát mindenkinek más. Tehát a konzultációs körbe például az egyik zsűritag azt mondta, hogy szerintem még mindig túl sok benne a fahéj, míg a másik zsűritag azt mondta, hogy szerintem pont fahéjas, míg a harmadik zsűritag azt mondta, hogy neki meg kevés a fahéj, egy kicsit többet rakjon. Mi? Tehát ilyenkor ezt ránk hagyják az egészet, és azt mondják, hogy jó, akkor amilyet szeretnél, tehát ez a konzultációs kör, mikor megbeszéljük ezeket, hogy még ők milyen javaslatot tennének, és akkor végén a döntőben meg az én, meg a csapatomnak a döntése alapján készül el a torta. A zöld teát viszont csak azért tettem bele a zsűri kérésére, csak a felső zselé rétegbe, én az összesbe tettem eredetileg, hogy ennek a zöld teának van egy kicsit citrusos jegyei. Tehát, hogy maga a szilvának egy nem ezt az őszies ízét hozta elő, hanem a savasságát segítette. Uh-huh. Tehát nem is azért tettük bele a zöld teát, hogy konkrétan érződjön a zöld teát, tehát nem egy teás süteményt akartunk létrehozni, hanem egy olyan kis plusz hozzávalót, amitől még finomabb lesz a torta, és mondjuk megkérdezi az ember, hogy ez mitől volt mégis másabb.
4: Uh-huh. És mennyi volt az alkotási folyamat az ötlettől a szeletelésig, amiben, mint hallottuk, rengetegen segítettek nektek?
5: Hát maga, ez egy érdekes dolog, mert tavaly augusztus 17-én én mindig feljegyzek magamnak üzenetekbe, hogy milyen ötleteim vannak, amit később meg szeretnék álmodni. Így van az, hogy már jövő évi cukormentes országtortára is még mindig van, vagy már van 3 darab torta ötletem, amit meg ki szeretnék próbálni. Tavaly augusztus 17-én írtam meg magamnak, hogy én szeretnék egy szilvás, fahéjas, cukormentes országtortát létrehozni. Ilyenkor én azért megvárom a versenykiírást, mert a Magyarország tortájában vannak alapanyagszabályok, amikor túrót, tejföl kell használni, és azért egy ilyenekben nehéz beleilleszteni mondjuk egy olyan ízt, amit mondjuk kitaláltam, és nem hozzá passzol. Ezért meg szoktuk várni a versenykiírást. Hál' Istennek a cukormentes országtortánk nincsenek ilyen megkötései, és ahogy kijött a kiírás, utána nekiálltunk sütni. Összesen 2-szer kellett lesütni, másodszorra mondtam azt, hogy számomra ez a sütemény, ez így tökéletes, és el szeretném vinni. Elvittük a döntőre, az elődöntőre, és az elődöntőn viszont be is jutott az első 6-ba, és ott már mondtak javaslatokat, például az, hogy kicsit csökkentsük a fahéjat, mert számukra fahéjas volt, és maguk a szilva zselét is például ők változtatták meg, mert eredetileg én szeretem, amikor homogén és szép a vágási felülete a tortának, tehát látszódnak szépen a csíkok, egyenesek, tehát hogy esztétikusan van beletöltve, de a zsűri kérése az volt, hogy legyen darabos a töltelék, ezáltal ugye egy kicsit ilyen huplikos a maga a zselés, tehát nem tudom betölteni szép egyenesen, pontos grammot kell belerakni.
4: De ez meg olyan, mint hogyha a nagymamák készítették.
5: Tehát ezért is volt az, hogy a zsűri ezt kérte, hogy a nagymamához kapcsolódjon, ezért hagyjuk meg, tehát így a rostok és a héjak megtalálhatóak ebbe a gyümölcszselé részbe, és ennek a változtatása, amire végeredmény lett, tehát amire a döntőre eljutottam, az a 8-9-10-szerre sütöttük le ezekkel a módosításokkal, mert tényleg a konzultációs körön is mondták pont ezt, hogy kevesebb fahéj, többfé, és mindegyiket elkezdtem kipróbálgatni. Volt, hogy nem a múzból csökkentett, vagy növeltem a fahéjat, hanem az alapanyagba, tehát mint a felverbe került plusz fahéj, hogy ne tűnjön el a fahéj íz, de mégse domináljon annyira, mint a múzba. Tehát, hogy egy ilyen 9-10-szer mire azt mondtuk, hogy akkor most elvisszük a döntőre, és hát meghozta az eredményt.
6: És az a tudatos döntés, hogy a cukormentes kategóriába indultál?
5: Én mindkettő kategóriába indultam, tehát a Magyarország tortába is, és már a harmadik éve indulok a cukormentes ország tortába is. Én valamennyire nem szeretem, hogy meg van kötve a kezünk a Magyarország tortába, bár szerint értem már miért, meg érted, hogy azért már 20 éve megy ez a verseny is, tehát hogy valamennyi meg egyszerűbb kiválasztani 60, mert ott azért 60 versenyző volt, 60 túrós torta közül, hogy melyik a legjobb túrós torta, mint mondjuk nálunk közel 30 torta közül. Nehéz, mikor mondjuk mind a 30 különböző. Tehát azért azt kiválasztani, hogy a fekete ribizlis vagy a piros ribizlis finomabb, mint egy szilvás, hát azért ember legyen a talpán, aki ezt megmondja. Tehát hogy azért egy kicsit nehézkesebb is ez a döntésod. Én azt is szerettem, ott egy kicsit merészebb voltam, mert egy kaprós, túrós, sárga barackossal indultam. A kapor szerintem megosztó, és szerintem emiatt se jutott be az első 10-be. hát ebből is tanulva jövőre most már egy kicsit visszafogom ezt a alkotói vágyamat.
4: Pedig én hogy szeretem a kapros édességeket, szintén nagymamai inspiráció. Rengeteg ilyen kapros, túros édességet tudott csinálni, és máig hiányzik belőle, úgyhogy, de megértem, hogy miért megosztó, mert ha valaki ezt most hallja, és nem evett még ilyet, hogy kapros, édes, tésztás, jaj! Igen. És ha már a nagymama, az egy nagy kérdés, hogy én gyakran nyugtatom magam félre sikerült cukrászati termékeim láttán, hogy ronda, de legalább finom. Így számít az, hogy hogy néz ki? Mert amit én láttam a szilvácskából, az első benyomás, hát ott is a színek, a textúrák, tehát ez egy, és most nem azért mondom ezt, mert itt ülsz velem szemben, az egy műalkotás, az a szelet torta.
5: Számít, elég sok szempontot néznek itt is, és erre majd vissza fogunk térni úgyis a Balaton süteményére a szempontokba. Szeletelhetőségnek kell megfelelnie, hogy ne essen szét a tortának, akár annak, hogy a színek legalább hasonlítsanak, vagy legalábbis, hogy egymás mellett jól mutassanak. Ez is nagyon fontos ebbe. Tehát szerintem számít, hogy szép is legyen, ne csak finom. Uh-huh. Hát nehéz lenne eladni. Tehát azért mindenki tudja, hogy először mindenki a szemével vásárol. Tehát ha a pultban a fagylalt vagy a sütemény jól néz ki, akkor utána fogjuk megkóstolni. Tehát mindenképp először a szemmel választjuk ki. Tehát ez nagyon fontos szerintem, és nagyon-nagyon sokat dolgozunk ezzel, hogy minél tökéletesebb legyen a kinézet is.
4: Maga a mentes kategória, az mondtad, hogy bizonyos szempontból könnyebb, mert nincsenek benne megkötések. De vendég oldalról mennyire változtatja meg a cukrászatot az, hogy mondjuk nem tehetsz bele cukrot? Vagy mondjuk már ugye minden mentes cukrászati műremekeket is lehet találni a cukrászdákban. Nyilván teljesen más, hogy viselkednek azok az anyagok, hogyha nincs bennük, mert nem véletlenül találták ki. Nagyon más mentes dolgokat készíteni?
5: Igen, nagyon más. Nagyon oda kell figyelni, teljesen más. Tehát még egy sütéshez ellitrétet használunk, mert jobban ég mondjuk a szilét, vagy nem szabad magas hőfokon sütni, mert hogy megégnek és rossz ízű lesz a maga a termék, tehát ezeknek a felvertjeit mondjuk sokkal alacsonyabb hőfokon sütjük, egy kicsit tovább, vagy laposabb a felvert, hogy hamarabb átsüljön ugyanazon az időn. Tehát azért nagyon sokat kell ezen gondolkodni, és azért valljuk be, nem olyan egyszerű dolog, hogyha eddig mondjuk egy felverthez, vagy egy krémhez használtunk egy bizonyos mennyiségű cukrot, akkor csak kicserélem. Tehát ez nem így működik. Itt azért mindegyiknek van különböző édes hatásfoka, tehát mennyire édes az a bizonyos, mennyire érződik, vannak fagyásgátló hatásaik, ha mondjuk egy fagylaltról beszélünk, különbözőek mondjuk a cukorhoz képest, tehát hogy azért erre oda kell figyelni, és szerintem ez nagyon-nagyon sok energiát felemészt, és azért ezt hozzá kell tenni, hogy 5-10-15 évvel térünk vissza, akkor még voltak ezek a diabetikus sütemények, most már nem is helyén való ez a szó, mert már nem létezik, tehát hogy cukormentesnek vagy hozzáadott cukormentesnek kell nevezni ezeket. Ők azért ilyen fűrészpor ízűek voltak a felvertek, nem voltak olyanok a krémek. Azért a mostanra már annyira fejlődött maga az alapanyaggyártás, a szakma, hogy most már szerintem, bár kóstoltad, nek se lehet mondani
4: nem,
5: a különbséget.
4: Tényleg nem. Tehát épp ezt akartam mondani, hogy szemre is tetszetős volt, meg én nagyon édes szájú vagyok sajnos, és az volt a személyes benyomásom, hogy nem kellett kompromisszumot kötni. Tehát kicsit mérgelődtem is a kollégákra, hogy hát ha ez, hogy nem csak az ország tortája volt, hanem ez is volt, de mondom, akkor én most hagyom az ország tortáját egyelőre, akkor úgyis mindenki arra startol rá, akkor megkóstolom a szilvafácskát, és bevallom őszintén, utólag kiderült, hogy tényleg jobban, tehát megint csak nem azért, mert te ülsz itt velem szembe, de tényleg kompromisszummentes volt. Tehát én nem éreztem azon, hogy ez most cukormentes lenne. Teljesen fogyasztható, jó ízű volt. Gondolom egyébként a fogyasztók is ezt várják, nem?
5: Így van. Tehát most már eljött az igény, hogy tényleg erre figyelnek oda. Hogy nagyon fontos kiemelnem, hogy rendben, hogy van benne édesítőszer, de nem sok. Tehát arra figyelek, hogy a tiszta ízek legyenek. Tehát a gyümölcs domináljon, a fűszer domináljon, inkább a édesítőszer, hogy előhozza ezeknek az ízeit, ezért vannak benne. Meg hát bele kell rakni valamilyen módon, mert hogy valami édesnek kell lennie, hogyha már tortáról beszélünk, de ezek nincsenek agyonnyomva cukorral, vagy hát édesítőszerrel sem.
6: És ha lenne bennük cukor, akkor teljesen más karaktere lenne ugyanennek a süteménynek?
5: Hát ha ennyi mennyiségű lenne, akkor nem. Tehát, hogy ez tényleg nagyon minimális van, tehát itt felvertekről ilyen 17 gramnyi ról beszélünk, és mondjuk az összfelvert mennyiség az 315 gramnyi, a 330 gramnyi az összmennyiségű felvert, és abban van 17 gramnyi édesítőszer, többi, mint tojás, különböző, tehát a mandula és dió, tehát hogy itt tényleg arra figyelünk oda, hogy inkább a tiszta ízek domináljanak, tehát ha megeszed, akkor diós legyen az a diós felvert, és én ezt mindig elvárom, tehát a tavalyi Balaton sütémén is, amikor megkóstoltátok, meg megkóstolt a zsűri, én azt vártam el, hogy a mogyoró és a málna érződjön, mondjuk a mogyoró különböző textúrában, a málnáknak meg a savassága legyen ott benn. Tehát, hogy ezen dolgozunk, mert szerintem már a vendégigény is erre megy, hogy nem a cukrot akarják érezni, nem az, hogy édes, hanem az, hogy mit eszik.
4: Na és akkor ehhez jön még egy csavar a történetbe, a cukormentes után a mindenmentes. Hát abból meg hogy lehet desszertet alkotni, hiszen minden, ami finom, az egészségtelen. Nem tudom. Tehát ez meg megint csak egy ilyen külön kategória?
5: Hát, külön kategória, de nem értek vele egyet, ami finom, hogy az nem éppen egészséges. Mert hogy például a mindenmentes, tehát hogy a mindenmentes kategória mondjuk a Balaton süteményénél, vagy bármi egyébnél, azért hozták létre, mert hogy vannak olyan emberek, vendégek, akik viszont küzdenek ételintoleranciával, laktóz, tejfehérje, diók, magvakra, bármi egyébre. Ők tényleg, ők is szeretnének jót fogyasztani, viszont náluk ott már maguknak kell kompromisszumot kötni, hiszen azért, ha állati eredetű mentesen szeretnénk létrehozni mondjuk egy muszt, amit mondjuk nem használunk most egy nagyon jó minőségű olyan alapanyagot, amik most jöttek a piacra, akkor mondjuk csak növényi habalappal lehet helyettesíteni. A növényi habalap meg hidrogénezett növényi zsír. Tehát én azt mondom, hogy inkább egészségesebb egy állati eredetű tejszín, sőt, egészségesebb azt fogyasztani, csak ugye vannak olyan vendégek, akik ezt nem tudják fogyasztani, mert éppen tejfehér, tehát allergiások a laktózra, a tejre, tehát hogy nekik muszáj ezt fogyasztaniuk, és azért szerintem fontos, és tavaly is arra törekedtünk a mindenmentes kategóriába, bár használtunk növényi zsíradékot emiatt, mert hogy ott kiírás, hogy nem lehet benne használni tejet. Ott is próbáltunk arra figyelni, hogy minél jobb minőségű, és minél kevésbé éreződjön ez, hogy kompromisszumot kell kötni a vendégnek. Hát remélem, hogy jól sikerült. A vendég visszajelzés arra is az volt, hogy nagyon finom, és hogy tényleg tökéletes volt a desszert, de azt szerintem egy sokkal nehezebb kihívás. Ahogy egyre jobban vesszük ki az olyan alapanyagokat, amit a cukrászok alapjában használtak, egyre nehezebb ez a verseny is, meg egyre nehezebb olyan desszetet létrehozni, ami tényleg mindenki számára megfelelő.
4: No, szusszanjunk egy

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le!

0: Sport Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Balaton hangja, azaz a Partkafé mai műsora, és itt fogtuk még egy kör beszélgetés erejéig Vadóc Jenőt, a Balatongyöröki Promenád kávéház vezető cukrászát. Balaton sütéje, nagyon sokszor beszéltünk a Balaton sütéjéről. Idén is indulsz?
2: Idén. Ennél nagyobb szerepet kapok.
1: Na tessék!
2: Lehet ennél nagyobb szerepet kapni, az a megtiszteltetésért, hogy idén én lettek az egyik zsűritag maga, és ezen felül viszont, ami még egy nagyobb megtiszteltetés, sőt, még lesz még egy nagyobb megtiszteltetés, maga az, hogy a kávéházba, a Promenád kávéházba lesz a zsűrizés, tehát minden olyan mestermunkát várunk oda majd szeptember 29-én, kedden, hogy tényleg ott talán olyan a háttér is, hogy biztosítunk olyan hátteret, hogy megfelelő legyen a süteményeknek a tárolása, és emellett még viszont felajánlottam a junior kategóriának egy fagylalt képzést, tehát aki a junior kategóriába meg fogja nyerni a Balaton süteménye idei versenyt, ő egy napos fagylalt képzésre eljöhet majd hozzám a tavasszal.
1: Van mit tanulni, mert ott is tarolni szoktál a fagylalt versenyeken. Milyen érzés versenyzőből zsűritaggá avanzsálni? Hát, szigorú leszel?
2: Szerintem szigorú leszek, de helyes. Ez nehéz. Tehát az a baj, mert hogy én azért tudom azt a háttérben, mint versenyző, hogy ez mennyi energiát, mennyi izgalmat, mennyi, tényleg mennyi minden dolog kell ahhoz, hogy eljusson egy ember oda, hogy legalább megpróbálja a versenyzést, és hogy elmerje vinni olyan szakemberek elé, akik a szakmájukban nagyon magas szinten vannak. Hát nehéz lesz azt mondani, hogy szigorú leszek. Értelemszerűen próbálok magamból kihozni a legjobbat, amit ki lehet zsűritagként. Szívesen indultam volna, és de majd jövőre. Hát, hogy azért a versenyszellem még mindig megvan bennem, ettől függetlenül. Tehát, hogy ezre oda fogok figyelni, hogy a következő évben viszont már lesz lehetőségem, akkor mindenképpen indulunk ezen a versenyen. De tényleg ezt tudom mondani, hogy próbálok szigorúan.
3: Nekem muszáj, bocsánat, megkérdeznem, mert ugye szervesen együtt dolgoztunk a tavalyi versenyen, meg remélem az idején is, hogy milyen hozadéka volt ennek annak, hogy te elindultál, és aztán meg is nyerted két kategóriában. Hogy telt el az egy éved, az elmúlt egy éved?
2: Ez fontos hozzátenni, hogy a maga a verseny, ugye, amikről kiderül, már ősz van. És ősszel azért kicsit csendesebb a Balaton, bárki bármit mondjon, bár azon dolgozunk.
3: Hogy ne legyen csendes,
1: igen. Hogy ne annyira csendes legyen.
2: Visit Balaton 365-tel és mindenkivel közösen, tehát a szolgáltatók is közösen azon dolgoznak, hogy ez az a Balaton, ez tényleg 365 napig működik, él, van. Ha nem éppen a gyönyörű Balatonba fürdünk, akkor jégkorcsolyapályák vannak, ha nem fagy be a Balaton, ha befagy a Balaton, akkor lehet benne korcsolyázni. És az, hogy a turistákat és a vendégeket oda csaljuk, ahhoz igenis nyitva kell lennünk. És visszatérve a kérdésedre, hát én nagyon azt éreztük, hogy ez nagyon jó hozadéka volt. Nem az, hogy lecsendesedett, hanem még jobban megerősödött. Tehát beszéltük is a tavalyi évben, közel 20% volt a növekedésünk abban az előző vizsgált időszakban. Tehát, hogy ennyire meg tudta dobni azt a bevételünket, hogy egy díjat, vagy pontosan két díjat el tudtunk hozni. Nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy milyen a Balaton süteménye, eljöttek, kóstolták, és hát reményeim szerint többször visszatértek azóta is azok a vendégek, akik akkor jöttek el hozzánk. Tehát, hogy mindenkit arra biztatok, hogy ezen a versenyen érdemes elindulni, hiába nekár egy kicsit későn az őszi időszakban, hogy szerintem ez mindenképpen a vendégeket oda fogja csalogatni, mert hogy a vendégek több száz kilométert is képesek megtenni. Én ezt láttam a Balatonfagyánál, a Balatonsüteinél, most az ország, cukormentes ország totál, hogy emberek képesek 100 kilométert is megmozdulni azért, hogy ők megkóstolják az eredetit.
1: Nálatok ez egy ilyen üzletpolitika? Mert felsoroltuk, hogy hány versenyszámban diadalmaskodtál. Ez ilyen szándékos, vagy egész egyszerűen benned van a versenyszellem, és egy nagyon jó szakember vagy, és sorra nyered a díjakat?
2: Nem mondanám üzletpolitikának, nekünk a tulajdonosokkal mindig az volt a egymással való megbeszélésünk, hogy szerintünk az a legjobb, hogyha a vendégnek jó. És hogy ha új...
1: Szögegyszerű szabály.
2: Hát igen. És a sütemény jó, finom, akkor a vendég visszatér. És a versenynél sincs más. Tehát, hogy a versenyben is csak egy jót kell alkotnunk. Bennem van egy ilyen versenyszellem, tehát, hogy kicsit most elfáradtam ez a cukormentes országtorta verseny, azért ez megterhelőbb, mert amúgy is a nyár is megterhelő számunkra maga a Balatonon, és ha bejön egy ilyen plusz dolog, az még jobban megterheli. És én gondolkodtam rajta, hogy jövő évre picit pihengetek, de aztán rájöttem, hogy mégsem egy. Tehát, hogy még idén beigli verseny lesz, szaloncukor verseny, ezekre is gőzerőkkel készülünk, hiszen ezek is megmozgatják azért a vendégeket, hogy eljöjjenek a Balatonra, mert szerintem mindegyikünknek közös ügye az, hogy a Balatonon minél többen legyenek, akár a téli időszakban is.
1: Ugye Balaton sütéről beszélgetünk, de van ilyen, vagy mitől lesz egy valóban balatoni egy Balaton sütéje?
2: Nekem nagyon fontos, hogy a helynek az identitását, a helynek az, hogy alapanyagai vannak, hogy termelők, őstermelők találhatóak meg a Balaton mellett, és velük karöltve lehet akár kitalálni, vagy ők segítségükkel, hiszen nem csak kávézók, cukrászdák, hotelek vannak, hanem vannak olyan szolgáltatók, vagy olyan termelők, akik viszont a Balaton környékén vannak, és az ő munkájukat is ezzel kell segíteni, ők is segítik a mi munkánkat, mert ha olyan alapanyagokat használunk föl, amik mondjuk ők általuk jött létre, akkor sokkal-sokkal több náluk is az eladás, utána nálunk is több az eladás, és akkor viszi. Tehát ha van egy jó működő kávézó, ahol jó minőségű alapanyagot mondjuk veszük az őstermelőtől, és eljönnek a Balatonra mondjuk nem egy-két napra, akkor a hoteleknek is lesz ebből hozadéka, hiszen valahol meg kell szállniuk a vendégeknek. Tehát hogy ez egy örökkörforgás, amit létrehozunk ezzel, és nekem fontos az, hogy legalább a verseny is egy olyan sütemény legyen a győztes, ami helyi alapanyag inspirálta, a helyi alapanyagok elérhetőek benne, és fölhasznált olyan dolgot benne, amit mondjuk tényleg büszkének kell lenni, mert akár a balatoni magyaróra is büszkének kell lenni, hiszen nagyon magasan kimagasló a minősége, vagy akár a környező fügék, vagy bár málnák, tehát hogy zalaszengróton málnaföldek vannak, és ennek a felhasználása. Tehát, hogy
1: ezt ti keresitek? És uram, bocsán, még ha drágább is, használjátok?
2: Nálunk...
1: Ez annyit hozzáad? Mert ugye van a boroknál az úgynevezett terroár hatás, aki nagyon ért a borhoz, az be tudja azonosítani, hogy ezen a dűlön. Ez a kékfrankos, az teljesen más, mint egy másik dűlön, egy ugyanaz annak a termelőnek a kékfrankosa. Lehet ilyen balatoni ízeket felfedezni azáltal, hogy helyi alapanyagokat használtok?
2: Mondok egy nagyon jó példát. Mi mindig inkább nem az árat nézzük, hanem a minőséget. Például Eperből mi Franciaországból hozattuk az eperpürét, mert onnan tudtuk egész évben, és arra mondják, az a legmagasabb minőség. Idén nyáron kapcsolatból folyóan megismerkedtünk egy somogyi eperföld, epertermelővel. Idén a fagylaltunkhoz már onnan hoztuk a friss epret, és azt dolgoztuk föl, és fagyasztottuk le, és nem gondoltam volna, hogy olyan finom eperpürét, szerintem a franciák soha nem fognak készíteni, mert annyira finom, annyira ízes volt, két különböző epret szedtek hozzánk emiatt, és ebből csináltuk az eper szorbetünket. Soha nem mondtam volna meg, hogy tud ekkora különbség lenni, de igenis tud. Tehát, hogy van a Balatonon, és nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy olyan minőségű alapanyag legyen ott. Tehát, hogy én bátran azt mondom, hogy próbálják, kóstolják, nem baj, nem volt probléma, hogy drágább. Tehát nekünk az sokkal jobban visszahozza, hogyha a vendég azt mondja, hogy ilyen finom eper szorbetet még soha nem evett, és inkább visszatér. Tehát, hogy
1: valahol ez a termelőnek is visszaigazolás, és nem csak annak, akitől veszitek ezt, hanem hogy igenis lehet, ahogy mondtad, nemzetközi színvonalat előállítani Magyarországon is, mert ugye a vendéglátóiparnak egy időben nagyon sokat hallottuk, hogy az volt a rákfené, hogy ki kellett Bécsbe járni, bevásárolni, mert ott volt olyan minőségi alapanyag. Jó hallani, hogy felnőtt most már egy olyan mezőgazdasági termelői réteg, aki tudja ugyanazt, amit ti elvártok, és amit Nyugat-Európában elvárnak. Csak ugye meg kell őket találni.
3: A te szakmai sikered mennyire inspirálja a balatoni cukrászdákat és cukrászokat?
2: Remélem. Én már hallottam több kollégától, akik azt mondták, hogy mivel beülök a zsűribe, mindenképpen el szeretnének indulni a versenyen. Szerintem ez egy visszajelzés is mindenki számára, hogy ez a verseny, ez szakmailag magas színvonalat képvisel, és hogy bátran induljanak el, hiszen tényleg olyan szakemberek fognak bennülni, ezt talán ti jobban fogjátok tudni elmondani, akik a szakmájukban magasan képviselik a szakmát, és ez egy inkább ilyen védelmet nyújt ennek, hogy ez a verseny, ez tiszta verseny, és hogy biztos, hogy olyan lesz a Balaton süteménye idén is, amire mindenki, sőt az egész Balaton büszke lesz.
3: Abba segíts még, hogy ugye szeptember 1-e van most, és szeptember 18-áig lehet jelentkezni. Milyen kategóriákban pontosan szakkifejezésre kérem szépen?
2: A Balaton süteményének van a fő kategóriája, Balaton mindenmentes süteménye, és a Balatonnak a junior, ahol viszont várjuk azokat a tanulóknak a jelentkezését, akik valamilyen iskolába vagy maga a cukrászda, mint tanulója indítja a versenyen. Tehát hogy nagyon fontos, hogy én mindenkinek azt mondom, hogy próbálja meg, ne várjanak, és hogyha nem tökéletes ez a desszert számukra, akkor is hozzá kell, mert fontos, hogy attól, hogy lehet, hogy számára nem tökéletes, sokszor nekem is van így, attól még lehet, hogy első helyet elhoz, mert hogy...
3: Nem így voltál tavaly?
2: Hát igen, ez pont a... Ugye? Igen, tehát ez volt, én 3 desszertet vittem, a hableány volt az a desszert, amire azt mondtam, hogy ez csak így random hasraütésre kitalálom, létrehozom, hát ha lesz valami belőle, mert 3-at lehet vinni. És érdekes módon, tehát elhozta az első helyet. Tehát soha nem tudhatjuk azt, hogy akik ott ülnek a zsűriben, és az saját ízlésük, abban próbáljuk szakmailag azért ezt eltenni, de azért ez nehéz. Tehát, hogyha valaki a málnát szereti, akkor, vagy nem szereti a málnát, akkor nehéz attól elvonatkoztatni, hogy számára az a málnás mondjuk nem annyira sikeres. Tehát, hogy én azt mondom, hogy mindenki próbálja meg, aki meg tudja, és nem biztos, hogy a tökéletes desszerttel fogja megnyerni.
1: Hajrá, tehát szeptember 18-áig még lehet jelentkezni. Még egy kérdés, talán zavarba ejtő lesz. Te szoktál így sütizgetni? Mert nekem van egy borkereskedő ismerősöm, amikor akárhányszor összeülünk egy jót beszélgetni, mondta, hogy nincs egy pohár sörötök. Mert hogy ő már bort rá se bír nézni. De még jársz cukrászdába, akár inkognitóba, akár civilbe elmentek a családdal pihenni, nyaralni valahova?
2: Nem, tehát maga a...
1: Megértelek.
2: Nem, nehézkes is, hogy cukrásznak megfelelni, nehéz. Most nem feltétlenül mondjuk a helyi cukrászdákról beszélünk, de amikor voltam esetleg külföldön, szerintem vagy 10 fagylaltozóba bementem Rómába, és ki is fordultam az a lendülettel.
1: A Rómába mondta, pedig hát azt mondják, hogy ott nem lehet nagyon hibázni.
2: Akkor én mentem rossz helyekbe, tehát hogy maga a szakmai szemmel tekint rá már az ember, és mikor látja a különböző olyan alapanyagok felhasználásával, amit nem biztos, hogy szívesen elfogyaszt az ember, akkor ott kifordulok. Tehát így nehéz is, meg nem is vagyok annyira édes szájú, tehát inkább csokoládét
1: fogyasztok.
2: Inkább csokit, hogy valami gyorsan, tehát maga sütemény mellé nem ülök le, hogy elfogyasztjak egy süteményt.
1: Jó, hát akkor hajrá, drukkolunk a zsűrizéshez, meg utána még a számtalan megmérettetéshez. Ennyi fért most egyelőre bele. Mi még gyorsan programot ajánlunk az előttünk álló hétvégére. Szeptember 3 és szeptember 6-a között is történik, ugyanis egy csomó minden a Balatonon. Hallga csak!
3: Szeptember 5-én szombaton Veszprémben rendezik meg a 10. Tacsi Talit, ahol egy teljes napon át a tacskóké lesz a főszerep. A jubileumi találkozóról négylábúakat és gazdáikat is várják, változatos programokkal és közös élményekkel. A szervezők célja, hogy a tacskó tartók egy kötetlen, vidám napon találkozhassanak egymással. A program a kutyabarátoknak és azoknak is jó kikapcsolódást kínál, akik egyszerűen csak rajonganak a tacskókért.
1: Maradjunk szeptember 5-én szombatnál, de Balatonfenyvesre kalauzolnám a hallgatókat, Imre Majorba méghozzá. Szeptember fest lesz, ugyanis ott, a Nagybereg szívében. A program középpontjában a sváb hagyományok, a gasztronómia és a zene áll. Lesz hagyományos malacsütés, gasztró, piac és kézműves vásár is. A zenei program pedig délután 1 órakor kezdődik. A fesztivál akár a Balatonfenyvesi kisvasúttal is el lehet jutni, így aztán különleges utazási élményt is begyűjthetünk szeptember 5-én Balatonfenyvesen.
3: És még mindig maradunk szeptember 5-én szombaton, csak már a Balaton másik oldalán, a hegymagason, a Szent György hegyen is érdemes útnak indulni, ugyanis dél és este 8 óra között a Szent György hegy matinéra várják az érdeklődőket. A nyitott pincékben és a kertekben helyi borokat és finomságokat kóstolhatnak a vendégek, miközben a borászokkal is találkozhatnak. A szüret előtti időszak nyugodt hangulata és a Balaton felvidéki felvidéki panoráma különleges hátteret ad a programnak. Bővebb információk és még több program a Visit Balaton 365.hu oldalon.
1: No, hát akkor Vadóc Jenőnek még egyszer megköszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánunk neki a továbbiakra, úgy zsűritagként, mint versenyzőként, mert ettől javul a magyar gasztronómia és a Balaton környéki gasztronómia is, meg a cukrászat színvonala is így emelkedik. Aki nem tudná, a balatongyöröki Promenád kávéhez vezető cukrászáról van szó. Mi meg már a búcsúzunk Marsall Szilvi műsorvezetőtársammal.
3: És Mihálovics Andrissal együtt.
1: De találkozunk a jövő héten is a Viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: A kormány megszünteti több kiemelt beruházás gyorsított eljárási státuszát. Új vezérigazgatója lett a BKK-nak és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek. Az amerikai blokád miatt teljesen elfogyhat az üzemanyag Iránban. Nagyrészt napos idő lesz, időnként megélénkül a szél. Délután pedig 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány megszünteti több kiemelt beruházás gyorsított eljárási státuszát. Az esti közlönyben megjelent változás érinti többek között a Margit-szigeti Nemzeti Teniszversenyközpontot, a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központot és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyes ingatlan fejlesztéseit is. A megszüntetett speciális szabályokat a folyamatban lévő hatósági ügyekben sem lehet tovább alkalmazni. Új vezérigazgatója lett a BKK-nak, Bodor Ádám korábbi mobilitási vezérigazgató helyettest a főpolgármester nevezte ki a vállalat élére. Új vezetőt kapott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a posztot Balázs Zoltán ingatlan portfólió kezelő tölti be szeptembertől. Bezár az MCC brüsszeli tagozata, miután elapadtak az állami támogatások. Frank Füredi, a szervezet igazgatója, lemondott, a felszámolás módját pedig szakszerűtlennek, illetve gyerekesnek nevezte. Az Euronews szerint úgy fogalmazott, hogy a magyar kormánynak a megszüntetés ellenére is teljesítenie kellene a munkavállalókkal kötött szerződéseket. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy augusztus 31-ével számos kekva, köztük az MCC is az állam kezébe kerül. Az egykori alapítvány brüsszeli kirendeltsége tavaly mintegy 5 millió eurós költségvetéssel működött. Teljesen elfogyhat az üzemanyag Iránban. Az amerikai tengeri blokád okozta ellátási nehézségek miatt az ország parlamentjének elnöke az üzemanyag használat csökkentésére szólította fel a lakosságot. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Washington blokkáddal zárta le az iráni kikötőket, arra válaszul, hogy Teherán lezárta a Perzsa-öbölből származó olaj- és gázszállítások szempontjából létfontosságú átjárót, a Hormuzi-szorost. Szeptember 18-áig bezáratják a bonni orosz főkonzulátust. A német belügyminiszter közölte azt is, nem működik majd a Berlinben lévő orosz ház, kulturális központ, és megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket is. A lépés előzménye, hogy a német hatóságok közölték, Oroszország megbízásából kísérelhették meg a támadást a lipcsei repülőtéren a robbanó szerrel felszerelt drónnal, de a szerencsére meghiúsult. A lipcsei repülőtéren augusztus 4-én észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy ukrán Antonov teherszállító repülő közelében.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben megélénkül a nyugatias szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: No kérem szépen, hát akkor az erős csontozat fél siker, mert hogy utána szükségünk, egész életünkben szükségünk van rá, de aztán utána pedig, amikor eljönnek az alkonynyi éveink, akkor meg aztán különösen fontos. Úgyhogy nézzünk egy kicsit a csontok egészségének utána. Barna Viktóriával, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatójával, egy kutatás szerzője, ő. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
10: És ebben a kutatásban olyan érdekességek vannak, amire leginkább fölkaptuk a fejünket, hogy nem, a séta az kevés, tehát abszolút intenzív mozgások, gyors irányváltások, ilyenek szükségesek ahhoz, hogy a csontjainknak az egészségét megtartsuk, hogy legtöbbet tegyünk a csontjaink egészségére, de csomó kérdés fölmerül ennek kapcsán. Ez mindenkire igaz, vagy csak fiatalkorban, vagy csak időskorban, vagy máshogy kell a csontokat karbantartani a csontjainkat akkor előre haladtával. Szóval mire jutottak a kutatók?
9: Hát a kutatás során arra jutottunk, hogy hát ez is nem csak a csontjainkat kell rendben tartani, hanem magát az egész testünket, tehát nem csak a csontok, de a csontok nagyon fontosak az egészség szempontjából, vagy hát az edzettség. Ez minden életkorban fontos. A mi kutatásunk tulajdonképpen azt állapította, hogy azt kereste, vagy arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen típusú mozgás a legjobb a csontok egészsége szempontjából, és ennek során arra jutottunk, hogy nem maga a mozgás típusa, hanem az intenzitás a döntő tényező, tehát azok az úgynevezett biomarkerek, amelyek a csont épülést szabályozzák, a mi metaanalízisünk szerint nagyobb mértékben mutathatók ki intenzív edzés munka során, mint például a lassú-hosszú edzések, például séta esetén.
10: Akkor kicsit kanyarodjunk az elejére, mielőtt András föltenné a kérdést, amit ő szokott. Szóval mitől tudnak erősek maradni a csontjaink, és mikor és mitől kezdenek el gyengülni, most függetlenül attól éppen sportolunk, vagy figyelünk az egészségünkre?
9: Hát, hogy mitől erősek a csontjaink erőssége több tényezőtől függ. A csonttömeg, csontminőség, csontanyagcsere hármassa talán ez a legfontosabb, ami ezt meghatározza, és ebben nagyon fontos szerepe van ezeknek a csont biomarkereknek, és a mi metaanalízisünk ezt vizsgálta. Gyengülni a csontjaink, ugye a csonttömeg, a csúcs csonttömeg 20-30 éves kor körül éri el a maximumát, és utána folyamatosan csökken. És mi azt állapítottuk meg, tehát mindenféle korosztályt vizsgáltunk ebben a vizsgálatban, hogy korosztálytól függetlenül nem minden mozgás hat egyformán a csont anyagcserére, hanem a mozgás intenzitása az, ami számít. Független attól, hogy csont épülés, csont megtartás, vagy csont leépülés korában van már valaki.
3: Anélkül, hogy nagyon belemennénk a fiziológiai és biológiai részletekbe, ez számomra meglepő, mert hogy a csontok olyan statikus dolognak tűnnek a laikus számára, viszont, és hát azt gondolnánk, hogy itt a táplálkozásnak van nagyon fontos szerepe, a csont magától felépül, a mozgás, és a, ezen belül, ahogy elhangzott, a dinamikus mozgás, az mégis hogyan befolyásolja az erősségüket?
9: A táplálkozásnak is nagyon fontos szerepe van, de alapvetően a csont épülést és bontást a mozgás impulzusa váltja ki, tehát nem véletlenül például az űrhajósoknál nagyon magas a csontvesztés és a csontleépülés, mire visszatérnek a földre, mert nincs a csontokra ható terhelés. Na most ahhoz, hogy a csont épüljön, mindenféle mozgástípusra szükség van, tehát főleg, de a mi vizsgálatunk azt mutatta ki, hogy főleg a magas intenzitás és a gyors irányváltással, tehát dinamikus mozgással járó edzéstípusok esetében magasabb a csontanyagcsere biomarkerek szintje. Tehát inkább a nem csak az intenzitás, hanem a irányváltás, ütődés, fékezés, tehát ezek tipikusan a labdajátékok mozgásformái voltak azok, amik tehát például a futball vagy a kézilabda, amik kiváltották ezt a magasabb biomarker választ.
3: Akkor a gladiátor sport is ilyen.
10: Nem, gondolkodtam én is.
3: Abban is van ütközés, meg nekiindulás, meg
10: most elég
3: stb. Úgyhogy
10: de ez erő,
3: az én... Tehát amikor ledagadtoztok, tulajdonképpen erős csontozatomat kritizáljátok. Kedves
10: hát,
3: kollega.
10: Hát az erős csontozatú az a szinonimája valaminek végül is.
3: Igen, bocsánat, csak közben interjú alanyunkat teljesen szóval szó nélkül
10: hagyjuk. Az étkezésre visszakanyarodva, ez fontosabb, mint az egészséges étkezés, illetve hát ugye bombáznak minket mindenféle csodaszerekkel, meg mindenféle vitamin kombinációkkal, amelyekkel a legtöbbet tehetjük a csontjaink egészségéért. Ezek szerint a mozgás, illetve a mozgásforma az fontosabb ennél, vagy ezeket egymás mellé helyezve?
9: Nem, tehát hogy nincs egy szent grál, vagy egy dolog, amit ki lehetne emelni, az egészség és az egészség fenntartás, egy nagyon komplex dolog, ennek része a mozgás és a táplálkozás is, nem lehet egyiket a másikra, másik fölé helyezni. Nyilván a táplálkozás is nagyon fontos, különösen a csont anyagcsere, csontritkulás szempontjából. Én dietetikus is vagyok, úgyhogy tudom, hogy ez is nagyon fontos, de a komplex, teljes, egészséges életmód a legjobb a csontegészség fenntartására, tehát ha valaki mozog is, és a táplálkozására is ugyanúgy odafigyel.
10: Most mennyire különböző tanácsokat tudna adni fiataloknak, illetve idősebbeknek? Idősebbeknek talán már nem annyira javasolhatjuk a nagy intenzitású, illetve ütközős irányváltó sportokat, gondolom én. Hát, eltére.
9: Igazából a fiataloknak, fiatal korban felnőtt

0: Köszönöm szépen. Hát akkor az erős csontozat fél siker, mert hogy utána szükségünk, egész életünkben szükségünk van rá, de aztán utána pedig, amikor eljönnek az alkonynyi éveink, akkor meg aztán különösen fontos. Úgyhogy nézzünk egy kicsit a csontok egészségének utána. Barna Viktóriával, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatójával, egy kutatás szerzője. Ő, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
2: És ebben a kutatásban olyan érdekességek vannak, amire leginkább fölkaptuk a fejünket, hogy nem, a séta az kevés, tehát abszolút intenzív mozgások, gyors irányváltások, ilyenek szükségesek ahhoz, hogy a csontjainknak az egészségét megtartsuk, hogy legtöbbet tegyünk a csontjaink egészségére, de csomó kérdés fölmerül ennek kapcsán. Ez mindenkire igaz, vagy csak fiatalkorban, vagy csak időskorban, vagy máshogy kell a csontokat karbantartani a csontjainkat akkor előre haladtával. Szóval mire jutottak a kutatók?
1: Hát a kutatás során arra jutottunk, hogy hát először is nem csak a csontjainkat kell rendben tartani, hanem magát az egész testünket, tehát nem csak a csontok, de a csontok nagyon fontosak az egészség szempontjából, vagy hát az edzettség. Ez minden életkorban fontos. A mi kutatásunk tulajdonképpen azt állapított, vagy azt kereste, vagy arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen típusú mozgás a legjobb a csontok egészsége szempontjából, és ennek során arra jutottunk, hogy nem maga a mozgás típusa, hanem az intenzitás a döntő tényező, tehát azok az úgynevezett biomarkerek, amelyek a csont épülést szabályozzák, a mi metaanalízisünk szerint nagyobb mértékben mutathatók ki intenzív edzés munka során, mint például a lassú-hosszú edzések, például séta esetén.
2: Akkor kicsit kanyarodjunk az elejére, mielőtt András föltenné a kérdést, amit ő szokott. Szóval mitől tudnak erősek maradni a csontjaink, és mikor és mitől kezdenek el gyengülni, most függetlenül attól éppen sportolunk, vagy figyelünk az egészségünkre?
1: Hát, hogy mitől erősek a csontjaink? A csontjaink erőssége több tényezőtől függ. A csonttömeg, csontminőség, csontanyagcsere, hármassa talán ez a legfontosabb, ami ezt meghatározza, és ebben nagyon fontos szerepe van ezeknek a csont biomarkereknek, és a mi metaanalízisünk ezt vizsgálta. Gyengülni a csontjaink, ugye a csonttömeg, a csúcs csonttömeg 20-30 éves kor körül éri el a maximumát, és utána folyamatosan csökken. És mi azt állapítottuk meg, tehát mindenféle korosztályt vizsgáltunk ebben a vizsgálatban, hogy korosztálytól függetlenül nem minden mozgásat egyformán a csont anyagcserére, hanem a mozgás intenzitása az, ami számít. Független attól, hogy csont épülés, csont megtartás, vagy csont leépülés korában van már valaki.
0: Anélkül, hogy nagyon belemennénk a fiziológiai és biológiai részletekbe, ez számomra meglepő, mert hogy a csontok olyan statikus dolognak tűnnek a laikus számára, viszont, és hát azt gondolnánk, hogy itt a táplálkozásnak van nagyon fontos szerepe, a csont magától felépül, a mozgás, és ezen belül, ahogy elhangzott, a dinamikus mozgás, az mégis hogyan befolyásolja az erősségüket?
1: A táplálkozásnak is nagyon fontos szerepe van, de alapvetően a csont épülést és bontást a mozgás impulzusa váltja ki, tehát nem véletlenül például az űrhajósoknál nagyon magas a csontvesztés és a csontleépülés, mire visszatérnek a földre, mert nincs a csontokra ható terhelés. Na most ahhoz, hogy a csont épüljön, mindenféle mozgástípusra szükség van, tehát főleg, de a mi vizsgálatunk azt mutatta ki, hogy főleg a magas intenzitás és a gyors irányváltással, tehát dinamikus mozgással járó edzéstípusok esetében magasabb a csontanyagcsere biomarkerek szintje. Tehát inkább nem csak az intenzitás, hanem az irányváltás, ütődés, fékezés, tehát ezek tipikusan a labdajátékok mozgásformái voltak azok, amik tehát például a futball vagy a kézilabda, amik kiváltották ezt a magasabb biomarker választ.
0: Akkor a gladiátor sport is ilyen.
2: Nem, pozzán gondolkodtam én is.
0: Abban is van ütközés, meg nekiindulás, meg
2: most elég
0: stb. Úgyhogy
2: de ez erő,
0: az tehát amikor ledagadtoztok, tulajdonképpen erős csontozatomat kritizáljátok, kedves
2: hát,
0: kollega.
2: Hát az erős csontozatú az a szinonimája valaminek végül is.
0: Igen, de bocsánat, csak közben interjú alanyunkat teljesen szóval
2: az étkezésre visszakanyarodva, ez fontosabb, mint az egészséges étkezés, illetve hát ugye bombáznak minket mindenféle csodaszerekkel, meg mindenféle vitamin kombinációkkal, amelyekkel a legtöbbet tehetjük a csontjaink egészségéért. Ezek szerint a mozgás, illetve a mozgásforma az fontosabb ennél, vagy ezeket egymás mellé helyezve?
1: Nem, tehát hogy nincs egy szent grál, vagy egy dolog, amit ki lehetne emelni. Az egészség és az egészség fenntartás egy nagyon komplex dolog. Ennek része a mozgás és a táplálkozás is, nem lehet egyiket a másikra, másik fölé helyezni. Nyilván a táplálkozás is nagyon fontos, különösen a csont anyagcsere, csontritkulás szempontjából. Én dietetikus is vagyok, úgyhogy tudom, hogy ez is nagyon fontos, de a komplex, teljes, egészséges életmód a legjobb a csontegészség fenntartására, tehát ha valaki mozog is, és a táplálkozására is ugyanúgy odafigyel.
2: Most mennyire különböző tanácsokat tudna adni fiataloknak, illetve idősebbeknek? Idősebbeknek talán már nem annyira javasolhatjuk a nagy intenzitású, illetve ütközős irányváltó sportokat, gondolom én. Hát, eltére.
1: Igazából fiataloknak, fiatal korban még épül a csonttömeg, és eleve a fiatalok sokkal jobban is szeretik az intenzív, impulzív, dinamikusabb mozgásformákat. Ott inkább az a lényeg, hogy fiatal korban a hosszú, kimerítő edzésmunka lehet rossz hatással a csont épülésre, míg felnőtt korban, amikor a csonttömeg megtartása a cél, akkor inkább a kiegyensúlyozott megfelelő arányú aerob vagy állóképességű edzés és intenzív edzés aránya a fontos. Idősebb korban is nagyon fontos az intenzitás, tehát a tempó az mindig benne kell, hogy legyen mindenkinek a felkészültségétől függően egy edzés munkában, tehát vagy tempósabb, dinamikus gyakorlatok, erőnléti edzés, persze csak kontrollált módon nyilván, ha valakinek nincs tapasztalata. De inkább tehát az intenzitás az mindig ott kell, hogy legyen, inkább annak hossza és mennyisége az edzés munkában a döntő, tehát az aránya szerintem.
0: Na, akkor jönnek a hallgatói kérdések, ezek közül talloznénk. Az úszás felejtős, illetve igaz-e, hogy a kóla káros a csontokra? Vegyük ketté, az úszás, az milyen hatással van a csontokra?
1: Az úszás nagyon jó hatással van a csontokra, mivel ugye maga a gerinc, a tartás stb. Szempontjából nagyon jó. És a szívvédőrendszert is erősíti, ugyanakkor kiveszi a gravitációs terhelést, tehát nyilván csontanyagcsere válasz kisebb lesz, de maga az intenzitás, mivel ugye mi azt találtuk, hogy nem a mozgás típus, hanem az intenzitás döntő, az úszás is számít, tehát semmiképpen ne felejtse el valaki, ha úszni jár, ezt ne hagyja abba. Talán csak a mechanikai inger kisebb valamennyivel, ugye.
0: Igen. Aztán kóla. A tejfogyasztás és a kólafogyasztás. Ugye azt mondják, hogy a tejfogyasztás az jó a csontokra szempontjából, hiszen kálciumot tartalmaz, a kóla viszont az a legenda tartja magát, hogy kivonja az ásványi anyagokat valahogy a csontjainkból. Erre lehet bármiféle exakt szakmai választ adni?
1: A kóla, ugye én a kóla önmagában nem oldja fel a csontot, de hát van két olyan hatása, ami hosszú távon kedvezőtlen lehet. Az egyik ugye a foszforsav, tehát ha valaki sokat iszik belőle, akkor a szervezetnek megnő a foszfát terhelése. Ez pedig nem közvetlenül okoz csontkárosodást, de a csontépítő folyamatokat lassítja. Ugyanakkor a kóla kiszorítja a kálciumot tartalmazó italokat, például a tejet, tehát enyhén növeli kálciumvesztést inkább úgy mondanám. Tehát, hogy a kóla, sajnos szerintem ezt tudjuk, nem a legjobb ital a csontépülés szempontjából, de akkor nyilván a tejtermékek, amikor kálcium van, az igen fontos.
0: Következő kérdéskör az ízületekre vonatkozik. Azt kérde a hallgató, ugye beszéltünk foci, kézilabda, ennek az, és elhangzott, hogy milyen jó hatással vannak a csontképződésre, a csontjainkra, de a gyors irányváltásokkal járnak, azok meg ártatnak az ízületeknek. Akkor ezt lehet valahogy egyensúlyba tenni, hogy a csontjaink és az ízületeink is jól érezzék magukat?
1: Igen, tehát az a magas intenzitás az még magában nem attól károsodnak az ízületek. Az ízület akkor károsodik, amikor valaki nekiáll magas intenzitású edzést végezni, de nem jó a technikája, például nem jó maga az edzésnek a felépítése, hirtelen kezd el például valaki nagyon sok nagy magas intenzitású edzést végezni, mindenféle kihagyja az erősítő edzéseket, a törzsstabilizáló munkát, a nyújtást. Ilyenkor van a sérülés. Tehát, hogy a magas intenzitású edzés mellett nagyon kell figyelni arra is, hogy megfelelő legyen az erősítés, a nyújtás és a megfelelő technika.
0: Igen. A másik, hogy idősebb, hát nyilván nehéz elképzelni 50 pluszos, bár vannak ilyenek, tudok róla, kézilabdázókat vagy focistákat, aki nem ezek közül válogatna, de szeretne a csontjai egészségével és erősségével törődni, annak milyen mozgásforma ajánlott?
1: Hát egyébként a mi metaanalízisünkben, ahol szignifikáns eredmény jött ki, ők pont az idősebb korosztály voltak egyébként. Tehát amatőr kézilabda és foci csapatokat vizsgáltak. Szerintem minden korban el lehet ezt igazából kezdeni, a lényeg a felépítés, tehát a fokozatosság, inkább azt mondanám. Uh-huh. Tehát ha valaki nekiáll fokozatosan felépíteni egy jó edzővel egy edzésmunkát, akkor el fog jutni a megfelelő intenzitási szintekre, és fogja bírni ezt a terhelést.
0: Aztán még egy urbánus legenda, Évi kérdezi, hogy igaz, hogy 28 év fölött már milyen a kálcium bevitelünk? Mert arra hoz példát, hogy édesanyja literszám itta a tejet, mégis csontritkulása volt, de hát ezt későn kezdte a jelek szerint.
1: Hát a csontritkulás nagyon összetett dolog. Nagyon sokat számít benne a diéta, a kálcium bevitel, a D-vitamin bevitel, de összességében csak az, tehát hogy nagyon összetett az, hogy mitől alakul ki egy csontritkulás, egyáltalán nem biztos, hogy tehát lehet valakinek jó a táplálék bevitele, mégis lesz csontritkulásra, és lehet, hogy valakinek nem az, de mégsem lesz. Tehát ez egy komplex kérdés, így összességében több tényező határozza meg. Nőknél például menopauza után, hogy az ösztrogén szint csökkenése inkább az, ami ezt befolyásolja.
0: Uh-huh. Oké, null kontakt karate 50 pluszosoknak? Kérdezze a hallgató, biztos érdekeltségei vannak ott.
1: Null kontakt karate?
0: Igen, hát gondolom a mozgást, én se hallottam még róla.
1: 50 pluszosan?
0: Igen.
1: És miért?
0: Vagy valamit mozogjunk. Tudod, én is úgy vagyok vele, hogy ezek az ilyen kultúrált mozgásformák, hogy squash, meg futás, meg úszás, meg kézilabda, meg foci, engem se érdekelnek, viszont valamit mozogni kell, és akkor mondjuk a küzdő sport, csak hát ne 50 évesen verjük szét egymást, gondolom, én így gondolkodik a hallgató.
1: Hát lehet jó is ez.
0: Meglepett a kérdés, hallom.
2: De végül is a kritériumoknak majdnem megfelel.
1: Hogyha így valaki addig nem karatézott, miért pont 50 pluszosan szeretné elkezdeni, tehát, hogy, de jó, tehát hogy persze, szerintem ha jól felépíti az edzés munkát, akkor jó lesz.
0: Uh-huh. Oké. Okay. És nem szűnnek a kérdések, ilyen csontritkuláshoz DEXA mérésre, azt nem tudom mi egyébként, érdemes-e járni fakultatíve, kérdezi a hallgató.
1: Hát a DEXA az a csontsűrűség mérésére szolgáló eszköz, ami hát igazából ez egy rizikófaktorral rendelkező betegeknek szokták már felírni, vagy őket szokták kiutalni. A DEXA egy nagyon érdekes dolog, nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de az a lényeg, hogy jó DEXA-val is lehet valakinek csontritkulása, és rossz DEXA értékek mellett sem is előfordulhat, hogy nem lesz csontritkulásos törése. A DEXA önmagában nem mutatja meg a csont mikroszerkezetének az állapotát, vagy a porozitását, csak a csont tömege. Tehát, hogy így ráadásul ez egy rizikófaktorok elemzése alapján eldöntött vizsgálat, csak így fakultatív senkinek sem ajánlanám, hogy menjen, mert nem fogja tudni szerintem értelmezni az eredményt.
0: Uh-huh. Oké, hát még ömlenek a kérdések, úgyhogy lehet, hogy vissza kell térnünk erre a témára. Köszönjük szépen az eddigieket, és akkor további sok sikert kívánunk neked.
1: Nagyon köszönjük.
0: Szép napot. Szia, szia. Barna Viktóriával beszélgettünk, ő a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, és végzett egy kutatást, hogy a robbanékony mozdulatokat igénylő sportok jót tesznek a csontoknak. Erről beszélgettünk, és emiatt szabadult el az üzenőfalunk.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Qualitons. Yumi Gagarin. Kankama. Vitekör, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Pusztazámor kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színház

0: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
0: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
2: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
0: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
0: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
0: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság, ez a Millás reggeli, ami most éppen elindult itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 2-án szerda reggel fél hét után 3 perccel vagyunk itt Kántor Endrével.
5: És Gede Balázzsal. És a kedves hallgatókkal, akik írnak nekünk, 0-36-98-0-98-0, az Viber, WhatsApp, SMS. A messengerünk is nyitva áll, várja az üzeneteket, csak úgy, mint az infokukat, millastegeli.hu. Korán reggel már kaptunk visszajelzéseket, észrevételeket a kedves hallgatóktól, majd mindjárt megosztjuk.
4: A Chrome
5: újdonságait is megkap. Hát ez mindig megvan.
4: Úgy, na mindegy, azt mondja, megnyitjuk. Azt mondja, hogy D-kartás írt nekünk a forgalmi helyzetjelentést küldött Pirkatatos. Jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Viszonylag kellemes forgalmi viszonyok között, 23 perc, 29 másodperc jelenleg Zugló Hermina mező Gödről. Szerencs utcai lámpa 2 váltással abszolválható.
5: Mindenki aztán túlélte mindenki. A szeptember elsejei évkezdést. Természetesen én azt vettem észre, hogy már a szülőkön kívül, akik posztolgatnak, hogy jaj, de jó, gyerekek nélkül otthon, stb., ezt már az influencerek is megragadták, ezt a kiváló fegyet, hiszen az algoritmussal nem lehet vitatkozni, és amikor megmondja nekünk, hogy mit kell posztolni, akkor azt posztoljuk, és akkor sokan fognak minket lájkolni.
4: Fél hét az 6:30 körül szokott lenni, igen, hát köszönjük.
5: Azért történt ez a kis malőr, mert volt egy, rátenyereltem a lemezjátszóra, elment az ismétlés, és újra be kellett rakni. Oh. Elnézést kérek. Ez én voltam.
4: Hát akkor ez előfordul. Igen. Azt mondja, hogy hú, délután bemaradt valami mikrofon, többen megírták.
5: Nagyon gáz.
4: Nagyon gáz, igen. Igen.
5: Én is kihasználtam ezt az otthon startot, értem, akkor figyelj, vettem egy kírót föl, figyelj, nem tezve, az egész kölcsönből.
4: Elintézte a Józsi, tudod, bementünk, azt találjuk. Hello, okosutas, az majd később, Petykaért majd áttesszük péntekre.
5: Behozzuk, van ilyen, tehát átlagot megyünk, kedves mérnök úr, átlagot
4: egyébként
5: megyünk.
4: Egyébként az okosutas adás alatt írta ezt valóban, mert az kedves, de van csak az ugye rögzített műsor. 2 perc késés dorgál le minket.
5: Mondom,
4: mérnök úr,
5: átlag,
4: igen,
5: átlagsebességet megyünk, úgyhogy nyugalom,
4: bepótoljuk. Aztán Gézu is írt egy 1/2 percest, azt mondja, hogy az egykor méltán elismert magyar szinkron ma már nem ugyanaz a szint. Éppen tépem a hajam a szájbarágos háttérzajok miatt, sör felnyit, szíz, belekortyó, Ádám csutka, kortyó, mint egy centire lennék a csávó torkától, Rendre, Rémes, írja ő.
5: Ez az 5.1-es hang. Tessék kikapcsolni a surround systemet, és átállni a normál hangra.
4: Igen,
5: és akkor,
4: és akkor meg Gézunak javaslom, hogy nézzen csókolózós filmeket.
5: Az jó?
4: Mert az nem jó. Tehát főleg, ha nem látod, és nincs hozzá maga a smárolás folyamata, csak azt a nyammogást hallod, amit alá szinkronizálnak, mondjuk kávéfőzés közben, az rettetes.
5: Van egy nagyon jó dokumentumfilm erről, ezekről a hangkészítőkről,
4: ja,
5: akik
4: igen
5: ülnek.
4: Meg,
5: ugye
4: meg egy valamit nem értek.
5: Na.
4: Miért nem lehet enni evős jelenet közben? Tehát ez a... Tudod, így próbálunk artikulálni.
5: Igen, és nem jó.
4: Nem jó.
5: Igen, evő

0: jelenet közben nem jó.
1: Csak egy banán, hogy mondjuk beleharap, és akkor tényleg csámcsak.
0: Vagy a pofogózó ember, aki bejön, és óriásit leken, hogy figyelj, hogy evés közben nem beszélünk. És az végig kéne várnod. Igen, egy ilyen gurmé vacsorát.
1: Van ezzel probléma.
0: Degusztációs menüt.
1: És félő, hogy nem lesz jobb, mert hogy, vagyis hát lehet, hogy pont jobb lesz az AI miatt, ugye az ott lobog a Damoklész kardja a szinkron színészek fölött, hiszen a technika már rendelkezésre áll, csak ugye a, nem tudom, a szakszervezetük egyelőre offolta azt, hogy például Robert De Niro magyarul beszéljen a filmjében. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egy újabb beszélgetés délután a műsor közben, ezt megkaptuk. Ezt jól kiszúrtátok sokat.
0: Köszönjük szépen, hogy délután is hallgatjátok így van, a Rádió Cafét. Ez egy végülis pozitív visszajelzés
1: teljesen,
0: lehet ezt mondani.
1: Teljesen, így is van. Jöjjenek a névnaposok, Rebeka, Dorina, boldog névnapot kívánunk. Fédrák, Feldák, Renátuszok, hú, nagyon hosszú most a sor. Mindenkit köszöntünk nagy szeretettel.
0: De főleg a Dorinákat.
1: Őket feltétlenül.
0: A híres,
1: és a töhötömöket.
0: A töhötömök is ott van, aki egyébként Tattyán.
1: Igen.
0: Azt mondja, hogy...
1: Híres Dorinát akarták keresni?
0: Nem, én tudom, én ismerek Híres Dorinát, természetesen mindenki ismer Híres persze. Dorinát, Mrs. Columbo-t, de azon túl pedig hát még rengeteg más Dorinát persze. is. Most jut eszembe, hogy van legalább 4 Dorina ismerősöm.
1: 4?
0: Hát legalább hát szerintem.
1: Egy biztos, aki most így beugrott.
0: Ja, és a Rebeka, a Rebekák is Rebeka, vannak. Hát őket se felejtsük el. Híres Rebekák, nagyon sokan.
1: Na, évforduló időszámításon kellett 31-ben zajlott az akciumi csata. Octavianus jól megverte Marcus Antoniust oldalán Kleopátrával.
0: A nagy londoni tűzvész 1666, erre van jó sok megemlékezés a fővárosban. Buda pedig 1686-ban felszabadult 145 évnyi török igen. uralom alól.
1: Megköszöntük a hosszú jelenlétet, majd kiebrudaltuk a törököt. Uh-huh. Azt mondja, hogy Angliában az utolsó nap a Julián naptár szerint 1752-ben a napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest, közel 2 évszázada később Anglia is áttér a Gergely naptárra. Ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből.
0: Na így csináljuk mi is ezt a 2 percet, mérnök úr, tehát hogy
1: igen, amikor Gergely pápa átállította, akkor még 10 volt, akkor ezek szerint Angliában itt 11, ma meg már 13. A különbség, ugye ezt igen, ott lehet követni, hogy az ortodox egyház még a vallási ünnepeiben használja, úgyhogy ott ezt a differenciát meg lehet találni.
0: Születésnapos az Economist, mert 1843-ban kiadták a magazin első számát.
1: Ne bomolj, és átugrottad 1770-et, Budán az első lottó sorsolás.
0: Nem,
1: azért... 1770-ben.
0: Na, tessék.
1: Ez nagyon kemény.
0: Még nem volt sehol a lottóház.
1: Nem.
0: Meg az semmi ilyen.
1: Sőt, lehet, hogy nem is kitöltős volt, hanem valami...
0: Valami teljesen
1: bár
0: más.
1: Bár 1770-ben lehet, igen. Igen, és utána jött az Economist rá 73 évre.
0: Azt mondja, hogy ja igen, igen, igen, az ARPANET, az nagyon fontos. 1969-ben a Kalifornia Egyetemen első ízben kapcsoltak össze egy számítógépet a mai routerek ősével, és ezzel működni kezdett az ARPANET, az internet őse, az egyik őse. Igen, ami még ugye számítógépeknek a hálózata volt, külön kis hálózatok csatlakoztak egymáshoz, majd később, főleg a kutatói és egyetemi világ kapcsolódott össze, különböző protokollokkal, a TCP/IP az csak később jött elő, volt minden UCP meg amit akarsz, úgyhogy egy izgalmas korszak volt, az biztos.
1: Igen. Ja, hát akkor ezért nyomult be a Chrome, próbálta észrevétetni magát, hiszen 2008-ban a Google közé tette a Chrome webböngésző első publikus verzióját. Hát akkor
0: ezen a napon, de ezt meg lehetne ismételni gyakorlatilag folyamatosan a frissítésekkel.
1: Igen.
0: Születésnaposok közül kiemelendők a mai napon 1811-ben született Heckenast Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő.
1: 1815-ben Mosonyi Mihály magyar zeneszerző, pedagógus született, 1858-ban Fadrusz János magyar szobrászművész.
0: Homoki Nagy István Kossuth Díjas filmrendező, természetfilmes 1914-ben született ezen a napon. Szerintem egy jó páran emlékszünk a műveire.
1: Andrew Grof, azaz Grof András, 1936-ban született, az Intel társalapítója volt, óriási figura az üzleti világban. Volt,
0: még bocsánat, meg is van nekem nem. Valahol DVD-n a Gyöngyvirágtól Lompulásig, az volt az egyik kedvencem.
1: Az moziban néztem, az
0: 53-as.
1: Iskolában, általános iskolában vittek.
0: És a, hát az általános iskolában az volt, meg a Cimborák két részes, illetve a végülis a Hely Csóka az is valamilyen szinten oda keverhető, de a Cimborák egy, a Cimborák a Nádi Szélben, meg Cimborák Hegyen Völgyön, azok voltak szerintem az igazán jók. A Hely Csókás is, azt csak később fedeztem fel, az rajta van a Gyöngyvirágtól Lompulásig DVD-n, egy ilyen plusz tartalomként, az is szuper jó. Ja, meg a Plutó és Puk, a Bajkeverők, az nagyon-nagyon jó, az, egy, az talán az a legutolsó filmje 78-ból.
1: Billy Preston, amerikai énekes zongorista, a Beatles 5. tagja, 1946-ban született, Oszter Sándor pedig 1948-ban, ő Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színészünk volt.
0: Azt mondja, hogy Keanu Reeves, angol-kanadai színész, 1964-es születésű ő, és Salma Hayek pedig mexikói születésű amerikai színésznő. Sokat lehetett látni most a VB-n.
1: Igen.
0: Salma Hayek, Jimenez, eredetileg ez volt a neve, de hát rövidített, mert a Jimenez az már túl sok volt. A Salma Hayek az úgy. Ő meg 66-os, ami egyáltalán nem látszott Salma Hayeken. Most legalábbis, amit lehetett a baseball sapka, a napszemüveg alatt látni belőle az arcából.
1: Ja, hát úgy igen, messziről. könnyű fiatalosnak.
0: Jó, könnyű, ez igaz. Jól van. Ez,
1: távolról ez ballagsz a tengerparton.
0: Hát azért a tengerparton ott azért van, ha csak nem ilyen kabádba. Klepetusban vagy, akkor, akkor azért igen.
1: Lehetnek árulkodó jelek. És köszönjük nagy szeretettel Kántor Endre kollégát, aki tegnap volt ugye a születésnaposok, és szerintem a kollégák meg, de én tegnap nem voltam. Úgyhogy engedd meg, hogy így élő egyenes adásban. Egyébként hallgatók is között is voltak, akik így utólag.
0: Megyünk tovább.
1: Rezes Bandinak.
0: Rezes Bandi, nagyon jó. Hát persze, a sorozatból.
1: Igen.
0: Bár lehet, hogy a meg vagy hadnagy jobban szeretnék lenni.
1: Igen, tényleg.
0: De az már foglalt.
1: Igen.
0: Az már foglalt. Van egy ilyen pacák, aki mostanában nem láttam, de az a napi rutinja, hogy van egy ilyen egykerekű elektromos cucca.
1: Igen.
0: És full felszerelésben, bukósisakban, a bukósisakra szerelt visszapillantóval.
1: És teljesen úgy mennek, így és, előre dőlve.
0: És
1: meg,
0: van egy zenegépe is, és ott lehet csak azt, hogy elmegy egy és így megy egy tókört, hogy ebben mi a szép, azt igazából csak ő tudja.
1: Hát valószínűleg a használata valami jól eső érzés lehet.
0: Mindenki más számára egy kicsit furcsa, de gondoltam, hogy beszerzek egy ilyen szirénát, és akkor azt valahogy ráaplikálom a bukósisakjára. Meg egy gumibotot.
1: Mert az is volt megvacsadnak.
0: Kyle Thomas.
1: Na, jön. Akkor küldjél magadnak szépen
0: küldök egy magamnak egy dalt. Kyle Thomas és mindenkinek, aki szereti, akit King Tuffnak hívnak egyébként. Most jelent meg egy új lemez, arról szóljon. Egyébként ő vermonti származású zenész, az Invisible Ink.

0: in a poem. Can't recall how it goes. I wrote it down in a book, I think.
1: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
2: Millás reggeli.
3: Na nézzük, hogy ki miről ír. A Portfolio.hu-n arról lehet olvasni, hogy mennyire romos sok az ingatlanaink, legalábbis milliónyi magyar lakik ilyen ingatlanban. Ez legalább 2 millió, ami ha nem is teljesen romos, de rossz energiahatékonysági kategóriába sorolható, és hát ezeket gatyába kéne rázni, mert ugye többször lehet azt hallani, hogy az el nem használt energia a legolcsóbb, tehát itt ugye nagyon pazarló módon megy a fűtés például ki az ablakon, vagy a falakon, vagy az akárhol, nem beszélve ugye az ilyen kánikulai melegekről, azt meg beengedik ezek a falak. Úgyhogy ezeket valami átfogó módon rendezni kéne. Ugye az Európai Unió is egyébként megkövetel bizonyos célokat, és az is biztos, hogyha nem célzottan történnek ezek a támogatások, akkor ugye az össz ingatlan állományt nagyon nehéz gatyába rázni.
4: Igen, erről beszélünk már egy ideje, igen. És az egyik legproblémásabb rész, amit kiemeltél belőle, hogy mennyire rossz az egész szigetelés helyzet, de ugye strukturálisan is nagyon rosszak ezek az épületek, és az épület állománynak az ilyen áram, víz és stb. Tehát egész egyszerűen tragédia állapotban van, és ez egyébként egy olyan időzített bomba azon az ingatlan piacon, ahol az elszabadult árakkal dolgozik mindenki, hiszen ugye a magyaroknak a vagyona lényegében ingatlanban van. Ezért ezt a fajta érzelmi töltetet is tartja, ugye, hogy mennyibe kerül az a dolog, amit én el akarok adni, mert ugye azt a jövőbe vetíti, hogy ő
3: hát
4: abból mit szeretne gazdálkodni
3: talán
4: majd.
3: Talán még komolyabb, nem csak a vagyoni helyzet, itt egyensúlyen a lakhatás kerülhet veszélybe, ugye, mert egyszer igen. Csak összedől,
4: csak hogy ezért kerülnek ennyibe ezek az ingatlanok, ugye, igen. Mert arra számít, hogy az majd ő most majd kikesseli ugye azt, amin ült, mit tudom én, hány évig.
3: Szóval portfolio.hu, ott lehet erről olvasni.
4: Igen. Közben amerikai és iráni eszkaláció, erről majd egy pár szót nyilván a tőzsdei helyzetben is beszélünk, sok helyen lehet olvasni, legalább 11 ember meghalt a Irán ellen végrehajtott bombázásokban, ezt az állami hírügynökség jelentette, és erről jönnek hírek mindenhol, ezt most pont a 24.hu címlapján láttam meg.
3: Közben keresgélek, a Telexen a Revolut használatáról lehet olvasni, mennyit fizetsz a Revolutnak, és mennyi profitot hoz ez a banknak. Ezt számolgatja egy cikk, ügyfelenként közel 30 000 forintot keres a Revolut, ez vastagon ki van emelve. 25-ben rekord árbevételt ért el a cégcsoport, díjkamat és egyéb bevételei összesen 4,5 milliárd fontot tettek ki, ami 46%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ezen összeg 84%-a kapcsolódott a bank lakossági ügyfeleihez. Azt érzékeljük is, ugye, hogy ott már biztosan jól áll, mert hogy ilyen kampányaiba most főleg az üzleti ügyfeleket célozza a bank. Szóval a Telexen lehet arról olvasgatni, hogy hogyan is áll a Revolut, és hogyan gazdálkodik, milyen eredményei vannak.
4: Ja, én közben azt néztem, hogy a Financial Times-ban van egy komoly cikk arról, hogy Oroszország segít Iránnak, mégpedig szuperszónikus robotrepülők fejlesztésében, és ezek a magasan fejlett szuperszónikus manőverező robotrepülőgépek kifejlesztése az, amiben nyújtanak segítséget egész pontosan. Már évek óta zajlik a program, és Oroszország legtapasztaltabb rakétafejlesztési szakértői vesznek benne részt, akik olyan új fegyverkategória kidolgozásában segítenek Iránnak, amely akár a Közel-Keleten tevékenykedő amerikai repülőgép hordozókra és hadihajókra is veszélyt jelenthet. meg hát természetesen mindenki másra. Ugye Iránnak ugye ez a fegyvere most, hogy nem elsősorban az amerikaiakat lövik, hanem az amerikai bázisokat, de közben azokat az országokat, amiket elérnek. Úgyhogy hát ez nem túl megnyugtató hír a Financial Times-ból.
3: Mint ahogy az sem, ami a 24.hu-n olvasható, hogy titokban több mint 500 milliárdot osztottak szét Orbánék az utolsó hónapokban.
4: Nem
3: nyilvános kormányhatározatokkal, tehát még a saját maguk által hozott szabályokat sem tartották be, ugye, mert ugye ezeket a költségvetésbe befolyásoló tételeket nyilvánosságra kellett hozni a 24.hu-n a részletek.
4: És még a Telexen egy hír, Biatorbágy hadat üzenne az illegális beköltözésnek, ebből hatalmas felháborodás lett, az agglomerációs települések sorra szembesülnek azzal, amivel a főváros korábban a peremükön található, egyébként nem beépíthető külterületek kezdenek megtelni állandó lakossággal, ilyen különböző zárt kerti ingatlanok és üdülőterületek, ez konfliktusokat szül, ez olvasható tehát a Telexen.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Na most mondom akkor, hogy a Budapesti Értéktőzsdén volt egy kis esés, illetve hát egy kisebbre módosult, mert volt az nagyobb is, csak az árásra picit fölkunkorodott. 4% lett a mínusz, és 539 pont, ez 148.622 pontos záróértéket eredményezett. A vezető részvények közül a MOL tudott csak emelkedni 0,5%-kal 5085 forintra, az OTP esett 1,3%-del 44.650-re, a Richter közel 2%-kal 13.110-re. Ja, és a Magyar Telekom is ment, bocsánat, még hozzá, jó nagyot, 1,9%-ot 2578 forintra, de ez igazán nagyot, mondjuk jó, nem túl nagy forgalomban gondolom, az Ebdufer 43%-ot rallizott, nem tudom, mi történt ott, mondjuk, hogy az egy ilyen likvidebb, vagy illikvidebb piac, lehet, hogy egy kisebb tétellel lehet tudták mozdítani az árat, nem néztem utána az ármozgásnak. Viszont a forint az méretesen gyengült, 368 fölé az euróval szemben.
4: Hát igen, a GDP adatra érdekesen reagált a magyar tőzsde. Érdekesen reagált a világ tőzsdéje a Hormuzi szorosban kipontakozó újabb konfliktusnak. Ugye most véget ért ez a körülbelül egy hónapos ilyen nyugalmi időszak, most megint egymást lövi a két fél, miközben Donald Trump már ott tart, hogy az Ontario-tó után neki menne a csendes óceánnak és az Atlanti óceánnak is. Ezeknek az átnevezése is felkerült a napirendre, úgyhogy ha már egyszer egy bizniszbe indul, mondhatnánk. Minden esetre a Brent és a West Texas az rögtön megugrott. A West Texas utóbbi az rögtön 5%-ot ugrott a hírre. Aztán utána további emelkedést lehet látni. $90.59 most 0,4%-os pluszban, a Brent 0,7%-os pluszban már $95.31, a földgáz pedig 1,3%-os plusz után tartózkodik. Esett az arany, a réz, az ezüst és a platina ára, és ugye a VIX volatilitás index majdnem 10%-os megugrása is mutatja, hogy mi a szitu.
3: Igen, elég nagy a para, hogy a világban majdnem mindenhol az államkötvények hozamai elkezdtek nagyon erősen fölfelé kúszni. Tegnap például hír volt az, hogy 1996 óta először emelkedett a 10 éves japán államkötvény hozama 3% fölé. Hát ebből még lehet
4: egy nagy
3: baj.
4: Piros, egy nagy piros. Igen. Mindenhol. Az S&P 0,7, a Dow 0,8, a Nasdaq 1% fölötti mínuszban, a Russell 2000-es szintén, az európai tőzsdék közül 0,5% és 1% körüli mínuszokban mindenki, Ázsiában szintúgy, és ja igen, ahogy mondtad, igen, az 5 éves, 10 éves államkötvényállomány az USA-ban mind megugrott, és alig lehet találni olyan céget az amerikai tőzsdén, akik pluszt könyvelhettek el. Ilyen például az Apple, ahol ugye bemutatkozott az új vezér, és elmondták, hogy azért Tim Cook az nem megy messzire, a háttérből még felügyeli bizottsági tagként is figyeli a folyamatokat, és jön egy óriási bejelentés, természetesen az új Apple hajtható telefon, majd ezt fogják bemutatni, ott volt egy 2,6%-os plusz, és ami még ugrott egyet, az a PG&E Corporation, ez pedig nem más, mint a Pacific Gas and Electric Company, és a kaliforniai tűzesetekkel kapcsolatos változások kapcsán volt egy ugrás az árfolyamában. Azt mondja, hogy egészen sok, 5,9%-os plusz, de mindenki más, az Nvidia-tól kezdve a Nion keresztül, az Intelen keresztül, az American Airlines Groupon keresztül elég komoly minuszokban az amerikai tőzsdén.
3: Tegnap volt az...
4: Hoppá, bocsánat!
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Igen,
5: a rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Akkor is elmondom, hogy tegnap volt az első kereskedési napja a Shein-nek.
4: Ja, nem jó volt.
3: És nem, hát igen, nem jó volt, mert jobb beverték egy 10%-a, azt a zárásra visszahúzták flatbe.
4: Bocsánatot kérek, hogy mind nagyon gyors. Nem, látom, nagyon gyors az ujjam.
3: Igen, mert az idő
4: és
3: miatt
4: itt a Czoller Andi.
3: Látom, hogy át kell
6: és
3: adni.
6: És itt fegyelmezetlenek.
4: Elnézést.
6: Igen. Ja, és nincs baj.
3: Na, viszont már is jöhetnek akkor a
6: hírek. Igen, mert nagyon késő van.
3: Igen. Húzunk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és az M5-ös autópályán az autópiactól. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtemező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtemező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtemező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. Németh Luca, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Újabb akkumulátoripari üzem épülhet Debrecenben. Kinevezték azt a bizottságot, ami átvizsgálja a nemzetbiztonsági iratokat. Intenzív támadássorozat volt tegnap Irán és az Egyesült Államok között. Nagy rész napos idő lesz, időnként megélénkülhet a szél. Délután 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Legalább 500 milliárd forintot oszthatott szét titokban az Orbán kormány az áprilisi választás előtti pár hónapban, írja a 24.hu. A közérdekű adatigényéssel megszerzett titkos, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokból kiderült, az átadott határozatok túlnyomó része pénzosztásról, költségvetési átcsoportosításokról rendelkezett. A portál összesen 55 a miniszterelnök aláírásával ellátott dokumentumot kapott, a kormányhatározatok számozásából pedig kiderült, hogy további 28 határozat a felülvizsgálat után is titokban maradhat. Újabb akkumulátoripari üzem épülhet Debrecenben. A kínai CATL leányvállalata egy akkumulátor újra csomagoló és összeszerelő üzemet hoz létre, az állami tulajdonú Impark újonnan épült csarnokában. Mindez annak ellenére történik, hogy az előző kormány korábban határozottan tagadta az újabb, térséget érintő akkuipari fejlesztések lehetőségét, írja a Debreciner. A cég jelzése szerint az új üzemben a technológiai folyamatok során az akkumulátorok elektrokémiai működése nem változik, és nem történik elektródagyártás, elektrolit kezelés vagy cellagyártás. Kinevezték azt a bizottságot, ami átvizsgálja a nemzetbiztonsági iratokat. A testület elnöke Rainer M. János, Széchenyi díjas történész akadémikus lett. Rajta kívül háromféle tagja van a bizottságnak, a szakismeretekkel rendelkező négy tagot a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek közösen javasolták. Lesznek kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró jogász végzettségű tagok és két ellenzék által delegált tag. Több helyszínen tartottak házkutatást a nyuszi motorok ügyében. A nyomozók tegnap iratokat foglaltak le. A Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly nyári több mint 200 millió forintos beszerzésével kapcsolatban. A nyomozás alapja a Szociális és Családügyi Miniszter júniusi feljelentése volt. A kis motorokat 15 és 16.500 forint közötti egységáron számlázták ki a minisztériumnak, ezzel szemben ugyanezek a termékek a kiskereskedelmi forgalomban bárki számára elérhetőek 5-6.000 forintért. Intenzív támadássorozat volt tegnap Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai hadsereg többek között légvédelmi állásokat, radarrendszereket, tengeri eszközöket és kommunikációs létesítményeket támadott. Irán közben azt állította, hogy Jordániában és Irakban amerikai célpontokat támadtak. Washington még pusztítóbb csapásokkal fenyegetőzik. Irán azért tiltakozott, mert szerintük Amerika egy esküvő ellen követett el támadást, ami 5 ember halálát és több tucat civil sebesülését okozta, írja a Reuters.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható, napközben megélénkül a nyugati a szél, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 2-án, szerdán reggel, 7 óra 10 perckor Kántor Endrével.
5: És Gede Balázzsal.
2: És a hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra, és többen is megírtátok a Déva néven muzsikáló, népzenei ihletésű dalokat előadó Takács Dorinát, hogy neki is négy napja van.
5: Igen,
2: és
5: igen, nagyon boldog névnapot neki.
2: Dorina, így is van feltétlenül. Azt mondja, hogy hát jönnek neked a szülinapi kívánságok, így van.
5: Trumpification.
2: Trumpific a Pacific helyet. Hát az csodás lenne.
5: Csodás, így is van.
2: Nyilván elnök úr örömmel nézegetné a térképet, ott lenne a, ott is ott lenne a neve. Aztán, igen, köszönjük szépen.
5: De ezt el szeretném neki mondani Moose-nak, hogy a nyári szünetben voltak ismétlések a Borravalón, különben nem volt ismétlés előtte. Úgy működik a műsorrend, hogy minden vasárnap van a friss műsor, minden kedden este van az ismétlés. Igen. Egyébként
2: ugyanez
5: most a nyáron...
2: egymás után.
5: Így van, jönne. Az okosutas ugyanez, és a nyáron pedig ismétléseket tartottunk, de visszatérünk a rendes mederbe, tehát megy tovább.
2: Na, hát akkor ez egy szolgálati közlekményként is értelmezhető, viszont most is menjünk tovább. Mit szólsz?
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
6: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Fantom tárgyakról fogunk beszélgetni, vagy legalábbis részben. És tesszük mindezt Fónai Kendével, a járókelő.hu ügykezelő koordinátorával. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát az egyik ilyen fantom totem, ugye az a Móricz Zsigmond körtérnél található, ez egy méretes 4-es metrós utastájékoztató totem oszlop mellett található, ami illetve ez az maga.
5: De miért fantom totem ez?
2: Hát mert üres, hát szakadt, nem, és nem, nincs gazdája, nem?
7: Főleg azért, mert nincs gazdája, igen. Tehát, hogy ez a 4-es metróhoz tartozó utastájékoztató elem, ami a Móricz Zsigmond körtérnek az aluljárójának az egyik kijárata mellett található, és hát ez össze van egy kicsit firkálva, meg hiányzik belőle a térkép, és január óta próbáljuk kideríteni, hogy kihez tartozhat, és egyelőre senki nem vállalta.
2: Nem mondod, nincs gazdája?
7: Nincs. Tehát ez az egész történet, ez januárban indult egy lakossági bejelentéssel, akkor elküldtük a BKK-nak, hiszen ugye logikusan ők kezelik a metró utastájékoztatását a BKV-val közösen. Ők közölték, hogy ez nem az ő illetékességük. Elküldtük a budapesti közműveknek, aki a fővárosi területek takarításáért fel, hogy szedjék le a graffitit. Közölték, hogy ez nem hozzájuk tartozik. Elküldtük a Budapest közútnak, aki a fővárosi forgalomtechnikai kezelő, közölték, hogy ez nem az övék. És akkor végső soron kiderült itt lassan egy év után a fővárosi önkormányzat válaszából, hogy hát gyakorlatilag ez a tárgy, ez a dokumentumokban nem létezik. Tehát ez valahogy valamikor oda került a 4-es metró projektje.
2: Valakinek volt egy ilyen, és akkor lecsavarozta oda.
7: Hát gyakorlatilag igen, kis túlzással, ez sok metroállomáson megtalálható, de pont itt azt írják, hogy az üzemeltetési feladatokat rögzítő dokumentum szerint nincsen külön üzemeltetője ennek az osztopnak, tehát a főváros rámutatott a 11. kerületi önkormányzatra, mondván, hogy hát az utca, ahol áll, az 11. kerületi tulajdon, úgyhogy akkor lesznek szívesek majd ők üzemeltetni a fővárosi metrónak az egyik utastájékoztató elemét. Ők még egyelőre nem válaszoltak, de nagy valószínűséggel ők se lesznek erre hajlandóak.
2: Hát ez klassz, akkor egyelőre ebbe a körbe-körbe passzolgatásba vagytok megoldás nélkül.
7: Igen, sajnos ez előfordul Budapesten gyakrabban, mint ezt az ember szeretné, vagy gondolná.
2: Aha. Vannak még ilyen hasonlók, ugye ilyen metrószellőzők is összegrafitizve, ezekkel mi a helyzet? Azt gondolom azért csak tudja a BKV vagy a BKK, hogy az az övé.
7: Igen, a Göncz-Árpád Városközpont metroállomásnál, vagy lánykori nevén Árpád híd metroállomásnál van egy ilyen hasonló gócpont, ahol ott több szellőző bukkan ki a földből. Ott eleinte, még amikor először jöttek lakossági bejelentések 2020-ban arról, hogy ezek össze vannak graffitizve, akkor még úgy volt, hogy meg lesz az illetékes, mert a BKK akkor azt mondta egyszer, hogy a BKV-hoz tartozik, egyszer, hogy a Budapest közúthoz tartozik, és hogy meg fogják oldani. Végül egyikük se oldotta meg. A mai napig meg a lakossági bejelentések érkeznek, és most már viszont mindenki tagadja, hogy az övék lenne. Most már közműszolgáltatóknál jártunk, az áramszolgáltatónál jártunk, egyelőre senki nem vállalja, ami nagyon érdekes, mert hogy ugye nyilván valakihez kell, hogy ezek tartozzanak, tehát valahonnan kijön ott a levegő, és nekik ezt a graffiti mentesítést el kéne végezni, csak hát mi a járókörnél nyilván nem tudunk belenézni egy ilyen lezárt szellőzőbe, hogy ez vajon hova vezet.
2: Aha, világos. És olyan graffitist
5: meg kéne, aki
2: ilyen viccesre fújja, mert itt van velünk szemben, például a Váci úton is van, igen, egy ilyen emberkére fújt.
5: Igen, két kis hátizsákos, kalapos.
2: Szellőző oszlop. Ezek nagyon jó pofák, és a várost így színesítik. Ez nem megoldás, vagy ehhez is kéne nyilván a tulajdonos beleegyezése?
7: Hát ideális esetben kéne a beleegyezése, igen. Az pedig, hogy a főváros miért nem tudja, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából szerintünk az lenne az egyik megoldás, például az említett 4-es metró utas tájékoztató elem esetében is, hogyha ha kiderül, hogy létezik egy ilyen, hát nevezzük ilyen jogi fekete lyuknak, uh-huh, hogy így ez a tárgy az létezik is, meg nem is, akkor a legegyszerűbb tényleg az lenne, hogyha ahelyett, hogy körbe-körbe küldözgetnénk, azt mondaná a főváros, hogy jó, akkor ezt felvesszük a mi tulajdonainknak a listájába, írunk erre egy papírt, és akkor mostantól hivatalosan is kijelöljük az egyik cégünket, hogy üzemeltesse. Szóval szerintünk ez lenne a megoldás, sokkal inkább, mint az, hogy lassan már itt egy éve, vagy több éve a szellőzők esetében megyünk körbe, hogy vajon ez kihez tartozhat.
2: Erről van elképzelésetek, hogy alakulnak ki ezek a helyzetek, hogy hol és mikor vesznek el ezek a tereptárgyak?
7: Szerintem ezek eléggé banális dolgok lehetnek, tehát hogy például a 4-es metrónál én el tudom képzelni azt, hogy van egy dokumentum, ami felsorolja, hogy például hol vannak ilyen utastájékoztató eszközök, és simán lehet, hogy ebből a felsorolásból ez véletlenül kimaradt, és mivel abban a dokumentumban nincs benne, ezért az a cég, aki azt a dokumentumot olvassa, hogy neki mit kell üzemeltetnie, az jogosan teszi fel a kezét, hogy hát de bocsánat, de hát ebben a felsorolásban nincs benne az, hogy ott van egy ilyen tábla. Szerintem a legtöbb esetben ilyesmi dolgok.
5: Tehát ezek elvesztették tulajdon jellegüket, ezek így valahogy. Ma írta is egy kedves hallgató, hogy valaki vigye haza, rögtön meg lesz a gazdája egy pillanat, de hát igen, ezeket nem olyan egyszerű hazavinni, de érthető, hogy ez egy probléma, hiszen ugye nem költenek rá pénzt, és közben a város több pontján vannak ilyenek.
7: Igen, ugye az is felmerül ilyenkor, hogy nyilván ezek közpénzzel gazdálkodó szervezetek, és valószínűleg önmagukat is féltik olyan szempontból, hogy hát most ha ők nekiállnak a saját szűkös forrásaiból költeni valamire, ami mondjuk ugye nem az övék jogilag, akkor ez azért minimum kérdéseket vethet föl, de hát közben meg a város szempontjából ez azt eredményezi, hogy ott van egy megoldatlan probléma, amivel végül senki nem foglalkozik.
2: Jó, vannak olyan járatok is, villamos járatok, amire sok a panasz, 1-es, 3-as például, ugye itt gyakorlatilag az egész vonalon a megállók állapota, a mellettük lévő szeméttárolók, utastájékoztató táblák eléggé pramaty állapotban van. Ennek nyilván megvan a gazdája. Ő mit mond, hogy miért van ez?
7: Igen, ennek megvan a gazdája. Itt ugye azt érdemes tudni, hogy az 1-es és 3-as villamos vonalait felújították korábban, ekkor leburkolták őket egy ilyen sárgás színű térkőburkolattal a peronokat, ahol ugye lehet várni a villamost. Na most ezek a sárgás színű peronok rendkívül jól koszolódnak, tehát a fekete színű kosz az szépen látszik a sárga színű burkolaton. Ami olyan szempontból érthető, hogy nyilván ez egy közforgalmú terület, ezt emberek koszolják, az már kevésbé érthető, hogy ezeket miért nem sikerül letakarítani. Itt nagyon sok lakossági bejelentés érkezik arról, hogy egyszerűen mocskos feketék ezek a megállók, amire hát rendkívül változatos válaszokat ad a takarításért felelős BKV. Például azt írta júniusban egy koszos megállóra, hogy hát ők áprilisban lemosták. Na most én ezt elhiszem, hogy áprilisban lemosták, csak azóta meg június lett, és akkor megint koszos lett, és még azt is hozzátették, hogy hát sajnos ezeknek a foltoknak a nagy részét igazából már nem is lehet eltávolítani, mert olyan szinten oda kövültek. Mi újra küldtük ezt a bejelentést, mert a bejelentő kommentje szerint ez nehezen hihető, és hát érdekes módon, amikor másodjára megkapták, akkor már sikerült lemosni ezeket a korábban lemoshatatlanak.
2: Megjött a technológia.
7: Titulált foltokat, igen, tehát megtalálták valószínűleg a magas nyomású mosót, vagy nem hiszem, hogy különösebb nagy technológia szükséges ehhez. Viszont azt a megállót lemosták, de semmelyik másik szomszédosat nem mosták le, úgyhogy itt a rendszerességgel, meg a hatékonysággal még azért vannak problémák.
2: Világos. Hogy álltok egyébként emberi erőforrás tekintetében, a sok ügyhöz van elég önkéntes, aki
5: oda lehet minden fantom totem mellé állítani egy járókelőt, hogy figyelje, hogy egyszer jön a tulaj ellenőrizni a sztorit?
7: Bárcsak lehetne. Ugye a járókelő önkéntesekkel működik, akiknek nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, mert mindenki a szabad idejében kutat ilyen rejtélyeket, hogy miért nincs a totem letakarítva. Folyamatosan lehet hozzánk csatlakozni a járókelő.hu weboldalon, vagy a járókelő.hu/csatlakoz oldalon várjuk az önkéntesek jelentkezését. Ősszel lesz majd egy nagyobb szabású önkéntes toborzó kampányunk a social media felületeinken, de aki nem szeretné az őszt megvárni, azt arra biztatom, hogy a járókelő.hu-n keresztül tud hozzánk csatlakozni és segíteni ilyen városi rejtélyek megoldásában.
2: Nagyon klassz. Oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. További jó munkát, szép napot.
7: Köszönöm, szép
2: Szervusz.
7: Napot.
2: Fonai Kendével, a járókelő.hu ügykezelő koordinátorával néztünk át egy-két esetet.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na megnézzük, érdekes, hogy útinformáción nem nagyon jött. Azt mondja, hogy... Ja, hogy a szilveszteri adásban, igen, ez a kis
3: pultárlé. Megtámogatjuk, jól igen, van, igen, igen, Gabesz, köszi, igen.
2: Aztán Lisszabon, Porto, milyen, minden ilyen csúnya elektromos doboz, metró, szellőző, régiócska, kapuk, vasredők a boltokon, ki van festve művészi graffitikkel, és tök jó hangulatot ad a városnak. Pesten is lehetne ilyen, ahogy Óbudán is van a Filatorgát.
3: Ja, igen,
2: van,
3: ezt van, vetette fel egyébként. A Balázs.
2: Persze, mondom, itt is van nálunk, van a Petőfi hídnál, vagy hol van lent a
3: igen, Dunapart van egy olyan is, környékén. Igen, meg a tényleg sok. Ott a Filatorigát környékén.
2: És ez egy jó pofa.
3: Van egy pár, de tényleg ezt a többit is meg lehetne oldani valamilyen módon. Úgyhogy aztán a Bakcsomópontnál, ugye a felüljárónál voltak még ilyen festmények, vagy festések, illetve most nem tudom, a felújítás után mi a szituáció Óbudán, a Flórián téren a felüljárónál, de ott is volt ilyesmi, ha jól emlékszem, illetve a nyugati térnél is. Úgyhogy...
2: Igen. Aztán Jani bár összeállított egy neki kedvenc műsorvezetői páros listát, és hát nézem a hátsó sort.
3: Na tessék!
2: De nem publikus, hogyha ezt megőrizzük magunknak. Azt mondja, hogy...
3: Még fel kell dolgoznia ezt a sok feldolgozást.
2: Igen.
3: Igen, hát érdemes. Mi viszont átadjuk a terepet most egy picit a napközinek, aztán utána belecsapunk egy váltó versenybe, mert hogy egymás után érkeznek vendégeink ide a stúdióba.
2: Sokféle témával, elkereskedelem és a Temu, aztán, hogy a beiskolázáshoz
3: az milyen, mennyibe kerül?
2: Mennyibe igen. kerül, és hogyan lehet még ott valami kis finanszírozást szerezni? Erről is fogunk beszélgetni.
3: Aztán arról, hogy fogy a magyar, de közben úgy tűnik, hogy lehet, hogy hátrány gyermeket szülni. Ez is egy nagyon érdekes témánk lesz, hogy 8 óra után. Úgyhogy, és mikor lesz a kiszámlázott teljesítményből valódi pénz? Na, ez is egy nagyon jó kérdés, erről is beszélünk. Úgyhogy jó sok téma, maradjatok velünk, hallgassatok rádiót, hallgassatok Millás reggelit.
4: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
6: népdal.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: népdal
5: azt akarja, hogy megszeresd. Egy.
6: Egyenes vonalú, egyenletes búsulás.
5: Kettő.
6: Előadó, aki pillanatragasztót reggelizett, ezért most az orrán át énekel.
5: Három.
6: Versszakonként elhangzik egy ihaj, egy babám, valamint egy tetszőleges madár.
5: Négy.
6: Kis idő múlva nem zavar, hogy milyen hülyén énekelnek, viszont rájössz, hogy mennyi őszinteség és érzés van benne, érzed, hogy ez jó.
5: 5.
6: Ha mindez boros üveggel a fején, piros csizmában forogva csinálja valaki, akkor ez kamu, és sürgősen szabadulj meg tőle.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Mi?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
7: Napközi. 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
10: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
11: Mobilról-e?
9: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Na most megnézzük, hogy ki hogyan viszonyul az ilyen temús

0: együtt, ugye?
1: Az árukeresőnek ez a friss kutatása, és ugye lényegében az a mondat, amit le lehet belőle vonni, hogy minden második ember vásárolt már a Temun, de elég sokan megbánták közülük. Mennyire mutatnak kettős képet az eredmények?
2: Hát nyilván ugye a Temu azért nagyon sikeres, akárhogy is nézzük, tehát lehet bármilyen kutatást csinálni, az amikor mondjuk a top 15 elkereskedelmi játékosból sikerül egy 30%-os sert elérniük ugye szezonba, az szerintem mindent elárul, tehát nyilván sajnos még mindig nagyon árérzékeny a magyar vásárlóközösség, tehát az első és legfontosabb az még mindig az ár és kevésbé a megbízhatóság. Ez egyébként egy trend, és úgy látszik, hogy ez most már az kezd javulni. Hát ugye mi 9 országban vagyunk jelen, és Csehországban már az látszik, hogy inkább a megbízhatóság. Szlovákiában még mindig ott az ár, Magyarországon nagyon ott az ár, és ahogy haladunk ugye keletebbre és délebbre, ez sajnos még mindig.
1: Hát ugye nyilván most láttam ezt a térképet arról, hogy milyen az európai vásárlóerő, és hát ott elég rosszul áll Magyarország.
0: Egyetlen vörös volt, ami a legpocsékabb, ugye az Észak-Kelet.
1: Ez nyilvánvalóan van, de közben azt szerettem volna mondani, hogy ez nem egy magyar jelenség, pont a G20-aknak a találkozóján volt az egyik sarkalatos pont, és az amerikaiak által is sokat vitatott pont a kínai jelenlét a nemzetközi piacokon, az óriási kereskedelmi többlet, és hogy mit lehet csinálni ezzel. A Scott Bessent egyébként pont úgy fogalmazott, hogy aki olcsó árukkal elárasztja a világot, mit lehet ezzel tenni. És hát nyilván ezzel találkozik az elkereskedelem is, amikor azt látja, hogy a Shein, a Temu meg az AliExpress az leuralja a világpiacot.
2: Igen. Hát ugye most az EU megpróbált egy lépést tenni, annak érdekében, hogy ez egy picit kontrolláltabb legyen. Ugye ezt tudjuk mindannyian, július 1-től kivetettek egy kvázi, illetve pontosabban eltörölték a vámmentességét a 150 euró alatti csomagoknak, és tételenként 3 eurót számolnak föl. Ugye ez kifejezetten ezeknek a webáruházaknak nagy sérelem, mert ugye itt általában több apró tételt rendeltünk, és azért tételenként 3 euró az elég sok, ami már összejön, látszik a kosárba, ugye
1: látszik,
2: így van, és ezért a vásárlók azért átgondolják, hogy megveszik-e azokat a termékeket, vagy inkább európai eladóhoz fordulnak.
1: De mi a csalódottságnak az oka? Bocsánat, hogyha a legelső mondatnál megragadtunk, hogy sokan megbánták a vásárlást.
2: Hát ugye itt azért voltak minőségbeli kérdések, megkaptuk a termékeket, nem ugyanaz volt adott esetben, mint ami a leírásban szerepelt, vagy éppen ugye nagyon sokáig tartott, amíg megérkezett a termék, de nyilván ezek olyan dolgok, ami egy alacsony árért hajlandóak vagyunk elfogadni. Tehát ez egy ilyen trade-off, ezért is volt, meg ezért is sikeres.
0: Tehát ha volt, csak a szart is megvesszük, ugye magyarul ez így?
2: Ennyire sarkosan tudom, nem fogom.
0: Tehát én nem vettem még semmit a Temun, sőt, nem is tudok megnézni semmit, ugye, mert ha véletlenül felkelti valami az érdeklődés, rá kell kattintani, rögtön ugye az alkalmazás letöltését kéri.
1: Ja, a telefonon igen, sokszor.
0: Igen, úgyhogy még arra se vettem magam, én nem tudom, én ezt nagy ügyben kerülöm, de hányan használják, mert ugye azért itt vannak számok is a kutatásban, hogy hányan vásárolnak ezeken a helyeken.
2: Hát igen, ugye, hát hogyha Európa szinten nézzük, nyilván több millióan használják. Tehát pontos számot nehéz mondani, mert ugye azokat nehéz megkapni. De már csak abból is, amit mondtam, hogy a 30%-a ugye a szezonban látogatóknak valamit vásárolt a Temun, tehát oda ment, volt vizit azon az oldalon, az már sok mindent elárul. Egyébként ez a 20-30% közti arány a top 15-ből, ez nagyon jellemző a régióra. Tehát az összes országban itt mozgott. Ott, ahol nagyobb a vásárlói tudatosság, ott alacsonyabb volt, ott, ahol kisebb, és inkább az ár felé hajlanak az emberek, ugye, amikor döntenek, ott nagyobb volt ez.
0: Aha. Itt, hogyha visszatérünk az új vám rendeletre, erre a de minimis rendelkezésre, az a 3 euró plusz áfa, hogy egyébként írja a hallgató, és nyilván morog, hogy még a vámra is áfa terhelődik, ez megint ilyen adóztassuk az adót is, hogy ezt ilyen gyűjtő fuvarral nem fogják tudni megoldani a cégek, mert láttam, azt hiszem, pont a Temunról hallottam, hogy valamit próbálkozik, hogy...
2: Nem így fogják megoldani, hanem úgy fogják megoldani, hát hogyha gyűjtőfúvar alatt azt érted, hogy létrehoznak logisztikai központokat az EU-n belül,
0: és összegyűjti a kis megrendeléseket, pontosan. Tehát én ugyanúgy fogok tudni 1000 forintért venni valami, mit tudom én,
2: igen,
0: mit.
2: Igen, nem a kis megrendeléseket fogja összegyűjteni,

0: Néha nem egész egyszerűen a populárisabb, tehát a népszerű termékeinek a nagy részét idehozza készleten, így van, tehát európai logisztikai központokat hoznak létre. És ugye most ezért is fogták vissza a digitális költést, azért is látunk kevesebb reklámot, kevesebb social media megjelenést, mert ugye megvárják azt, amíg kvázi a vásárlói élmény maximálisra
1: lesz járható. Igen. Írja egy hallgató, illetve már kettő is, hogy csomó webáruház itthon ugyanazt a valamit árolja a Temuról, csak egy jelentős felára.
2: Mi is ennek van egy ilyen szak kifejezés erre, a RIS, nem tudom, de az a lényeg, hogy van egy, akik erre álltak rá konkrétan.
1: Kereskedelem, megveszi és eladja.
2: Nem, van erre egy kifejezés.
0: Igen. Hát nem, ugye ők nem nyilván a Temuról veszik, hanem ők azokkal a kínai viszonteladókkal állnak kapcsolatba, akik egyébként a Temuhoz is be vannak regisztrálva. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy a Temu ugye mint egy kvázi marketplace úgy működik, és ugye oda a kínai viszonteladók be vannak húzalozva. Ugye
1: mint
0: be
1: az
0: vannak
1: Alibabán, kötve. Ugye az Express.
0: Pont, AliExpress az ugyanez.
1: Igen, és így van, ott is lehet kötegelve, sőt, akár emblémázva is.
2: Egyébként a csalódottságnak kezdett az egyik oka, mert baromi nehéz, én már keresgéltem kíváncsiságba, hogy működik ez a dolog, de mondjuk ugyanabból a termékből elvileg, mert a fotó az ugyanaz, abból megtalálsz egy nagyon széles árspektrumban terméket, és akkor gondolod, hogy te majd nagyon jól megoldod, hogy a legolcsóbbat fogod kiválasztani, hiszen ugyanaz a termék, és innen jön a csalódottság, hogy szerintem nem az lesz, amit megkap az illető.
0: Igen, sokszor előfordul, ugye, hogy máshol gyártják adott esetben, más anyagokból készítik, igen. És ugye ezért van árkülönbség.
2: Nem pont olyan.
0: Így van, de mondjuk arra már nem figyelnek oda, hogy adott esetben erre fel is hívják a figyelmet, igen.
1: Oké. Tendenciát láttatok a vizsgálat során? Tehát nő, csökken az érdeklődés ezen termékek, vagy szolgáltatók, kereskedők, felületek iránt?
0: Igen, hát most egyértelműen látszik, ugye, hogy így, hogy visszafogták a költést, így július 1 óta nagyon bezuhant, így van, egy kicsit föllélegzett a magyar elkereskedő. Nem, hogy lehet ilyet mondani. Nem tudom, hogy meddig fog tartani, amíg ugye felkészülnek az európai disztribúcióra, de én úgy gondolom, hogy már a szezonban elkezdik majd erősíteni a digitális költést, és akkor megint azt fogjuk látni, hogy kicsit visszajönnek a kínai webshopok.
1: Uh-huh. Ricardo írja, hogy overshippingnek hívják, hogyha valami ilyesmiben sántikálsz. Hát kérdés, hogy tehát nyilván van valamekkora létjogosultsága, mondjuk a tízszeres árképzésnek nem feltétlenül, de hogyha te ki akarod váltani a két hónapos tengeri konténeres utat például, és a magyarnak meg itt van készleten. Mondjuk az nem játszik, hogyha a magyar úgy árulja felárral, ugye, hogy ő meg akkor rendeli tovább, tehát ugyanazt futod, és nincs benne semmi hozzáadott érték, hát akkor az...
2: Most nyilván ez egy hirtelen megoldás volt, ez a 3 euró és a vámeltörlés, de a következő az mi lehet? Fogyasztóvédelmi magasabb intézkedések? Az ellen, hogy tehát amire mondjuk köteleznek egy magyarországi forgalmazót, hogy minden megfeleljen a leírásoknak, a képeknek, erre lehet úgy kötelezni a...
0: Nézd, a fogyasztóvédelmi előírásoknak most is meg kell felelniük, tehát büntetések amiatt, hogy nem felelnek meg, most is ugyanúgy fognak érkezni, vagy már érkeznek egyébként feléjük. Inkább itt arra kell gondolni, hogy egy konkrétabb, pontosabb kategóriánkénti vámstruktúrát kell kitalálni, ami ugye tényleg valójában védi a piacot, de emellett ugye nem károsítja a végfelhasználókat sem, akik egyébként vásárolni szeretnének, világos. És nyilván a lehető legjobb áron szeretnének. Tehát azért ez több idő, amíg egy ilyen elkészül, és azért is hoztak gyorsan egy ilyen rendeletet, ami egy picit ilyen favágónak tűnhet, ugye, hogy 3 eurót ételenként viszont hallásra. Tehát azért nyilván ennél egy sokkal szofisztikáltabb rendszer kell. Egyébként van most még tervben egy 2 eurós plusz csomagonkénti vám is, ami csomagunkra, tehát egységcsomagokra fog vonatkozni, de ezt még nem döntötték el, hogy pontosan mikor.
1: Oké. Okay. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és befáradtál hozzánk. Sztáki István volt a vendégünk, az árukereső.hu ügyvezető igazgatója. Szép napot kívánunk.
0: Köszönöm szépen.
3: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Egyébként tényleg 360 fokot, mert végülis az e-kereskedelemtől nincsen nagyon messze, vagy nem már nagyon messze az a konstrukció, amivel mi foglalkozunk, de azért meg mégis. Szóval mindjárt gatyába rázzuk, hogy miről lesz. Szomorvai Katalina vendégünk, a Révén marketing menedzsere. Szervusz, jó reggelt!
0: Szervusztok!
2: Iskolakezdésről fogunk beszélgetni, annak is az anyagi vonzatáról, mert hogy azért ez minden családnak kihívás, akár milyen anyagi állapotban, anyagi helyzetben vannak. És lehet, hogy azzal kéne kezdenünk, hogy tudjuk-e számszerűsíteni, és nyilván itt többféle oktatási intézmény, többféle kor jöhet szóba az általános iskolától a középiskoláig, az egyetemig, hogy mibe kerül egy gyermek beiskolázása?
0: Hát ez elég széles skálán tud mozogni, aha, hogy mennyibe kerül, de egyébként pont tegnap hallottam itt nálatok egy elég friss kutatást, ahol ugye azt mondták, hogy az átlag egy családra eső most már elérte ezt a 100 000 forintos lélektani határt. Nyilván itt a szülőnek a racionalitásától is függ, ugye, hogy mennyibe kerül.
2: Tehát nyilván van egy alsó határa, kötelező elemekkel, füzetcsomag, nem tudom én mennyi, és akkor van az, és utána meg hát fölfelé
0: így van, hát
2: nyitott
0: azt mondja,
2: a tér.
0: Igen, a legtöbbet talán a füzetek mellett a sportfelszerelés, az új tornacipő, a ruházat, akinek kell az iskolatáska, tehát ezek teszik ki, aztán hát nyilván gimnáziumba pedig akár még több, jellemzően azért elsősöknél, ötödikesek jelentkeznek nagyobb költségek.
2: Ugye ez az iskola kezdési támogatás az állam részéről, ez egy jó ötlet, de hát ez nem mindenkihez jut el.
0: Abszolút, nem mindenkihez jut el, és óhatatlanul felmerül az, hogy hol is van a rászorultsági határ. Sokan gondolhatják úgy, hogy nekik is járhatna, és itt jön be egyébként még inkább a munkáltató szerepe, mert hogyha ezt felismeri, akkor a munkavállalónál ez még jobban csapódik le, hogyha ő támogatja a dolgozót ebben a helyzetben.
3: Uh-huh. Itt is az a tudatosság kell, és az, hogy erre nagyon odafigyeljen az, akinek ugye, aki érintett. Mert legtöbbször csak bele, nem?
2: Vagy aki az érintettet foglalkoztatja.
0: Így van, ugye, aki az érintettet foglalkoztatja. Mert hogy jellemzően az évben ez egy elég kiemelt időszak a dolgozói juttatások tekintetében. Korábban ugye ez egy nevesített, kedvező adózású iskolakezdési juttatás volt, ez jó pár éve megszűnt, de a jelentősége azóta sem csökkent. Ráadásul van egy olyan konstrukció, amivel szintén igaz, hogy nem nevesített, de kedvező adózással adható, ezt nagyon sok vállalat felismerte, és mi egyébként azt tapasztaljuk a Revinnél, hogy annak ellenére, hogy nincsen nevesítve ez a juttatás, évről évre egyre több cég, egyre nagyobb összegben ad ilyen juttatást a dolgozóinak.
2: Uh-huh. Ezt egyébként hova tudja betenni? Ez egy kafetéria szolgáltatás, vagy csak szimplán egy ilyen kedvező adóztatás alá eső?
0: Igen, mind a kettő lehet, tehát lehet kafetéria juttatásként beépíteni, és már évelején dönteni róla, de jellemzően a kisebb cégek, ahol nem működik kafetéria, mert sokan azért rockodnak egy kafetéria bevezetéstől, azt gondolják, hogy nagyon bonyolult az adminisztráció. Nagyon sok helyen ez egy eset juttatás, amit így alkalomszerűen nagyon minimális adminisztrációval meg tudnak oldani.
2: Ennek mi a formátuma egyébként? Mert a Revint ilyen utalványos cégként, bocsánat, hogyha így leegyszerűsítem, és így a posztra úgy ismerhetik a hallgatók.
0: Igen, a Revin jelenleg papír utalványokat forgalmaz, és ez a juttatás csekély értékű ajándék címszóval adható.
2: De ugyanígy utalvány formájában
0: ezt bérként nem lehet adni, tehát a törvény meghatározza, hogy hogyan, milyen körülmények között adható csekélyértékű ajándék. Nevesített kell, hogy legyen utalványban adható, az is megvan az, hogy milyen utalványban, és a szabályai úgy néznek ki, hogy minimálbér 10%-ig adható egy munkavállalónak, vagy akár a munkavállaló családtagjának, ez nagyon fontos, évente 3 alkalommal, tehát akár 96 000 forint juttatás is kiadható így egy magánszemélynek. Sokan csinálják azt, hogy nem a munkavállalónak adják, hanem a munkavállaló gyermekének a nevére. Így mondjuk egy munkavállaló, ha van 3 gyereke, akkor 3-szor is meg tudja kapni ugyanezt a juttatást.
3: Na ez pont ezért volt a kérdés, hogy miért lehet akkor különböző, akkor ezért, hogyha nevesítve vannak a gyerekek külön, akkor 3-szor is meg lehet kapni?
0: Így van. Igen.
2: És a három alkalom az egy utalvány, két utalvány, három, tehát lehet akár az összeget egyben. Csak mert ugye az a 96 ezer nekem gyanúsan hasonlít ugye a 100 ezerhez, ami igen, az iskolakezdés. Vagy hát, a gyermek beiskolázásához.
0: A törvény nem szabályozza ezt pontosan. Azt mondja, hogy három külön alkalom. A gyakorlat az, hogy sokan úgy használják ezt, hogy három egymás utáni napon adják ki.
2: Na hát akkor csak kisakkoztam.
0: Vagy kiadják az egyik részét augusztusban, világos, a másik részét szeptemberben, tehát ez teljesen szabályosan megoldható.
2: Világos, és akkor nyilván ez az a munkáltatónak is egy kedvezőbb adózással szemben azzal, mintha ugye ezt az összeget bér jellegű kifizetésként adna.
0: Így van, jelentősen kedvezőbb, akár 22% körüli a megtakarítás. Ha veszünk mondjuk egy KKV-t, aki 50 ezer forint juttatást szeretne adni a dolgozóknak, mondjuk 50 fő részére, vagy 50 gyermek részére, akkor gyakorlatilag közel 1 millió forintot meg tud takarítani azon, hogyha ezt nem bérként utalja át, hanem csak értékű ajándékként adja.
2: Hát az már egy szabad szemmel is látható összeg.
0: Hát igen, nagyobb létszámú cégeknél meg ez ugye még több. Egy másik lehetőség, amit azért sokan használnak, hogy akinél nem az a szempont, hogy minél olcsóbban ússza ezt meg, és mondjuk spóroljon a költségein, az a betervezett keretből viszont, ha csekélyértékű ajándékként utalványban adja ki ezt a juttatást, akkor többet tud adni a dolgozónak. Mondjuk egy 50 ezer forintos bérként történő átutalással szemben, ez közel 64 ezer forintos juttatást jelent, tehát 14 ezer forinttal többet tud adni a dolgozónak, ugyanannyi költségkeretből.
2: Világos.
0: Oké,
2: megkapta a dolgozó. Nézzük a másik oldalt, az elfogadást, vagy az elfogadó helyeket, az mennyire jellemző, hogy ezzel bárhova, vagy nem bárhova, mert nyilván szerződött partnerek kellenek, de hogy rendes választék mellett tud vásárolni.
0: Abszolút. Tehát a Revin nagyon régóta van jelen a piacon, és az egyik legfontosabb kritérium az utalványnál, hogy hol váltható be. Nyilván ezt keresik ezt kérdezik a munkáltatók, munkavállalók. Közel 17 ezer helyen elfogadható ez az utalvány. A hipermarkettől elkezdve a papírírószerboltig, sportboltokig, tehát nagyországos hálózat, tehát nem bonyolult elkölteni egyáltalán.
2: Jó, hát én azt gondolom, hogy ez pont időszerű a dolog, és illetve az időszerűség, mielőtt befejezem, és majdnem elköszöntem. Mennyiben vagyunk időbe? Tehát ennek az adminisztrációja, lefutása munkaadói szempontból, tehát hogy pont most hallotta és eszébe jut, hogy esetleg valamelyik munkavállalójának adni kell, ezt milyen gyorsan lehet neki létre?
0: Ez gyakorlatilag nagyon gyorsan, egy gyors szerződéskötés után megrendelés, 5 munkanapon belül az utalvány kéznél van. Aha. Tehát nincsen elkésve senki, aki még most kapna észbe.
3: Utólag is lehet akkor, de ezt nem előre kell.
0: Persze, hát nincs meghatározva, hogy...
2: Aha, világos. Igen, mert hogy az iskola már elkezdődött, tehát valószínűleg a csomagok, a cipők, a többi megvan, de hogyha azért az utólag visszapótolja a munkaadó. Jó az, persze.
0: Hát,
2: így van. Oké, Katalin, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Morvai Katalin volt a vendégünk, a Revin marketing menedzsere, és hát a gyerekek beiskolázásról, iskolakezdésről, annak anyagi vonzatairól váltottunk pár szót.
3: És gyors helyesbítést kell tenni, az előző vendégünk nem István, hanem András, tehát Sztáka András, az árukereső.hu ügyvezető igazgatója. Elnézést, valami miatt le Istvánoztuk őt, de ezt most helyre tettük.
2: Hát az annak, hogy az volt nekünk itt írva.
3: Jó, viszont írtak a kedves hallgatók is sok mindent, hozzászólást ezekhez a témákhoz is. Például azzal kapcsolatban, hogy a Temus vásárlásoknál, hogyha saját tapasztalatból tudja a vásárló, hogy átcímkézett árut kap, ami eredetileg egy Temus rendelés volt, mondjuk hazai kereskedőtől, plusz 27%-kal, meg nem tudom mennyivel még megfejelve, akkor miért ne lehetne a pénztárcája barátja? Pont erről beszélt András, hogy igen, persze, hogy a pénztárcája barátja mindenki, csak hogy a közben a másik oldalon ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a ázsiai nagy online kereskedőkre is, mint a hazai kereskedőkre.
2: Figyelj, Millás reggeli történeti pillanat, ilyet még nem csináltunk, ugye elbúcsúztunk az interjú alanytól, de még itt van velünk, és ezért megkérdezzük a hallgatók kül. Főállású egyéni vállalkozó kérhet-e Revint adókedvezménye?
0: Főállású egyéni vállalkozó kérhet-e? Hát őszintén...
2: Saját magát foglalkoztatja?
0: Saját magát foglalkoztatja... Ez egy fogos kérdés. Nem tudom
3: megnézzük.
0: A választ.
3: Ja. Megnézzük, megkeressük, és válaszolunk erre, mert szerintem mindenki. Vannak egy páran, akiknek most felcsillant, hogy végül is miért ne?
2: Hát igen, elméletileg ugye beleférne, csak hát mint mutat a gyakorlat, meg a számítel azért, az néha ugye ellentmond a logikánknak, úgyhogy ennek tényleg érdemes utána nézni. Mindenesetre köszönjük még egyszer. Katalin, elpályázunk, jöjjenek a hírek, és utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
4: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
8: Vasárnap este 22 órától.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szélkámán tér környékén, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Váci úton a Fóti úttól szakaszonként befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, illetve az M5-ös autópályán az autópiactól. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Németh Luca, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: A kormány 100 évre ingyen a fővárosnak ad több belvárosi területet, megszüntetni a készpénz használatot a MOHU, a palack visszaváltásnál. Intenzív támadás sorozat volt Irán és az Egyesült Államok között. Nagyrészt napos idő lesz, időnként megélénkül a szél, délután pedig 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A vagyon visszaszerzési hivatal elnöke kijelölte az első célpontokat. Unger Anna azt kérte a NAV-tól, hogy állítsák össze azoknak a cégeknek a listáját, amelyek nettó éves árbevételének legalább 75%-a közbeszerzésekből származik. Közölte azt is, egy tucatnyi nyomozó és ügyész már igent mondott a felkérésére, a legnagyobb létszámú szervezeti egység pedig a nyomozati elnök helyettes alá tartozik majd, itt mintegy 70 embert foglalkoztatnának. Az új hivatal létrehozása ugyanakkor jelentős létszám elszívást okozhat az igazságszolgáltatásban és a rendőrségnél. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a nyomozószerveknél komoly létszámhiány, a bíróságokon pedig egyenetlen ügyterhelés nehezíti a gyors és hatékony munkát, így önmagában az eljárási határidők lerövidítése nem tudná orvosolni a korrupciós ügyek elhúzódásának problémáját. A kormány 100 évre ingyen a fővárosnak ad több belvárosi területet. A törvényjavaslat szerint a Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca október 1-től 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne, az 5. kerületi önkormányzattól. A döntést városfejlesztési közfeladatok hatékonyabb ellátásával indokolják. A rendelet szerint több 22. kerületi ingatlan is átkerülne a fővároshoz, ezek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. Megszüntetni a készpénz használatot a MOHU, a palack visszaváltásnál. A cég egyik vezetője annak kapcsán beszélt erről, hogy a kerületi önkormányzatok tárgyalásokat kezdeményeztek a főváros romló közbiztonsága és köztisztasága miatt. Szerintük sokan jöttek Budapestre az ország más részeiből visszaváltható palackokra vadászni. A visszaváltásért felelős igazgató közölte, nem új keletűek a budapesti problémák, a hajléktalanság, a mély szegénység és a drogfogyasztás, ezeket nem a palack visszaváltás okozza. Szerinte fontos, hogy az önkormányzatokkal, hatóságokkal, civil szervezetekkel közösen keressenek megoldásokat. Intenzív támadás sorozat zajlik Irán és az Egyesült Államok között. Legalább 11 ember meghalt az északai amerikai bombázásokban. Teherán válaszul, rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai támaszpontokat és érdekeltségeket a Perzsa-öböl térségében. A konfliktus több öbölmenti országot is érintett. A jordániai hadsereg közlése szerint 10 Iránból indított rakétát semmisítettek meg. Kuvait szintén rakéta és drón támadásokról számolt be. Bahreinben pedig az AFP tudósítói szerint hajnalban megszólaltak a légvédelmi szirénák.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben megélénkül a nyugatias szél, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek, 8 óra 7 perc van, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Gede Balázs.
5: És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit.
4: És a kedves hallgatók, akik közül sokan az agglomerációból, akár tágabb agglomerációból utaznak be Budapestre, jön a morgó szerda része a műsornak, panaszkodnak többen, úgyhogy visszaállt ugye a... vagy hát hogy is mondják ezt, vége a nyári menetrendnek, és szeptember 1-től ugye újra normál menetrend szerinti közlekedés van a MÁV vasút vonalán és a hálózaten, és van a székesfehérvári vonalról több vonat, ami ilyenkor a dolgozókat hordja be az agglomerációból, akár Fehérvárról egyébként, de ugye leginkább a Velencei tó környékéről és azokról a településekről, amik útközben vannak. Az E30-asokról van szó, és a reggeli szerelvényekre többen panaszkodnak, hogy túlságosan rövid szerelvényeket indítottak. Egyszerűen hihetetlen, mert az történt, hogy a Baracskán összezárható bringával már nem fértek fel a vonatra. Martonvásárhelyen a rendes bringásoknak esélyük sem volt, és gyakorlatilag Tárnokon már nem lehetett felszállni a vonatra. Érdem parás hangulat volt, sokan ugyan leszállnak ott, és onnan indulnak tovább, de nagyon sokan maradtak a peronon így is. Minden egyes leszállás és felszállás borzasztó körülményes volt, és 5 perc késést eredményezett, úgyhogy együtt jól össze lehetett hozni a 10-15 perc késést. Úgyhogy igen, ez egy nagy kérdés, hogy pont a frekventált reggeli ingázó időszakban miért rövid szerelvényt küldenek, mert az borzasztó lehet, amikor arra vársz, hogy jön a vonat és elvisz munkába, de nem tudsz rá felszállni. Többek között ezt kaptuk. Érkezett SMS, WhatsApp,
5: igen,
4: Viber.
5: Laci írja, a héten nem utazik, üdv Bibionéból, azért az adást hallgatom reggelente. Hát, onnan
4: jól
5: klasszul
4: van.
5: Lehet.
4: Helyes.
5: Egy napágyon Millás reggelit hallgatni, igen, köszönjük.
4: Resale pontosabban, ugye arra vonatkozik, hogy az offshipping, vagy mi volt, amit mondott az egyik kedves hallgató, most már... Overshipping, és most egy resale megoldás következett arra az újraértékesítésre. Oké, köszönjük szépen ezt is.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
4: És úgy tűnik, hogy a gyerekvállalás az ugyan öröm, de a magyar munkaerőpiacon viszont komoly ára van. Beszéltünk ugye pont a beiskolázás költségéről, hát még a gyermekvállalásnak rengeteg más költsége is van. Van egy friss kutatás, és ez részletesen megmutatja, hogy hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon. És hát ugye sokan tartósan hátrányban maradnak, még évekkel később is. Sajnos, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Szabó Morvai Ágnessel, aki a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Debrecen Egyetem oktatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Szervusztok, jó reggelt, jó reggelt a hallgatóknak!
4: Na mi az, ami a kutatásban a legsarkalatosabb volt, vagy legérdekesebb számodra? Talán kezdjük ezzel, és akkor utána végignézzük az adatokat.
6: Hát ezt a kutatást Boza István kollégámmal készítettük el, és azt néztük meg, hogy a gyermekvállalás hogyan hat a nők munkaerőpiaci helyzetére, és ami nagyon megdöbbentő volt, hogy a gyermek születése után 6 évvel még mindig érezhető a nők keresetében, munkavállalási esélyeiben a különbség azokhoz képest, a nőkhöz képest, akik nem vállaltak gyereket, vagy nem vagy csak később fognak gyereket vállalni. Ebből a a munkajövedelem csökkenés az a legkiemelkedőbb, 31%-kal keresnek kevesebbet átlagosan. És ugye ez többféle tételből jön össze.
5: Ez mikor, melyik periódusban, bocsánat, ez a hatodik év már?
6: Igen, tehát a hatodik évben. Tehát nyilván a nulladik év, tehát az a gyerek életévében, majdnem mínusz, tehát az mínusz 100, mert ugye ott a legtöbb nő nem dolgozik, és akkor úgy megy fölfele szépen, de nem megy vissza arra a pályára, amin elindult, és ennek a 30%-nak egy jelentős része az abból fakad, hogy a hatodik évben a nőknek még a 31%-a még mindig nem dolgozik. Nyilván ebben van olyan, aki úgy dönt, hogy háztartásbeli szeretne lenni, de nyilván vannak olyan nők, akik nem tudnak visszakapcsolódni a munkaerőpiacra, noha szeretnének. És egyébként nagyon jellemző része az órabér csökkenés is, illetve a munkaórák csökkenése is. Tehát minden, tehát ez a három tétel az, ami összeadja ezt a hatalmas nagy csökkenést. Egyébként ezeket az adatokat, magyar adatokon még nem számolták ki ennyire pontosan. Nekünk a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont adatbankjának van egy kapcsolt államigazgatási paneladatbázisa, és ennek a segítségével tudtunk körülbelül 58 ezer szülési eseményt megvizsgálni, és ezekből tudtuk összerakni ezeket a számokat. Ugye itt azt kell látni, hogy amikor egy nő hosszú időre kiesik a munkaerőpiacról, mondjuk átlagosan 2-3 évre a magyar viszonylatban, akkor ott nagyon sok minden történik. Elavul a nőnek a szaktudása, az a fajta cégspecifikus tudás, az a fajta munkatapasztalat, amit addig ő felhalmozott, az veszít a naprakészségéből. Az alatt, az idő alatt, amit otthon tölt, őt nem léptetik elő. A kapcsolati tőkéje csökken, ugye 3 év alatt már lehet, hogy teljesen más emberek ülnek azokban a pozíciókban, munkakörökben, amik szükségesek az ő előmeneteléhez. Úgyhogy ez de, mind...
5: De hát akkor, és most fognak engem elküldeni a hallgatók a búzsba, az gyakorlatilag akkor teljesen reális ez a fajta árazás, és elnézést a kifejezésért, hogyha tényleg leredukálok mindenkit humán erőforrásá, akkor gyakorlatilag ennek megvan a logikája, hogy így bérezik a szülés után a hölgyeket.
6: Így van, egyébként tehát ennek egy része az, hogy csökken a humán tőke, egy másik része nagyon erősen kötődik ahhoz, hogy a kisgyermekes anyáknak ugye megváltoznak a munkahelyjel, a munkakörrel kapcsolatos elvárásai, tehát ahelyett, hogy magas fizetésű munkaköröket keresnének, hajlandóak feladni a fizetésük egy részét azért, hogy flexibilis, rugalmas munkaidőben dolgozhassanak, azért, hogy akár távmunkában dolgozhassanak, tehát hogy a gyerek, tehát a család és a munka összeegyeztetését minél könnyebben meg tudják csinálni. Ugyanakkor mondjuk azt látni kell, hogy ha valaki távmunkában dolgozik, vagy részmunkaidőben dolgozik, akkor annak a nőnek jelentősen csökkennek az esélyei arra, hogy mondjuk a későbbiekben őt előléptetik. De akár az is lehet, hogy a nő szándékosan nem fogad el mondjuk egy vezetői pozícióba vagy való kinevezést, mert ott lehet, hogy mondjuk este 7-kor indulnak a megbeszélések, akár amit ő ugye nem szeretne kisgyerek mellett bevállalni. Úgyhogy ez az egész témakör, hogy hogyan csökken a nőknek a bére, ez két oldalú, tehát ennek egy része a nőknek a választása, másik része pedig a munkáltatóknak az beárazása tulajdonképpen.
5: Igen, igen.
6: És ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy azért kisgyerek esetében ugye nagyon sokszor lehet betegségből adódó
5: távolítás. Hát azért, ahogy nézem a diagramot, annak is megvan a logikája, ugye, hogy a kisgyereknél től a 6 évesig ugye megy fel a bérezés, vagy a relatív munkajövedelem, ahogy csökken ugye gyakorlatilag a problémás időszak, vagy ahogy tűnik el a problémás időszak, ugye a nagyon fiatal gyerekkortól.
6: Így van, így van. És egyébként azt látni kell, hogy nemzetközi összehasonlításban ugye ezt, amit mi kiszámoltunk, ezt ilyen anyasági bérhátránynak nevezzük. Ez egy ilyen azzal kapcsolatos kifejezés, hogy mennyi költséget jelent tulajdonképpen a gyerekvállalás a nő számára, mennyi kiesett keresetet jelent. És hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, akkor Magyarországon az mondjuk OECD viszonylatban az egyik legrosszabb a helyzet. Együtt vagyunk a sereghajtók között Csehországgal, Dél-Koreával, Mexikóval, Japánnal, ahol szintén nagyon magas a bérhátrány. És itt azért azt kell látni, hogy a például Magyarországon a nullától két éves gyereket nevelő anyáknak körülbelül 12%-a ment vissza dolgozni, még mondjuk OECD átlagban ez majdnem 40%. Uh-huh. Tehát nagyon hosszú ideig maradnak otthon a magyar anyák a gyerekkel, és ez vezet tulajdonképpen ahhoz nagy részt, hogy ennyire nagy bérlemaradást halmoznak fel, illetve hosszú távú munkaerőpiaci hátrányokat halmoznak fel.
4: Igen, és ez egyik dolog hozza a másikat, ugye a foglalkoztatásban is ilyen számot látunk, ez a mínusz 31,6%, ami ugye nyilvánvalóan ráhatással van a későbbi éveire is, tehát itt akár olyan úgy is fel lehet fogni, mint hogyha újra kezdené a karrierjét, hogyha tudja egyáltalán, mert itt belekerül egy olyan spirálba, ami után már nagyon nehéz lesz munkaerőpiacra kerülni, és akkor itt már a 40 pluszosokról beszélünk, akiknek meg az életkoruk miatt van, vagy az életkoruk miatt szenvednek hátrányt, ez is kiderült az adatokból, ami arra enged következtetni, hogy az egésznek a struktúrájával van valami probléma. Tehát az, hogy mondjuk egy olyan választás elé vannak állítva a nők, hogy bevállalják ők ugye a gyermekvállalással együtt az összes ilyen problémát, miközben a férfiaknak nincs ez a kérdés feltéve, az egyik. A másik pedig az, hogy ha amennyiben pedig igen, és legyen így, mert nem csak Magyarországon fogy a népesség, hanem most a legfrissebb adatok szerint például Franciaországban is, ami óriási gazdasági problémákat jelent ott is, de hogyha ezt látjuk, és azt szeretnénk, hogy ne történjen ez meg, akkor valami másfajta támogatási struktúrát kéne kitalálni.
5: Illetve, hogyha már néztük az OECD rangsort, akkor az élboly az mit csinál jobban?
6: Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye erre is vannak nagyon, nagyon jó kutatások, és most, ami látszik, hogy azokban az országokban, ahol a legkönnyebben hangolják össze a nők a munkavállalást, illetve a gyerekvállalást, azokban az országokban magasabb a fertilitás, de ott is csökken a népesség. Tehát ugye azt mondják, hogy átlagosan egy nőnek 2,1 gyermeket kellene szülni élete során ahhoz, hogy a népesség stabilan ugyanannyi maradjon, és ez azért az összes európai országban jóval alacsonyabb, mint 2,1. Tehát ezt nem teljesítjük. Itt ugye azt fontos látni, hogy amikor egy magyar nő otthon marad a gyerek 3 éves koráig. Egyrészt itt ugye a családtámogatási rendszer nagyon erősen ebbe az irányba hat. Tehát 3 éves korig lehet ugye családtámogatásokat igénybe venni. 2 éves korig nagyon magas összegű családtámogatásokat lehet igénybe venni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy hova tenni a gyermeket a nő, hogyha vissza akarna menni dolgozni, 2025-ben Magyarországon 68 ezer bölcsődei férőhely volt, ez körülbelül a gyerekek 30%-ának elegendő, tehát ennyi nő tud visszamenni dolgozni, a többiek vagy nagymamához adják a gyermeket.
4: Ez
6: vagy,
4: pont felmerült vagy kérdésként egyébként az egyik hallgatónktól. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az egész struktúrát át kell gondolni, mert hiába gondolkozunk azon, hogy oké, támogassuk a családokat, támogassuk a gyermekvállalást, de hogyha az összes ilyen probléma ott van, akkor ez lényegében egy zsákutca lesz, tehát nem fogjuk tudni így csinálni.
6: Így van. Egyébként azt jól látni, hogy A kutatások szerint a gyereknek körülbelül 1-1,5 éves koráig jobb az, hogyha otthon van az édesanyjával, tehát akkor a pszichológiai, kognitív egyéb fejlődése jobban alakul, viszont 1-1,5 éves kora után nyugodtan beadható lenne jó minőségű intézménybe, tehát mondjuk börtönbe, óvodába. Tehát ezt a magyarországi 3 éves konszenzust, vagy itt 3 éves korig otthon kéne maradni gyerekkel, ezt nyugodtan le lehetne csökkenteni 1,5 évre. Ehhez nyilván az kellene, hogy egyrészt a bölcsődei férőhelyeket bővíteni még tovább. Tehát az elmúlt 10 évben nagyon sok bölcsődei férőhely létesült, így alakult ki ez a 30%-os lefedettség, több mint kétszeresére nőtt a bölcsődei lefedettség. Ezt még én mondjuk 50%-ot mondanék, hogy addig fel kellene tolni, ez borzasztó sok pénzre került, tehát ezt nyilván meg kell fontolni egy gazdaságpolitikának, hogy mi az, amire költ. Ugyanakkor volt egy másik nagyon fontos dolog az elmúlt 10 évben, amit megcsinált, hogy a gyed nem visz el, hogyha valaki elkezd dolgozni. Tehát a gyerek 1,5 éves korától vissza tud menni úgy az anya dolgozni, hogy jár neki a támogatás, nem veszíti el. Tehát ez egy hatalmas nagy pozitívum, egy nagyon jó lépés volt, mert tulajdonképpen a hazai gyerektámogatási rendszernek ezt a nagyon erős ellenösztönzőjét elvette. Most már nem az a helyzet, hogyha 2 éves, mondjuk a gyerek 1,5-2 éves korába visszamegyek, akkor elesek valamilyen támogatástól, és még dolgozhatok is cserébe. És amit még lehetne egyébként csinálni, azon elgondolkodni, hogy az apákat hogy lehetne jobban bevonni ebbe a rendszerbe. Jelenleg Magyarországon 10 munkanap az apai gyerek szabadság. Ez azért mondjuk nem egy olyan hatalmas nagy idő. Mondjuk Spanyolországban 2025-ben bevezették, hogy mindkét szülőt külön-külön 19 hét fizetett szabadság illeti meg. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha az apa nem veszi igénybe az ő 19 hetét, akkor az elvész a család számára. Ez miért jó? Azért jó, mert a nő vissza tud menni dolgozni egy bizonyos idő után, viszont az apáknak is jó, mert az apa és a gyerek kötődés az ekkor tud kialakulni. Tehát az, hogy az apa a napi 8-10 akárhány órás munka után megjelenik otthon, és már arra sincs tulajdonképpen energiája, hogy fél órát foglalkozzon a gyerekkel, akkor nem fog az a minőségű kötődés kialakulni, ami a gyereknek fantasztikusan sokat segít a fejlődésében. Tehát igazából mindenkinek jó lenne, az anyáknak is jó lenne, a gyerekeknek is jó lenne, és az apáknak is jó lenne, hogyha ez az apa.
4: Hát igen, és mint mondtam, hogy az is nagyon fontos szerintem ennek a tovább gondolása és a munkaerőpiacon a további helyzete a nőknek, hogyha esetleg akár sikerül is visszajutni, de hogy jutnak vissza a munkaerőpiacra, mert szerintem itt ez a negatív görbe, amit lehetett látni a keresetekben és a foglalkoztatásban, ez nagyon erősen megjelentkezik ott, hogy utána nem tud olyan munkát vállalni, amit korábban vállalt. Úgyhogy nagyon sok hosszú távú hatásai vannak ennek.
5: Igen, Csaba írt nekünk Svédországból, ott 1 év a gyes, minimum 3 hónap kötelező az apuka számára, mégis a problémák hasonlóak az itthoni helyzethez. Tehát ez sem egy feltétlenül tökéletes megoldás.
6: Svédországban sokkal alacsonyabb az anyasági bérhátrány, és magasabb a fertilitási ráta, de egyetértek, hogy egyéni szinten nagyon sok hasonlóság lehet a magyar helyzettel Svédországban is.
4: Közben írta a hallgató, hogy Franciaországban nem volt 30 éve népességcsökkenés, az sajnálatos módon el kell, hogy szomorítsam, mert a legfrissebb adatok szerint most lépték át először, és egy új problémával szembesül Franciaország, tehát népességcsökkenés is bekövetkezett, nem csak átlépték ezt a határt, ez pont a Bloombergen ment reggel a rádióban egy nagy riport róla, úgyhogy és közben ugye ugyanezek a problémákkal küzdenek. Nagyon szépen köszönjük, el lehet olvasni a teljes tanulmányt valahol?
6: el lehet olvasni, ugye a Telexen van egy nagyon jó zanzásított összefoglaló, és onnan át lehet menni a közgazdaság szemle cikk linkjére, ahol a teljes tanulmány elolvasható.
4: Oké, nagyon szépen szuper, köszönjük, és hogy jó témával fontos témával foglalkoztatok, ez a legjobb kifejezés.
6: Nagyon szépen
5: köszönjük viszont hallásra.
4: Szabó Morvai Ágnessel beszélgettünk, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársával, a Debrecen Egyetem oktatójával. Az van a Telex cikknek a cím, hogy hiába öröm a gyerekvállalás, a munkaerőpiacon komoly ára van, itt lehet utána nézni. És talán tematikában is kiváló a nemrég elhunyt óriási előadó Dolly Parton 1980-as dala a dolgozónőkről.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Whiskey with your water, or sugar with your tea?

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na hát megnézzük, hogy mikor lesz a kiszámlázott teljesítményből valódi pénz, nem. Ugye nem mindegy.
2: Aranyköpést
1: hogy...
2: fogunk először csinálni.
1: Azt nem figyelsz mondani. Oda. Az... Én épp azt néztem, hogy te figyelsz-e.
2: Jó, oké. Okay. Úgy hívják az úriembert, hogy Andrew Stephen Grove, aki egyébként Budapesten született, és Grove András igen. István nevet viselt. Los Altosban, Kaliforniában hunyt el, tehát magyar származású, amerikai üzletemberről van szó.
1: Ember
2: mérnök. A látod, tényleg a szilveszteri adát csináljuk. Igen. A félvezető ipar úttörője, és az Intel egyik alapítójáról van szó, és ő neki az egyik idézetét hoztuk.
1: Hát lehet, hogy mind a kettőt azon studíroztam, mint amíg megemlékeztél na. róla, hogy melyiket mondjuk, de szerintem mindegyiket érdemes.
2: Na mondd akkor.
1: Mondom az elsőt. A delegálás nem a feladatoktól való megszabadulást jelenti, hanem a felelősség megosztását a megfelelő ellenőrzés mellett.
2: Nagyon jó.
1: Mennyire így van.
2: A jó találkozó nem az, ahol mindenki egyetért, hanem az, ahol a konfliktusokból tisztán látás születik.
1: Igen. Egyébként Andrew vagy Grof Andrással van egy ilyen menedzsment könyv is, most ezt nem tudom, igen. Nem esküszöm meg rá, hogy ő írta, vagy az ő vezetési menedzsment dolgairól írta valaki, de mindenképp érdemes megkeresni és lapozgatni, mert hiába, hogy
2: de,
1: egy...
2: De szerintem ő írta. De több
1: nekem, is a, nekem is az a, az, a, az a gyanúm, hogy ő írta.
2: Az a high output management az, szerintem az, az, az igen.
1: Az. Jó, szóval Grove Andrásra emlékeztünk, Andrew Grove-ra, az Intel egyik alapítójára.
0: Lehet egy kérdésem?
3: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
1: Akkor neki futok még egyszer, mikor lesz a kiszámlázott teljesítményből valódi pénz, mert ezt megjen is fel fogjuk tárni, és ki fogjuk vizsgálni. És ebben segítséget is kapunk. Itt van velünk Nagy Edit, az Opten értékesítési és ügyfélszolgálati vezetője. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusztok!
1: Nézzünk egy olyat, hogy mennyi pénz van kint, mekkora árbevétel, egyáltalán tudunk ilyet, hogy összeszorzunk minden vállalat árbevételét a darabszámmal, meg egyáltalán összeadunk mindent, hogy ez mekkora, és milyen forgási sebességgel. Tehát miről árulkodnak a számok, hogy jut tényleg a vállalkozás pénzhez?
4: Mondok egy-két plusz statisztikát még ehhez, ennek a felvezetéséhez, ami szerintem mindig egy jó egy áttekintés kapunk a teljes gazdaságra. Ezért hoztam egy olyan számot, hogy 2026-ban az új cégek alakulása 13 ezer darab, vagy új cég volt. Ez 22-ben sem volt valami túl magas, egyébként 22.500 cég alakult 22-ben. Ehhez képest szerintem most elmaradásban leszünk, tehát ez az utolsó 3-4 hónap szerintem nem lesz akkora dömping, hogy ezt egyáltalán meghaladjuk, vagy elérjük. Tehát az látható egyértelműen, hogy maga az alapítási kedv egyébként lényegesen alacsonyabb. Ehhez képest a megszűnt cégek, tehát még mindig egy ilyen gazdasági tisztulási folyamat látható. A 25-ös évben 33 ezer, majdnem 34 ezer vállalkozás szűnt meg, tehát ez az alapításhoz képest szerintem ez brutálisan igen. nagy mértékű. És most már 28 ezernél tartunk 2026-ban, tehát ez viszont szerintem meg fogja haladni az előző értéket, tehát kevés új vállalkozás alakul, és nagyon-nagyon sok kerül törlésre, és ebből még, ami így általában a kockázatokhoz, meg a fizetések, ez egy picit átvezetésként szerintem hozzátartozik, hogy összességében kényszertörléssel eddig 12 ezer vállalkozás szűnt meg 2016-ban, aha. Hát majdnem annyi, mint amennyi alakult. Végelszámolással 8 ezer, és felszámolással pedig szintén 8 ezer vállalkozás, ez durván ugye 28 ezer körüli értéket mutat, vagy hát így tevődik össze ez a kb. 28 ezer darab.
1: És akkor, mi most ilyenkor vállalkozás alatt csak cégeket nézünk.

0: ezek hát, csak mustársas vállalkozások. Az egyéni vállalkozásoknál még bonyolultabb a helyzet. Aha. És egyébként talán az nagyon fontos, hogy társas vállalkozások tekintetében, ugye eddig mindig 500 ezeres nagyságrendről beszéltünk, most már 487 ezer, tehát 490 ezer alá is esett már. Hát ez az elmúlt években ez nem volt jellemző, igen, tehát ez egy nagyon alacsony szám. Az egyéni vállalkozók még mindig nagy kedvel vállalkoznak, ők még mindig 500 ezer fölött vannak, tehát 508 ezer talán most a működő egyéni vállalkozások száma. Hát ott viszont tudjátok ti is, tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy éppen milyen gazdasági környezet, hogy milyen szabályozások, igen, vannak, milyen adózási rendszer van, mennyire váltanak szívesen a vállalkozások az egyéni vállalkozásból a társas vállalkozások irányába. Most ez nagyon-nagyon magas, és hát ott nagyon hektikus, hogy éppen kiszüneteltet, vagy megszűnte, vagy működik, igen, tehát maga a nyilvántartás is egy lényegesen bonyolultabb folyamat, mint a társas vállalkozásoké. Tehát én mindig a társas vállalkozások részével kezdem, mert szerintem az egy nagyobb, ez a KKV nagyvállalati szektor, ami tényleg inkább több mindenkit érdekel. És hogy miért aktuális ez a téma, meg ugye hogyan alakulnak ezek a követelés, kintlévőségek, árbevételek, hát ugye most zártunk egy 25-ös leadási mérlegidőszakot, ugye május 31-el, aha, és hát ezeknek a feldolgozási ideje, bár hiába adják ugye ezeket a vállalkozások le már május végén, azért ezeket adatbázisba kell rendezni, fel kell dolgozni, nem egységes formátumban vannak, van, ami euróban van, van, ami e-forintban van, van, ami konszolidált és egyszerűsített, igen, tehát igen, rengeteg, igen, féle mérleg típus van, és ugye ezeket a mérlegeket egységes adatszerkezetbe rendezni, ahhoz, hogy ebből később ugye kimutatásokat, akár kockázati modellekhez inputokat adjunk, ugye elengedhetetlen, hogy egységes formában legyen, és hát az adatbázisban legyen. És hát még egy szám, hogy most egy picit nagyon statisztikáznak, most is sok számmal készültem, aha, szerintem sok mindenkit baj, érdekel. Hát tehát ugye, ahogy említettem is, 487 ezer vállalkozás van, és ebből összesen megközelítőleg 430 ezer adott le pénzügyi beszámolót, 427 ezer pontosan, ami egyébként szerintem elég kevés ahhoz képest, hogy megközelítőleg 50 ezer vállalkozás nem adott be. Ugye itt, ha valaki nem ad be egy beszámolót, ott ugye szankcióval élnek első körben, tehát pénzbüntetést kell fizetni, és majd ezt követően pedig
1: aztán
0: törölni.
1: Aztán gyarapítják a törlési listát.
0: Így van, aztán utána kényszertörlések listája egy picit megugrik. És hogy még egy picit így érdekesebbé tegyem, ha már egyszer megvannak ezek a pénzügyi beszámolók, és ebből ilyen jó kis adatokat lehet látni, hogy ugye inaktív cégek, akik úgy alapvetően nem is kerülnek bele amúgy ezekbe a statisztikákba, amikről majd itt mindjárt egy picit beszélek, itt fizetési meg egyebek, 101 ezer céget nem is számlálunk benne a statisztikában, mert hogy az elmúlt két évben nullás árbevétele 84 ezer vállalkozás volt. Hát ezek ilyen alvó vállalkozásoknak tekintetjük őket, tehát vannak, de valójában semmit nem tesznek, és nem vesznek el a gazdaságból. És ehhez képest egyébként, aki az utolsó évben nem éri el az 1 millió forintot sem, az is 12 ezer, tehát ilyen nagyon mikro kis pici vállalkozások, de mégsem egyéni vállalkozóként üzemelnek. És vannak ezek a speciális szövetkezetek, lakás szövetkezetek, üdülő szövetkezetek, 800 darab, tehát az egy elég pici részt számlál, tehát inkább az a nagyon durva, és szerintem egy picit meghökkentő, hogy mennyi cég van, aki nullás árbevétellel üzemel, és szerintem köztük kerül majd ki, aki végül nem adott be beszámolót sem, mert hogy minek adjon be, úgy gondolta lehet, hogyha úgy is nullás.
1: Semmi. Igen.
0: Igen.
1: Na most például nem fogy az időnk, azt nézzük meg, ugye, amire utaltunk itt a témánk címében, hogy a
2: meddig forog a pénz.
1: Hogy alakulnak, igen, meddig forog, és még ami érdekes, hogyha már itt a méreteket is feszegettük, hogy a cég méret és fizetési hajlandóság között van-e valami mintázat fele.
0: Természetesen. Uh-huh. Abszolút van mintázat. Tehát, hogy gyorsan beleszólok a kérdésedre, egy teljes átlagot vesztek, 73 nap ma az országos átlag, az átlagforgási időre. Ez egyébként növekedő, aha, tendenciát mutat évről évre. Most is, bár ugye hozzá kell tenni, hogy az maga az árbevétel is növekedett egyébként, globálisan, ha teljes cég képet nézünk, 3,5%-kal, Egyébként ezt összeadjuk, amúgy ez egy elég szemmel látható érték, tehát itt ilyen nyilván 184 milliárdokról beszélünk, tehát hogy nagyon-nagyon nagy mértékű, de a követelés állomány ezzel nem arányos módon egyébként növekszik. Ez 4,5%-ot nőtt az előző évhez képest, ugye, és ezzel nőtt ez a 73 nap, ugye ennek a százaléknak a az átlagával. Ugye az átlag forgási sebességünk még az előző években ilyen 32 körüli százalékot mutatott, ez most ilyen 36,5. Ez elég magasnak mondható. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a likviditás vagy maga a fizetési hajlandóság nő. Tehát ez gyakorlatilag...
1: Ezzel finanszírozzák magukat.
0: Így van, tehát bármilyen partnerek. Számokat mutathatunk, meg százalékokat mondhatunk. Ez lefordítva teljesen egyszerű nyelvre azt jelenti, hogy sokkal többet kell várnunk a pénzünkre. Tehát elvégzünk egy tevékenységet, és ez az átlag 73, nyilván úgy, ahogy te is utaltál, ez nem is feltétlen ágazatonként, de cégméretenként természetesen növekszik. Tehát minél nagyobb egy vállalkozás, az 5 milliárd feletti vállalkozások esetében sokkal-sokkal kevesebb, pedig azt gondolnák, hogy ugye ők elnyomják a vállalkozókat.
2: Hát igen, de egyébként fordított a dolog, mert hiszen a nagy vállalkozások szerintem jobban
1: kivírják. Hát ők meg eleve nagyobb fizetési határidőt szoktak meghajni.
0: Így van, tehát ők nagyobb fizetési határidőt, viszont ott ugye nem a
2: likviditás.
0: Azt hiszem, pontosan igen. Fizetni fogják, viszont a kisebb vállalkozások, tehát nagyjából az ilyen 500 millió alatti vállalkozásoknál van értelemszerűen egyébként a legnagyobb fizetési késedelem, vagy forgási idő, hiszen ott egyébként nyilván ők sem kapják meg, tehát egy picit ilyen átfedett módon tudnak működni, tehát ugye valószínűleg nincsen akkora likviditás, hogy ők finanszírozni tudjanak nagyobb projekteket, nekik is be kell várni ugye a beérkező pénzeket, és gyakorlatilag ez egy ilyen kicsit ilyen halmozott, nem késedelem, hanem egy olyan teher.
2: Hát, hogyha amit... beszállítói láncot nézzünk, akkor az a probléma ezzel, ugye, hogy a nagyobb cégek megadják a hosszabb határidőket, ő később fizetik ki a kisebb cégeket, akik később fizetik ki a még kisebb cégeket, és ahogy megyünk lefele a láncban,
0: egyre nehezebben tudnak,
2: ők nehezebben tudnak működni, hiszen náluk likviditás meg egyáltalán nincs, úgyhogy ez nem egy jó folyamat szerintem.
0: Ez nem jó folyamat, és ugye ez...
1: legalább a nagy cégnek a hosszabb nyitott határideje kalkulálható, ugye, mert jó eséllyel fizet, tehát legalább a cashflow-ban, likviditásban lehet ütemezni. Míg ugye a nem fizetésre meg csak vársz, és nem tudod, hogy mikor fog betömni nálad egy lukat. Tehát,
0: csak nem biztos, hogy mindig ki tudod várni.
1: És nem biztos, hogy ki tudod várni.
0: Tehát nem biztos, hogy ki tudod várni. Egyébként nyilván a nagynál tervezhető, de ettől még szerintem, hogy tervezhető, nem biztos, hogy abszolút megoldást kínál arra, hogy te éppen holnap után
1: kézzel.
0: Igen. Úgyhogy a kockázatosság egyébként mindig nő. Ugye természetesen ezzel a frissítéssel, ez az új mérlegek bekerülésével ilyenkor nagyon átrendeződnek a statisztikák, az értékek, mindenki számára nyílik, egyébként marketing szempontból is egy lehetőség, hiszen az őszi kampányoknál már pontos számok alapján tudjuk megszólítani azokat a cégeket, akiket szeretnénk. Ilyenkor már ugye a csődmodellek, a kockázati modellek befrissítésre kerülnek, úgyhogy egy picit pontosabb képeket látunk. Ugye folyamatosan monitorozzuk a partnereinket, de ilyenkor egy nagy mérlegváltásnál nagyon-nagyon fontos az, hogy tényleg már az új mérlegek tekintetében megalapozottabb döntéseket tudunk hozni.
1: Jó, és hát akkor mindez arra hívja fel a figyelmet, ugye, hogy a partner kockázatot érdemes folyamatosan csekkolni.
0: Szerintem még erősebben, tehát mindig ugye elmondom, hogy egyre és egyre erősebben kell, nem csak ezért, hanem nagyon sok egyéb hatás is van most a gazdaságban. Ugye erről volt egy előző témánk is, tehát a kockázatosság most nagyon erős, tehát mindenképpen oda kell figyelni, és mindenképpen szerintem fontos az, hogy nem hogy elengedhetjük egy picit magunkat, hanem tényleg sokkal-sokkal hatékonyabban kell a partner ellenőrzést, az új szerződések ellenőrzését kockázatosság szempontjából vizsgálni.
1: Oké, Edith, nagyon köszönöm, hogy itt ismét itt jártál nálunk, várunk majd legközelebb is nagy szeretettel, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen, köszönöm én is.
1: Nagy Edithtel, az Opten értékesítési és ügyfélszolgálati vezetőjével beszélgettünk.
3: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: és ebben a tanévben is elérhető az egyetemeken szabadon választható tárgyként a Hungarian Startup University program, vagy betűszóval a HSUP, vagy HSUP.
1: Azt hiszem HSUP.
2: Jó, persze, nyilván, hát mindent magyarosítunk, és így egyszerűbb, igen. Szóval Telkes Viktória, a Hungarian Startup University program operatív vezetője van a vonalban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat!
2: Mit kell tudni a programról?
4: Először is azt, hogy HSUP-nak mondjuk.
1: HSUP, igen.
4: Illetve most már harmadik éve angolul elérhető a program, úgyhogy angolul HSUP, igen. Ez a rövidítése. Egyébként egy hatodik éve, ez lesz a hetedik tanévünk, hatodik éve nagyon sikerrel működő programról van szó, online elérhető egyetemi kurzus, ahol a hallgatók betekintést kapnak az innováció, a startup világba és a vállalkozás építésbe.
2: És kik választhatják? Tehát, hogy meg van határozva, hogy melyik egyetem, vagy ez minden egyetemistának nyitott?
4: Mindenki számára nyitott, jelenleg 33 Magyarország és egy külhoni egyetemen érhető el a program, mint szabadon választható tantárgy, és nincsen megkötés, gyakorlatilag bármilyen háttérrel, bármelyik évfolyamból fel tudják venni a hallgatók a tárgyat.
1: Ez hogy változott egyébként 6 év alatt? Ugye említetted, hogy 3 éve angol nyelvű a képzés, hogy milyen íven haladt ez a program?
4: Így van, eleinte magyar nyelven volt az első 4 évben, akkor főleg a magyar hallgatókat céloztuk meg, aztán egy olyan döntés született, hogy mivel a startup világ nyelve az angol, ezért tükrözze a tantárgy is ezt, hogy olyan szókincsel rendelkezzenek a hallgatók, ami már képessé teszi őket utána a nemzetközi terjeszkedésre, ha startupként szeretnének tovább működni, úgyhogy váltottunk egy angol nyelvű, illetve a mostani Z-generációnak megfelelő, az ő tartalomfogyasztásuknak megfelelő videós tananyagra. Úgyhogy egy eredetileg szöveges magyar nyelvű tananyagból lett egy angol nyelvű videós tananyag, és így már elérhető például a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók számára is a kurzus.
1: Azért mennyire jellemző, hogy nem csak egy tantárgyként veszik fel a hallgatók, vizsgáznak, pipa, oké, hanem hogy tényleg eljutnak mondjuk egy vállalkozás, egy startup alapításig?
4: Nagyon vegyes egyébként, ahogy mondtátok is, hogy vannak olyanok, akik tárgyként tekintenek rá, tehát felveszik, a kreditet szeretnék megszerezni, mert ugye 2 fél éven keresztül kapják érte a kreditet, illetve a második fél évben még ösztöndíj is jár a gyakorlatorientált képzés mellé, ahol csapatokban dolgoznak a hallgatók. Tehát van, aki csak így tekint erre, viszont hála Istennek minden évben vannak olyan csapatok a második fél év végén, akik működőképesek maradnak továbbra is a piacon. Ez nagyjából úgy látjuk, hogy 5-10% között van, tehát a Hungarian Startup University programban elinduló 100 projektből nagyjából 5-10 projekt megmarad működőképesen a piacon. Őket így igyekszünk is támogatni egyébként a későbbiekben különböző pályázatokkal. Az idei évben indult el a HSUP Growth Fund pályázatunk, ami kimondottan a HSUP alumninak szól, és abban az esetben szeretnék ezeket a projekteket működőképes befektetések rész projekté fejleszteni, akkor kimondottan nekik szól egy 10-20 millió forint vissza nem térítendő támogatást tudnak kapni.
2: Aha, közben azon gondolkodtam, bocsánat, hogy az szerintem nem egy rossz ráta, amit a végére mondtál, mert hogy egy sikeres vállalkozás, egy startup siker számmal kalkulálva, mivel mondjuk a kockázati tőke is kalkulál, azért az annál magasabb, hogy hányan próbálkoznak meg, szóval szerintem egy jó ráta, de közben azon gondolkodtam, hogy milyen csatolt értéke lehet annak, hogy bekerülnek egy közösségbe, és bekerülnek egy csapatba, és ott elkezdenek közösen gondolkodni. Most függetlenül attól, hogy utána startup ötlettel jelentkeznek-e.
4: Így van, ez is az egyik erőssége a programnak. Ugye a csapatokban úgy dolgoznak, hogy különböző egyetemekről ráadásul, tehát hogy mint említettem, 33 plusz egy egyetem a résztvevők, buzítjuk is arra a csapatokat, hogy minél szélesebb körben választanak maguknak csapattagokat. Ezáltal különböző területekről ismerkednek meg ugye hasonszőrű hallgatótársaikkal, illetve egy-egy piaci mentort is kapnak már kapásban a második évben maguk mellé, aki segíti a munkájukat. Ezek a mentorok egyébként össze is szokták kötni őket egyéb szereplőkkel, úgyhogy már ez egy nagyon nagy pozitívum a programnak, illetve a 15 legsikeresebb csapat a második fél év végén a demo day-en tudják prezentálni, ez egy kicsit ilyen cápák közöttre hasonlító eseményünk, ott tudják a piaci szereplők előtt prezentálni az ötletüket, és ez is egy egyébként egy nagyon jó networking lehetőség, ahol össze tudnak kötődni a különböző szereplőkkel.
1: Egyébként azok, akik sikeresen tudnak gyökeret ereszteni a vállalkozási szférában, magyarul céget alapítanak, startuperek lesznek, azok jellemzően milyen területen mozognak, milyen ötletek valósulnak meg nagyobb számban, ezt lehet-e tudni?
4: Nagyon széles egyébként, amit látunk, ugye az alumni programunk kapcsán tartjuk is a kapcsolatot ezekkel a csapatokkal, tehát folyamatosan igyekszünk nekik segíteni. Azt látjuk, hogy most mondok egy-két példát, akár az első évből van egy olyan sikeres vállalkozásunk, a Petwise Care, ami kisállatgondozókat köt össze gazdikkal. Ők azóta már több körös befektetést zártak, az alapítójuk szerepelt a Forbes 30 sikeres magyar 30 alatti listáján. Van olyan projektünk, ami a Garden AI mesterséges intelligenciával, robotikával fejleszti a mezőgazdaságot. Ott például szerepeltek a sikeres elismerést szereztek a Magyar Innovációs Nagydíjon, vagy a Feláldon csapata, ez például egy autonóm drón alapú objektumvédelmi rendszer, ami pedig az idei évbe bekerült a Growth Fundba, tehát megkapták ezt a pályázatot, illetve a Startup Campustól 60 millió forintos támogatást is kaptak szintén idén. Úgyhogy nagyon széles körben látjuk, hogy mik azok a projektek, amik megmaradnak. Nem is kimondottan a téma szerintem, inkább sokkal inkább a csapaton múlik, hogy valaki életben marad.
1: Világos.
2: Oké, hát akkor mindent elérhető a NIU oldalán, niu.hu-n, és ott meg lehet nézni.
4: Igen, illetve a hallgatók a Neptunon keresztül.
2: A Neptunon is ott van a tantárgy. Oké. HSUP-re, hogyha rákeres valaki, akkor szerintem megtalálja ezt a tantárgyat. Nagyon klassz. Köszönjük szépen az információt.
4: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
1: Szvatelkes Viktoriával, a Hungarian Startup University program operatív vezetőjével beszélgettünk a tárgyról.
3: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: A Széchenyi Terv Plus programban Európai Uniós társfinanszírozással valósult ez meg.
1: Igen.
2: És onnan van a keret, de közben van ez a Growth Fund is, amiről beszélt a Viktória. Jó, tehát egy hallgató kérdezte, hogy mi
1: igen,
2: a
1: igen, egy korábbi témánkhoz pedig azt írja a hallgató, nagyon bosszantóan nyilatkozó véleménye, az egy másfél éves kortól adjuk bölcsödébe a gyerekünket, gondolom sokféle kutatási eredmény van attól függően, hogy mit szeretnénk bizonyítani. Gyakorló szülők, pedagógusok pontosan tudják, hogy legalább 2 éves korig a családban van a legjobb helye egy gyereknek. És a legszebb anya-gyerek időszak, az szuper, ha az apukák is kivehetik ebből a részüket, de nem tudják átvenni az anyák szerepét. Hát azért a világ nagy más fejlett országaiban azért ez nem jellemző, ez az egy másfél év. Tehát írták most nagyon sokan, hogy se a franciáknál, se nem tudom, sorolni is nehéz. Alapvetően az a kép rajzolódik ki, hogy ilyen sokáig nem maradnak.
2: Nem, a 3 év nem jellemző, ami Magyarországon jellemző, és az másfél év jellemző.
1: Hát nem tudom, a franciákra három hónapot írt
2: még az sem?
1: Valaki. Szerintem egy alatt vannak jellemzően ezek az idők, de majd
2: de ha mondjuk arra megnézni. Gondolunk, amit a hallgató írt, hogy bosszantó vélemény és 2 éves korig, akkor is az a 2 éves kor az még 1 évvel kevesebb,
1: igen,
2: mint ami most a magyar konszenzus.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha még azt amit ő mond...
1: Itt van például Németországban 12 plusz 2 anya plusz apa hónap az eltengeld.
2: Tehát az majdnem, az egy másfél év.
1: Hát igen.
2: Igen. Úgyhogy ott van, igen. Voltak vélemények ezzel kapcsolatban.
1: Sok,
2: köszönjük szépen. Próbálunk még közben mazsolázni ezekből. Közben bejött a dolgozó nő, Czoller Andi, és
1: ő meg a hírekben, vagy hírek között mazsolázott, és azt
5: tudom
1: is megosztani.
5: Hoztam. Ugye
1: a hallgatókkal, nagyon jó.
5: Miért nézel rám így?
2: De te nézel rám így. Te, amikor
5: a dolgozónőn gondolkozom, hogy most ez, hogy...
2: Mert volt ugye az anyák keresetét, így van, utána volt a Dolly Parton, mondja a kedves hallgató, hogy a filmet is nagyon szerette annak idején, igen, az egy ilyen mérföldkő volt, és ezért mondtam, hogy bejött a dolgozónő, így van, aki példaképe is lehet egyébként, mert hogy... sikeresen felnevelte gyermekét, akire mindannyian büszkék vagyunk, ő
5: jaj,
2: is,
5: hát
2: úgyhogy szerintem ez már önmagáért beszél.
5: Így.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 19:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést Pest Erzsébeten a Virág Benedek utcában a Királyhágó utcánál, a forgalom egy sávban váltakozva halad. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig, valamint az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üdői úton befelé a Nagykörútnál, a Váci úton a Megyeri útnál befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szélkálmán tér közelében, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
10: A kormány tágítja a vagyon elkobzás lehetőségét. Stagnált a magyar turizmus, az orosz elnök ismét azt mondja, hogy kész az érdemi béketárgyalásokra Ukrajnával. Nagyrészt napos idő lesz, időnként megélénkülhet a szél, délután 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Összeütközött egy tehervonat és egy Mozdony-Győr, illetve Győr-Szent Iván között. Egyvágányon haladnak a vonatok, a győri fővonalon késésekre kell számítani, jelezte a Mávinform. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét. A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, közölte a kormányfő. A törvénymódosítás szerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő szemétől szerzett. És a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Júliusban stagnált a magyar turizmus. A KSH közlése szerint a vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendég éjszakáké 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Összesen majdnem 2,5 millió vendég 6,7 millió éjszakát töltött el egy hazai szálláshelyen. A Balatonnál 1,8%-kal több magyar vendéget regisztráltak, Budapesten viszont 2,8%-kal kevesebbet. Örökségvédelmi hivatalt állít fel a kormány. A minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára közösségi oldalán jelezte, egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvény megalkotását is. Mint írta, rendezik az Iparművészeti Múzeum ügyét is. mert elfogadhatatlan, hogy 9 éve zárva van az ország egyik legszebb épülete. Terveik szerint megerősítik a vidéki közgyűjteményeket és örökségvédelmi helyszíneket, valamint létrehozzák az alkotó művészeti főosztályt. Vladimir Putyin szerint Oroszország kész érdemi béketárgyalásokra Ukrajnával, amennyiben a diplomáciai folyamat pozitív lendületet kap. Az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcs találkozóján hangsúlyozta, Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború lezárását és egy tartós béke megteremtését tekinti céljának. Az elnök ismét állami terrorizmusnak nevezte az ukrán drón támadásokat, és kijelentette, Moszkva meg fogja találni a módját a válaszadásnak. Az ukrán elnök közben arra figyelmeztetett, hogy veszélyessé válik az orosz légtér, olyan mennyiségű ukrán drón lesz az égen, amit figyelembe kell venniük a légitársaságoknak, fogalmazott.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható, napközben megélénkül a nyugati szél, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli.
4: Ezt akartam mondani.
3: Bizony, hát, ugye? Látod, tényleg. Ki van kerülve ez a jó reggelt, meg ez a hülyeség.
4: Telepatikus vagy.
3: Én?
4: Igen, én pont ezt akartam
3: ez
4: mondani.
3: Ez a tévében látható gyógyszerész?
4: Igen, az az.
3: Aha, mondom én. Szóval, hogy igen, és Gede Balázssal.
4: Kántor Endrével.
3: És a kedves hallgatókkal a Rádió Café 98.0-án.
4: Na de mikor? Ez. Hoppá, szeptember 2-án, szerdán reggel 9 óra 9 perckor. Igen. Vegyünk tovább. Nincs már csak egy szűk 3-4 óránk, de azt kitöltjük jó tartalmakkal, úgyhogy már megyünk is szerintem tovább.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
4: Hát a hazaértélnek most egy különleges értelmezését fogunk adni, mert hogyha hazaértél legfeljebb este 8-ra, akkor oké, de reggel 8-tól megtipli. Na de hogy ez, mit akar ez a konstrukció? Ezt mindjárt megbeszéljük Adanett Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
4: Hát felbukkant a 11. kerületben egy egészen, persze lehet, hogy csak nekünk extrém, majd erre is térjünk ki egyébként, hogy ez mennyire jellemző a világban, vagy van-e ilyen, de egy nagyon furcsa bérleti konstrukció. Mi is ez?
6: Hát konkrétan most már látunk olyanokat is, hogy ugye mindenki hasznosítani szeretné az ingatlanját. Most már elég régóta, 2012 óta nem látunk olyat, hogy lefelé lemennének az ingatlan árak, vagy az ingatlan maga egy picit értéktelenebb lenne. És ugye most visszaesett a kereslet, körülbelül egy olyan fél éve lehet ezt érezni, hogy ez egy jelentős visszaesés, és gyakorlatilag mindenki akarja hasznosítani az ingatlanát, ugye a bérleti díjak sem emelkednek, tehát alapvetően belassult ez a piac. És ugye a hasznosításnak több módja van, az egyik módja az az, hogy mondjuk nappal akár irodai jellegű, vagy szolgáltatás jellegű dolgokat tudunk az ingatlanból kihozni, és éjszakára pedig kialudjuk, mint alvás hely. És gyakorlatilag ezek közül bukkant fel pár ilyen lehetőség. Ugye ez nem újdonság, hiszen nyugaton, meg fejlettebb országból drágábbak még inkább a belvárosi, vagy a központi helyeken lévő ingatlanok. Ott is ugye kapszula hoteltől kezdve mindent létesítenek annak érdekében, hogy olcsóbb szálláshelyeket biztosítsanak. És itt is ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet hasznosítani egy ingatlant úgy, hogy még eredményesebb legyen.
4: Hát igen, bár ugye lehet, gondolhatjuk furcsának, ugye itt az konkrét eset az egy olyan helység, ahol ilyen jóga meg masszázsszalonként működik, és csak este 8-tól lehet birtokba venni azt a részt, amit én bérlek, és ott reggel 8-kor meg el kell cuccolni, mert akkor meg nyit a szalon, tehát nem néznék én ott ki jól optikailag. Hogy ez egyébként erre van kereslet már? Vagy ez most egy olyan próbálkozás, amit te is mondasz, ugye, hogy hát próbál egy ilyen plusz bevétellel többet kihozni a bérleti díjból és a bevételekből a tulajdonos?
6: Azt gondolom, hogy a komfort és a biztonság az nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha mindent lehet jól és rosszul csinálni, és itt ebben az esetben, mivel hogy zárható szekrények vannak, ahova a cuccait el tudja tenni a napközbeni időszakra, és gyakorlatilag mindenét ott találja, ahova tette, és utána tényleg esetleg úgy tudja magára csukni az ajtót az ember, hogy megvan az a privát szférája, ami kell, akkor mindenféleképpen van erre kereslet. Én azt gondolom, hogy hogy több ilyen lehetőség fog felbukkanni a közeljövőbe, hiszen erre egyébként van igény. Nem mindenki szeretne folyamatosan ingázni, hogyha ez időben akár már az ingázás akár egy óránál többet vehet igénybe, és az naponta esetleg 2 óra, illetve ennek a költségvonzata is ugye eléggé magas, akkor megéri egy ilyet bérelni mindenféleképpen, mert hosszú távon egyébként hasznos.
4: Aha, tehát akkor nem csak az alacsony jövedelműek jöhetnek szóba, hanem mondjuk valaki tartósan valahol vidéken él, mondjuk Nyíregyházán, és ott az ingázás azért elég macerás lenne folyamatosan, akkor a munkahetét azt otthon meg tud húzódni valahol egy mérsékelt áron, tehát erre is jó lehet. Ez egyébként mintha létezne valahol több országon is nyugaton.
6: Igen, hát most is jellemző az, hogy vállalkozók, akik mondjuk úgy, hogy autóban élik le az életüket, és gyakorlatilag igen, aludni járnak haza, és esetleg hetente csak pár napot töltenek az albérletben, meg nem éri meg lakást venni ezért, de mondjuk valamiért Budapest központú a munkája, őnekik ez teljesen jó lehetőség, hiszen gyakorlatilag szinte átutazóban vannak, és hogy állandóra le is foglalja ezt a szálláshelyet, akkor arra, amire neki kell, gyakorlatilag tökéletes.
4: És akkor ilyenkor ugye a hétvége az ugrik, tehát azt nem lehet eltölteni ott akkor sem, hogyha üzlethelyiségként nem funkcionál.
6: Igen, alapvetően azok fogják ezt választani, akinek erre van szüksége, és azt gondolom, hogy ennek is lesz piaca.
4: Uh-huh. Az egyébként mennyire jellemző az ennél egy fokkal komfortosabb ez a szoba kiadós dolog, ugye, ami azért annak idején a múlt század elején az azért inkább elterjedtebb volt, hogy csak szobát bérel valaki havi rendszerességgel, tehát nem ilyen ágyrajárást gondolta, vagy ezt a konstrukciót, hanem hogy egész egyszerűen életvitelszerűen ott lakik egy szobában valakinek.
6: Egyébként ez most is jelen van, csak nem annyira közkedvelt vagy népszerű. Aha. Azért egy kicsit az Instagram világát éljük, ahol mindenki világkörüli úton van szinte, és ugye a hétköznapokban viszont a hagyományos valóság az, hogyha valaki előre szeretne jutni, annak kompromisszumokat kell kötni, és az életének egy adott időszakában azért, hogy a rezsie ne legyen magas, és a jövedelmét azt félre tudja tenni, a jövőbeli céljai érdekében, nagyon sokan hozzák meg ezt a döntést, és egyébként most is van ilyen, csak nem annyira nagy rá kereslet, mivel azért a jövedelmek, hogyan mondjam, ma egy villanyszellő képes akár 1 millió forintot is keresni, vagy bármilyen szakmunkás.
4: Szerintem 2-t is, hogyha én a házfelújításomból indulok ki.
3: Attól függ, melyik villanyszellő, az enyém, igen?
6: Igen. Tehát gyakorlatilag egy jó szakmunkás jól végzi a munkáját, vagy esetleg vállalkozást indít, tehát komoly jövedelemre tud szert tenni, és ha ezt okosan osztja be, akkor azért előrébb lehet jutni. Tehát azt gondolom, hogy ma Magyarországon egyébként ilyen szempontból nagy különbségek nincsenek, hiszen a leggazdagabb ember sem költ el 1,5 millió forintnál többet az életébe egy hónapban, és ezt ma már egy szakmunkás elő tudja állítani, és ezért ugye nem divatos ezek az olcsóbb megoldások, vagy nem voltak divatosak, hanem mindenki a mának él egy kicsit, ugye ilyen összegben már ugye nyilván lehet is, és gyakorlatilag inkább béreltek nagyobbat, tehát nem volt divatos, kisebb volt a kereslet ezekre. Én azt gondolom, hogyha valaki szeretné megfogni a pénzt, akkor igenis van erre lehetősége, hogy egy ilyen verzióba tovább tudjon lépni.
4: Világos. Egyébként az ilyen időszakos, tehát maradjunk ennél az esti órákra, kiadom az üzlethelyiséget, ez lakhatási előírások szempontjából az mennyire felel meg, vagy mennyire kell felpimpelni azt a részt, ahol én fogadom ezt a bérlőt? Gondolom nem az ügyfélváró kanapén fog héderelni, hanem azért ott valami komolyabb kialakítást igényel ez a dolog.
6: Igen, hát nyilván a szállási jellegnek meg kell, hogy feleljen. de alapvetően ugye nincs ilyen ellenőrzés, vagy nincs tehát nem téma ez, vagy nincsenek ezzel kapcsolatban balesetek, nincs ezzel úgymond probléma, igen. Ezért ugye erre nem szoktak figyelni, vagy nincs ennek úgymond hatósága, aki ezzel foglalkozna. Alapvetően ezek ugye, mivel fürdőszobával kialakított dolgokról van szó, ezért ugye megoldott gyakorlatilag akár a főzés is, vagy akár a tisztálkodás, tehát ilyen jellegű probléma nincs ezekkel a szálláshelyekkel.
4: Világos. Mondjuk azt biztos megköszönnék, hogy jött este alá durrantanék egy körön pörköltnek, és reggel az az illat belengeni a stúdiót, de hát...
6: Fél nyolcig vedd le a lábost, és utána minden rendben lesz.
4: Világos. Igen, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről a konstrukcióról is. Érdekes, de hát látszik, hogy rávilágít arra, hogy a piac mindenféle igénynek próbál megfelelni, és életre hív mindenféle konstrukciót. Zoltán, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
6: Köszönjük szépen, boldogság mindenkinek, gyönyörű napot!
4: Így van, szervusz, szia! Gatanács Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával beszélgettünk a napszakra is bérbeadható ingatlanokról.
5: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Na, egy gyors hír akkor, ami izgalmas a világban, újabb szabotás kísérlet érte a német villamosenergia hálózatot, miután a nyugat-németországú Bergheim mellett megrongáltak egy alállomást, illetve a keleti Brandenburg tartományban is támadásért több távvezetéket. Országos akció zajlik tehát, és úgy tűnik, hogy ezek a szabotás kísérletek most már Németországban elkezdték elharapózni. Úgyhogy egyébként valószínűleg nevezték a hatóságok, hogy a nyugat-németországi incidens mögött is külső beavatkozás áll. Az hálózat stabilitását egyelőre sikerült megőrizni. Az RWE energetikai vállalat jelezte, hogy az incidens miatt összesen 4200 megawatt kapacitású lignit tüzelésű erőművi blokkot kellett lekapcsolni a hálózatról a különböző telephelyeken. Hát ugye ez a kritikus infrastruktúrát fenyegető támadások, az egy új lépcső. Most direkt nem neveztek meg itt aktorokat, de önmagában már szerintem az elég, hogy külső aktort valószínűsítenek a támadások mögött, úgyhogy majd ezt nyomon követjük, hogy mi történik. Ez egy ilyen breaking news.
3: Igen, mint ahogy az is, hogy 370 forinton printel az euró.
2: Ne viccelj!
3: De kicsit megszaladtunk ma, de hát azt majd egy jó bő 10-15 perc múlva tőzsde nyitásban majd még tovább firtatjuk a kérdést szakértőinkkel, hogy mi az oka, hogy több mint 2 forintot gyengült ma a forint. Hát, illetve hát nyilván a geopolitikai feszkók meg az általános rosszabbodó tőzsdei hangulat, ugye, amit már az összefoglalóban is mondtunk, a félelem a túlzott állami eladósodottságok miatt, emiatt ugye nagyobb prémiumot várnak a befektetők a kötvényektől. Szóval most egy picit, de egyébként érdekes, mindig szeptember statisztikailag az egyik legrosszabb, sőt a legrosszabb hónap a 12-ből, nagyon sokszor mínuszos a tőzsdéken, de ha véletlenül nem, akkor is a leggyengébb teljesítmény nyújtja. Az október meg a legkrakkosabb, a nagy összeesések, összeomlások meg akkor szoktak történni, úgyhogy most egy picit ilyen rázósabb.
2: Ennek a felesse tréfa Németországban.
3: Hát biztos, hogy nem.
2: Közben, már csak azért is, mert hogy közben robbanás történt Augsburg főpálya udvaránál. Két ember könnyebben megsérült, egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. Azt írja a Bild, hogy a főpálya udvar mellett található ékszerüzlet előtt történt a robbanás. Vélhetően nem a főpályaudvar volt a támadás célpontja, valami kézigránátról írnak, ezt majd megnézem közelebbről. Lehet, hogy ennek semmi köze az előzőhöz, csak így hirtelen egymás után olvasva nem tűnt jónak.
3: Hát egyáltalán nem, így a hír folyamban.
2: Igen.
3: Ezek az információk. Jó, azt mondja, hogy még a franciákat hoztuk itt, ugye az előbb a demográfiai helyzetet, meg az anyák szerepét, illetően azt írja a hallgató, a franciáknál elterjedt a babysitting rendszer, aztán jött még olyan...
2: Na de hát a babysitting rendszer az nem oldja meg azt a semmelyik problémát azok közül, amit mondtunk. Annyit old meg, hogy le van tudva a gyerekkel való foglalkozás. De
3: igen,
2: az egyik oldalon az anya közelsége, hogy az anyával együtt legyen, az nincs megoldva. A másik oldalon meg a közösségbe való integrálás, fejlesztés, oktatás, stb. Az sincs meg. Tehát ugye itt elhangzott a kutató szájából az interjúban, hogy többször, hogy jó minőségű intézmény.
3: Igen.
2: Tehát nem arról van szó itt, hogy le lehessen passzolni a gyereket, és ne foglalkozni vele, tök mindegy, mi lesz vele, hanem egy jó minőségű intézményt, rendszert kell kialakítani, ahova jó is egyébként elvinni azokat a gyerekeket, akik már...
3: És attól jó, hogy a gyerek fejlődése
2: testi
3: és szellemi egyaránt meg van oldva. Azt írja még Bruno, a nyugat-európai modellek azért olyan alacsonyak, mert nem finanszírozza senki, ott is szívesen maradnának otthon a szülők, de nem engedhetik meg maguknak. Hát igen, az, hogy mennyit szeretnének otthon maradni, meg mennyit lehet, az ugye nyilván szétválik mindenhol. Azt mondja, ez még, az meg még a, ja nem, az a demográfia után volt, de az előbbi témánk előtt, ugye a vállalkozások, fizetési hajlandóság, körforgás, ugye, hogy mikor kapjuk meg a számla ellenértékét. Azt a vállalkozást, amelyiknek nem fizeti ki a számláját, az cashflow tekintetében duplán sújtva van, hiszen nem kapja meg a pénzét, de az áfát be kell fizetnie a kiállított számla után. Igen, tehát még finanszíroznia is kell azt, hogy, hogy nem jut pénzhez.
2: Én csak arra utaltam a beszélgetésben, hogy hogyha a nagyok tolják ezt a rendszert le azzal, hogy ők kinyomják mondjuk 60 nap pluszra a fizetési határidőket, ugye a szerződésekben, a számlájukon, akkor végülis az az ő felelősség. Őket nem érinti, ők nem érzik ennek a problémáját, mert ők egy olyan cashflow-val rendelkeznek, nincs likviditási gondjuk, hogy ez a fajta gond, ez nincs meg. De az összes többi szereplőt viszont igen.
3: Hát nincs meg, és megkockáztatom egyébként, hogy pont ebből a nem érzésből kifolyólag használják a 60 napot, mert hogy örülj neki, hogy bizniszelünk, mi meg majd fizetünk, és az neki egy finanszírozási lehetőség.
2: Hát így, ugye, van. Tehát így van, tehát neki az nem egy probléma, viszont lehetőség.
3: Persze, persze. Úgyhogy igen, ez egy komoly rákfenéje a gazdálkodásnak. Na, lehet, hogy még egyet zenélünk, vagy pedig jön a feles blokkunk, és utána...
2: Jön a feles blokkunk, utána pedig tőzsdét fogunk nyitni.
3: Tőzsdét nyitunk, és nagy izgalommal várjuk, hogy mennyire rossz a helyzet a forintpiacon, meg egyáltalán a világban.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Na és végül mi befektettél?
8: Ingatlanba.
7: Lakás?
8: Nem.
7: Nyaraló?
8: Nem.
7: Akkor?
8: Üzleti ingatlan.
7: Az nem csak a nagyoknak van.
8: Én is azt hittem.
0: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
9: Az Őrség és a Vendvidék legszebb túrái. Az Őrvidéki Piros. Első túránkat a római kori romokkal, tájházal és díszes templomokkal egyaránt büszkélkedő Zalalövőről indítjuk. Innen egy közel 70 kilométeres vándorutat teszünk meg, tetszőleges szakaszolással, a piros turistautat követve egészen az osztrák határnál fekvő Szent Gotthárdig. Zalalövő határában bújik meg a fürdőzésre is alkalmas borostyántó, megkapó környezete számos módon nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. Kitérő a 3-as határhoz, avagy a második túra. Túránk áthalad Felsőszölnökön, amely hazánk legnyugatibb települése. Felsőszölnökig 47 kilométert tettünk meg, és innen még közel 20 kilométer vár ránk a Szent Gotthárdig vezető piroson. A falutól északnyugatra fekvő Jánoshegy gerincére kapaszkodunk fel, ahonnan sóderes, murvás gerinc úton folytatjuk a vándorutat, amelyről hol jobbra, hol balra nyílik szemet gyönyörködtető kilátás a környező dombokra, valamint Ausztria és Szlovénia pompás hegyeire. Útközben jellegzetes népi feszületeket láthatunk, majd rövidesen Alsó Jánoshegy legmagasabb pontján egy kis kilátó akad utunkba, amelynek inkább érdekes faszerkezete, semmint a panorámája szolgáltat látnivalót.
6: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Itt van velünk a telefonunk túlsó végén Varga Zoltán szenior elemző. Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szóval van kapkodás, nem?
3: Eltérően a, kezdjünk a forinttal, mert ott ment egy kettes legalább az euró.
10: Igen, ugye 3.68-nál nyitottunk, nagyjából a reggeli órákban, kora reggel, és felmentünk 3.71-50-ig, 60-ig. Utoljára ugye a választás napján, vagy a választás előtti napon volt ilyen magas.
3: Ezt ugrott át egy résszel, ugye az eredmények ismeretében
10: igen,
3: a piac
10: igen,
3: is.
10: Igen. Úgyhogy elég nagy a feszültség, most egy picit visszakorrigált ugyan az árfolyam 369,18-ra, tehát 369,50-nél látjuk egy ellenállást, ami fontos lehet, hogy fölötte zárunk-e vagy alatta. Ez ma ki fog derülni. Aha. A dollár árfolyama is hasonló pályát jár, de ott most 319 közelében vagyunk, ami szintén egy fontos ellenállás. Ugye elsősorban hát több feszültség is van, vagy kockázat a piacokon, de nagyjából összefüggnek. Ugye egyrészt a Fed kamatemelési várakozásai, másrészt az iráni konfliktus kiújulása. Ugye a héten már újra aktív a háború, bár korlátozott, de azért csak aktív. Harmadrészt pedig ugye, ami szintén összefügg ezekkel, az amerikai kötvényhozamok emelkedése. És ez húzza a forint gyengülést is.
3: Igen, és ez ráadásul nagyon masszívnak tűnik, ugye nem csak ilyen piaci eladogatás, hanem itt ugye az államok eladósodottságával és az akkörüli problémákkal, na meg aztán az AI beruházások elszívó hatással, vagy tökéletes. Szóval van itt minden, ami, tehát nem egy ilyen egyik napra másikra múló állapot, ugye ezért is izgalmas, és kell nagyon figyelni, hogy nem lesz ebből esetleg.
10: Igen, én is így látom, egyébként most ugye nagyjából kezd összeállni egy olyan tökéletes vihar közeli állapot, ami egy nagyobb részvénypiaci

0: ugye a technológiai szektort ütötték. Európában ugye, mivel nincs technológiai szektor, lényegében vagy csak egy-két vállalat képviseli, mérsékelt ilyen 0,2-0,5%-os csökkenés van, Bux Index 0,6%-os mínuszban, azért itt is folytatódik a negatív korrekció. A vezető részvények közül a Richternél látjuk a legnagyobb mínusz 1,14%-os 12.960 forint az árfolyama, az OTP 0,5% körüli csökkenéssel 44.450, a MOL 5050 forintonál ez 0,7%-os mínusz, a Magyar Telekom pedig, ami tegnap szembe ment a negatív hangulattal, most 0,7%-os csökkenéssel 2560 forintonál.
1: Uh-huh. És hát gondolom Európa sem tudta kivonni magát ezek alól.
0: Igen, de nincs nagy esés, tehát Európában nincs nagy probléma, DAX Index 0,2%-os mínusz, mert azért ott is, hogyha megnézzük a grafikont, azért egy 26 ezer pontos szintet töri le, tehát az egy erős negatív jelzés lehet, hogyha alatt az ár. De azért ott is kezd körvonalazódni egy ilyen korrekciós hullám, de valószínűleg nem lesz olyan intenzív, mint az Egyesült Államokban.
1: Világos. Jön ehhez még valami kis fűszer ma, valamilyen makropiaci?
2: Igen? Jön, szuper!
0: Igen. Ugye fontos lehet akár az RDP havi adat is, 4-3-kor, bár ugye nyilván itt pénteken majd az átfogó munkaerőpiaci adatok lesznek fontosak a Fed kamatvárakozások szempontjából, az péntek 14:30, illetve a gyáripari megrendelések 4 órakor ma az Egyesült Államokban, és 3-4-4-kor kanadai kamatdöntés, hogyha esetleg valaki kanadai dollárral kereskedik, vagy 8-kor Fed Bécskön jelenik meg, ami szintén akár fontos is lehet, de én úgy gondolom, hogy elsősorban a pénteki munkaerőpiaci adatokra figyelünk majd.
1: Világos, oké.
2: Jól van.
1: Hát köszönjük szépen, izgalmas nap elé nézünk szerintem, úgyhogy érdemes lesz figyelgetni. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát
0: nektek. Köszönöm szépen a figyelmet nektek is, sziasztok.
1: Varga Zoltán szenior elemző számolt be a tőzsdék állapotáról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Hát egy rémbosszantó helyzetről fogunk beszélgetni, erről már morogtam én is egy méreteset, a többutas palackoknak az eltűnése, amennyiben belefutsz, akkor megszabadulni tőle, az sem túl könnyű. Akkor aznap írták a hallgatók, hogy azért van egy-két olyan bolt, ahol vagy a pénztáros veszi át, vagy az ügyfélszolgálat, de hát ez nyilván nem egészen jó megoldás, tehát ennek valamiféle rendszert kéne adni, illetve hát vagy pedig van az, ami fennáll veszélyként, hogy egész egyszerűen kikopnak, és minden ilyen eldobhatós, újra feldolgozós lesz. Na, de hogy mi konkrétan a helyzet, az Szabó Györgyel, a Humusz Szövetség alelnökével beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Ez az én érzékelésem, hogy így megnehezedett megválni a több utas csomagolástól, üvegektől, palackoktól, vagy ez a helyzet?
3: Nem, sajnos egyértelműen ez a helyzet, és hiába próbáljuk már felhívni erre a figyelmet most már évek óta a Humusznál, sajnos ez egyre romlott, tehát ez kifejezetten nem egy sikertörténet a érdekérvényesítésünk tekintetében. Nyilván most egy új kormány került hatalomra, tehát van némi reményünk arra, hogy esetleg változni fog. Ráadásul a hulladék ügyért felelős államtitkár is egy kifejezetten kompetens személy lett, de egyelőre hát nem azt látjuk, hogy ez lenne a fókuszban. Ugye most aszály, energiaválság, minden így együtt úgymond terheli a kormányt, illetve a illetékes minisztériumot is, és egyelőre nem fordultak még rá arra, hogy a betétdíjas rendszerrel foglalkozzanak. Itt az alapvető probléma az azzal kezdődött, hogy bejött az új visszaváltási díjas rendszer, amit egyébként mi üdvözöltünk, hiszen az örömteli volt, hogy az eldobható együttasnak is nevezett csomagolásokra is most már vonatkozik egyfajta visszaváltási díj. Viszont ezzel a rendelettel úgymond beszántották a régi fajta rendszert, ami a betétdíjas csomagolásnak hívtak. Így gyakorlatilag egy néven fut már a kettő, és nem volt kötelező megtartani a korábban létező betétdíjas többutas, azaz többször használatos csomagolásokat az áruházaknak, és így sokan ki is léptek belőle. Gyakorlatilag néhány nagy lánc maradt, akik még foglalkoztak ezzel, és ezek közül is vannak, akik azóta kiléptek. Nem tudom, nevesíthetem.
1: Persze, nyugodtan számosságuk egyre csökken, úgyhogy...
3: Igen. Tehát, hogy a diszkontláncok, mint a Lidl, az Aldi és a Penny, ezek után a közelmúltban a Spár üzletlánc is kivezette a termékkínálatából az összes több utas visszaváltató csomagolásban forgalmazott terméket, ami azért is volt nagy probléma, mert náluk még ilyen régi automaták is szerepe voltak az üzletekben, amelyekbe adott esetben úgy is vissza tudtuk vinni a palackot, hogy mondjuk nem ott vásároltuk. Ugye esetleg konkrétabb ilyen kézzelfogható probléma most az új rendszerben az, hogy a üzleteknek csak akkor kell visszavenniük egy adott palackot, hogyha azt forgalmazták, de ez nem azt jelenti, hogy azaz konkrét formájú és tömegű palackot veszik vissza, hanem azt, hogy mondjuk van egy piroska termék, akkor a piroska termékből is csak azt a mondjuk málna szörpöt, amit ők forgalmaztak.
1: Tehát a piroska kifit már nem veszi át.
3: Pontosan.
1: Hát
3: így aztán a óriási gondban vannak a vásárlók, akik mondjuk megvették a adott szörpöt, vagy bort, vagy sört, hogy azt hova tudják visszavinni, hiszen egyre kevesebb helyre tudják, és már most évelején, így az első vagy második negyed évben szállt ki ebből a bizniszből, úgymond. Érthető módon nekik nem volt annyira megérős az, hogy a többi áruházlánc eleve nem is vállalta ezt a bajlódást, úgymond, hiszen nem voltak jogszabályilag rákötelezve, és nagyon sok csomagolás hozzájuk érkezett, nekik ezt tárolniuk kellett, logisztikát intézniük, és egyszerűen arra a gazdasági döntésre jutottak, hogy ők most inkább nem a környezetvédelmet veszik elsődlegesen, hanem azt, hogy gazdaságilag mi a racionális, és kiszálltak, és így gyakorlatilag nem tudom, az Auchan maradt még, ahol például elérhetőek ilyen termékek, egy-két CBA-ban.
1: A termék elérhető, az üvegvisszaváltás kevésbé, ott egy csatos üveges sörrel fürödtem be, aminek ráadásul jó drága az üvege, és nem tudom elpasszolni egész egyszerűen. Tehát megvenni meg tudtam náluk, igen.
2: De azt nem tudod visszarakni az automatába, ugye?
1: Nem.
2: Igen, és az a probléma egyébként itt az automata rendszerrel kapcsolatban ugye kettő gond van. Az egyik az, hogy még mindig találkoztam én saját tapasztalatból olyanokkal, akik egyébként rendszeres automatába járó visszaváltók, és nem tudják a különbséget a két jel között, ami van. Ugye az egyik tehát el kellett magyarázni. A másik pedig az, hogy már az 50 forint is egy ilyen lélektani határnak számít, bár azt elég jól visszaviszik az emberek, hogyha összegyűlik. De ezeken az újrapalackokon, ezeken ilyen töredék összegek szerepelnek, a 25 forint, meg ilyenek. Hát azért már ott hagyja, a francba nem érdekli.
3: Igen, pontosan, és ez a másik kirívó dolog, hogy a szörpes üvegek azok mondjuk drágábbak, akik ilyen 175 körül vannak, a borosak mondjuk 100-120-130 körül, a sörös üvegek viszont valóban 25 forintért mennek jelenleg, ami gyakorlatilag a nevetséges kategória, tehát az aztán tényleg az, amiért már le se hajol az ember, szóval ez megint csak egy rendkívül káros tendenciának így a betetőzése, hogy azt már vissza se fogják venni, de az a vicc, hogy a drága üveget se tudják sokszor visszavenni az emberek, hiába szeretnék, és ezek is a hulladékba kerülnek, ami azért nagyon nagy probléma, mert értelemszerűen azért egy nagy tömegű, egyébként törékeny, de cserébe viszont teljesen inert, tehát nem szennyező, tehát hogyha azt használjuk, akkor az tényleg egy egészséges megoldás. Ezt a terméket, hogyha legyártják, az kifejezetten energiaigényes, erőforrásigényes, egy drágább csomagolás, viszont hogyha többször tudják használni, akkor az a gyártónak is megéri, ezért is van még továbbra is pár gyártó Magyarországon, aki kitart ezek mellett a csomagolások mellett, illetve a környezetvédelmi szempontból is kifejezetten előnyös, ilyen 6-8 használat után már környezetvédelmileg előnyösebb, mint az eldobható együttes csomagolások, amiknek ugye más előnyei vannak, ugye azok könnyebbek, nem törékenyek általában. Most itt a műanyagra gondolok elsősorban, illetve az alumínium csomagolásokra, de hogyha ezek a több utas csomagolások valóban körforgásban tudnának maradni, akkor ezek sokkal-sokkal környezetbarátabb megoldást jelentenének, és ugye ezért is született meg ez a PPVR-nek a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló Európai Uniós rendelet, aminek most kezdenek így sorra életbe lépni az egyes célértékei, illetve kivezetései, tiltásai, például a PFA vegyületekre vonatkozó része az már augusztus közepén életbe lépett, és a több utas csomagolásokra is vonatkoznak majd célértékek. Ezeket így sorra a következő években kell majd teljesítenie tagállamoknak, illetve adott esetben a kiskereskedelmi szereplőknek is. Na most ez a rendszer, ami nekünk korábban működött, ez egyre inkább meghal, és most a nulláról kell majd akkor újraépíteni, ha ténylegesen el fognak tűnni ezek a csomagolások a polcokról.
1: És akkor jó, az kiderült a mondókádból, hogy akkor egyértelműen környezetkímélőbb a több utas. A kérdés az, hogy ugye említetted ezt a 8 kört, hogy legalább onnantól éri meg, hogy ezt bírják is egyébként? Mert
3: igen.
1: Az üveg is karcos lesz, akkor esztétikailag már nem úgy néz ki a kereskedő, vagy a gyártó már nyilván nem engedné piacra. Én emlékszem, hogy régen a kőbányai világosnál ez nem volt probléma, még a szocializmusban ott egy ilyen masszív mat csík volt az üveg.
2: Igen, az nem szállt. Az volt a régi, mi van benne?
1: Így van, ott a palackozó már jó pár kört ment a palackozóba az adott üveg. Ez itt most azt hiszem a gyártónál már ez nem biztos, hogy elgurulna. De szóval a lényeg az, hogy ez egy működőképes modell lenne, hogyha fenntartható lenne és működőképes.
3: Nagyon is. Igen. És van olyan gyártó, aki beruházott az elmúlt években egy üvegmosóra, azért, hogy fönn tudja tartani ezt a rendszerét, minél gazdaságosabban és értékállóban működjön ez a több utas rendszer nála. Na most ő az, aki sorra a kiskereskedelmi láncoktól kapja a visszajelzést, hogy többet ne küldjön hozzájuk több utas csomagolást, mert most már csak a műanyagpalackokat fogják elfogadni.
2: Figyelj, mi is felhívtuk a figyelmet erre, fogunk ezzel még foglalkozni, mert megpróbáljuk megkeresni a szereplőit ennek az ügynek, és megkérdezzük tőlük akkor a mi érteket, de köszönjük szépen, hogy elmondtad azt, hogy milyen problémákat láttok ti.
1: Fontos probléma, és hát jó, hát nem jó, de az hallani, hogy nem csak az én környékemben volt ez probléma, vagy nekem okozott problémát, hanem ez egy valós helyzet, és hát, ha lehet ezen valamit javítani. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
2: Köszönjük szépen. Jó munkát nektek.
1: Szervusz. Szabó Györggyel, a Humusz Szövetség elnökével váltottunk pár szót.
2: Alelnökével.
1: Alelnökével, bocsánat, igen, a több utas csomagolások hát újrahasznosíthatósága vagy annak eltűnése volt a témánk. Szabolcs írt, hogy átvenné pénzért a csatos üvegeimet, mert hogy friss tejet mér bele évekig a vásárlóinak.
2: Nagyon jó.
1: Nagyon jó, mert akkor viszont belehúzok a cseh ital fogyasztásába.
2: Azaz, tudom, miről van szó.
1: Tudom, hát
2: nekem is van. De azt szeretem. Én szeretem a palackaiait is, az a baj.
1: Igen, igen, igen. Hát, hogyha tudod használni, akkor például, hogy ne, az tök jó. Én azért kerültem.
2: Egyébként az IKEA-ban vásároltam én ezeket a literes teljes üvegeket, és azokat használom otthonra.
1: Hát az persze,
2: otthonra.
1: Csak hát ez az úgyhogy... majdnem annyiba kerül, mint tele. Csatost is lehet kapni, csak annyira veszek egy megtöltött csatost.
2: Ja, hát ilyen, mennyire, jó ötlet. Ugye? És akkor abban van már, eleve bele van már rakva valami.
1: Így van, így van, amit ki lehet tölteni.
2: Az nagyon jó, és az jó. Az is jó, ami benne van.
1: Igen.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: Köszönjük a sok üzenetet. Igen. Néhányra került sor ebben
1: néhányra,
2: a műsorban.
1: Meg még belefér talán néhány.
2: Ez például Red Hot Chili Peppers, kérdezte valaki. Ha hogyne? Ha persze. Az volt. Talán az első lemez, második? Már nem, dehogy is nem, harmadik lemezről szerintem.
1: De harmadiknál nem régebbi. Maximum a negyedik, de lehet, hogy az ötödiknek volt egy plusz trackje. Na, szóda a borhoz, gyakran iszunk fröccsöt nyáron, a nyaraló melletti balatoni kóba van szóda, itt viszont nincs szóda.
2: Ez nagyon érdekes.
1: Budapesten, és nem érti a hallgató, hogy miért, amikor menő is, zöld is, jó is, és valahogy mégis nehéz beszerezni a szódát.
2: Ja, nem, a Californication-ön volt rajta. Hú, már megcsol az emlékezet. Azt hiszem a Blood Sugar Sex Magic, de a Californication lemezen volt a Genantap rajta. Köszönjük szépen. Ha már itt tartunk, a műsort azzal kell befejezni, hogy DJ Rob betüremkedett ide, tényleg? És azt mondta, hogy küldeni akar egy számot nekem.
1: Mindenkinek, aki
2: de
1: szereti.
2: Hogy miért? Ezt választott, egyébként elmondta. A riff, a basszer és a cím egyben. Ne legyenek több könnyek. Hát én azt gondolom, hogy nincsenek.
1: Hát tehát ha csak egyszer, nem a búcsúzás nehéz pillanat.
2: Egyszer 35 miatt. Éves az ember, tehát akkor ne legyenek már.
1: Így van.

0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
2: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program adatkezelési ügyével kapcsolatban. Nőtt az árengedmény mértéke az ingatlan piacon, Magyarországon is elérhető lesz a Starlink internetes szolgáltatás. Nagyrészt napos idő lesz, időnként megélénkül a szél, délután pedig 29 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Napokon belül 100 titkos, úgynevezett 3000-es határozatot hoznak nyilvánosságra, ígéri a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy lesz vagyonadó, rendezik a nyugdíjakat, és cáfolta, hogy szerepelett volna Unger Anna kiválasztásában. Bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Gondos Óra program adatkezelési ügyével kapcsolatban. Tarány Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon jelezte, átadják a rendelkezésükre álló releváns dokumentumokat és információkat annak érdekében, hogy tisztázható legyen, pontosan milyen személyes adatok kerültek átadásra, kik fértek hozzá ezekhez, mire használták őket, készültek-e másolatok vagy további nyilvántartások, történt-e más adatbázisokkal való összekapcsolás, illetve sor került-e a szerződésben meghatározott céltól eltérő adatkezelésre. Megmozdult az ingatlan piac. Nőtt az árengedmény mértéke az elmúlt 7 hónapban, a tégla lakásoknál 7,1, a panel lakásoknál 6,1, a házaknál pedig átlagosan 10,8%-ot lehetett lealkudniuk az eladóknak, a eladóknál. Ennél is többet engedtek a vízparti települések eladói, ott a teljes árengedmény elérte a 19%-ot, közölt az Otthoncentrum. Kinevezték azt a bizottságot, ami átvizsgálja a nemzetbiztonsági iratokat. A testület elnöke Rainer M. János, Széchenyi díjas történész akadémikus lett. Rajta kívül háromféle tagja van a bizottságnak, a szakismeretekkel rendelkező 4 tagot a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek közösen javasolták. Lesznek kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró jogász végzettségű tagok és 2 ellenzék által delegált tag. Elkezdték büntetni a megállókban dohányzókat Budapesten. 2026 első fél évében közel 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben, tudta meg a 24.hu. Magyarországon is elérhető lesz a Starlink internetes szolgáltatás, a 4IG csoport és a SpaceX megállapodást kötött a műholdas megoldások bevezetéséről. A technológia különösen a hegyvidéki térségekben és apartmenti vizeken javíthatja a mobil kommunikáció és elérhetőséget. A 4IG közleménye szerint Magyarország mellett Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában indítják el a Starlink mobile kereskedelmi szolgáltatást, olyan területeken, ahol a lefedettség korlátozott, vagy nem áll rendelkezésre.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, a számottevő csapadék sehol sem várható, napközben megélénkül a nyugati szél, délután pedig 29 fokot mérhetünk.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Wanda Jackson-t a rockabilly királynőjének tartják már az 50-es évek óta, de a country és gospel műfajokban is maradandót alkotott. Funnel of Love című 1961-es felvétele a maga korában nem sok port kavart. Megbújt egy kislemez B oldalán, albumon nem is jelent meg egészen a 90-es évekig, amikor rákerült számtalan válogatás CD-re, és hirtelen az énekesnő munkásságának egyik legnagyobb hatású darabjává vált. Adele egyik kedvenc számának és 2010-es világ slágere, a Rolling in the Deep, fő ihletforrásának tartja a dalt. A túlfűtött hangú Jacksont pedig a női Elvis Presleynek nevezte. Itt jegyezzük meg, Wanda és Elvis egyszerre kezdték a szakmát. 1955-ben közös turnéra indultak, és nem titok, hogy akkoriban nem csak munkakapcsolat volt köztük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Eunice Kathleen Waymont, ismertebb nevén Nina Simont, életének 70 éve során összesen 15-ször jelölték Grammy-díjra, ám egyetlen egyszer sem kapta meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ondi Timoner 7 évig filmezte a San Franciscói The Brian Johnston Massacre és a portlandi The Dandy Warhols haverzenekar párhuzamos történetét, egymás karrieréhez való viszonyát, vagyis a rock and roll életformát. A 2004-ben megjelent Sundance díjas Dig, vagy ahogy nálunk fordították, Ezt kapt ki, az egyik legeredetibb zenei dokumentumfilmként vonult be a történelembe.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 70-es évek brit rock csapata a Stretch anno azért alakult, hogy Mick Fleetwood dobossal végignyomjanak egy amerikai Fleetwood Mac turnét. A dobos azonban, aki egyedül képviselte volna az eredeti csapatot, cserben hagyta őket. Így valódi Fleetwood Mac tagok hiányában a teljes turné dugába dőlt. Erről született az eset hamvaiból újjáélett Stretch első slágere, a Why Did You Do It? 1975-ben egyenesen Mick Fleetwoodnak címezve.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Power Rangers és Salvador Dalí rajongóinak ajánlja művészetét a Honey Glaze. Bár a szuperhősös sorozat 2005-ös évadában fontos szerephez jutott, egy kutyaszerű Power Ranger, bizonyos Anubis Doggy Krüger és a katalán-spanyol dadaista-szürrealista festőművész is elrejtett pár blökit olyan képein, mint a halucinogén torreador, a szörnyetegek feltalálása, vagy az arc és gyümölcstál látomása a tengerparton, sörivó kutyussal egyikük sem foglalkozott. Nem úgy a londoni indie rock trió, akiknek 24-es klipjében, a Pretty Girls-ben egy aranyos, de pimasz Ebb szemrebbenés nélkül belevedel egy gyanútlan ember folyékony kenyerébe. Aztán szépségversenyen enyeleg a lányokkal, sőt, meg is nyeri a viadalt. Befizettünk volna ilyen cselekményszállal egy Power Rangers évadra, amelynek plakátját Dalí készíthette volna.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit zenész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretties-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled. Kivéve ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugisabb projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába! Punk's not dead!

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Újabb akkumulátoripari üzem épülhet Debrecenben. Katasztrofálisan gyenge alma termés várható, teljesen elfogyhat az üzemanyag irámban. Nagyrészt napos idő lesz, időnként megélénkül a szél, 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Legalább 500 milliárd forintot oszthatott szét titokban az Orbán kormány az áprilisi választások előtti pár hónapban, írja 24.hu. A közérdekű adatigényléssel megszerzett titkos, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokból kiderült, az átadott határozatok túlnyomó része pénzosztásról, költségvetési átcsoportosításokról rendelkezett. A portál összesen 55 Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott dokumentumot kapott, a határozatok számozásából pedig kiderült, hogy további 28 határozat a felülvizsgálat után is titokban maradhat. Újabb akkumulátoripari üzem épülhet Debrecenben. A kínai CATL leányvállalata egy akkumulátor újra csomagoló és összeszerelő üzemet hoz létre az állami tulajdonú InPark újonnan épült csarnokában. Mindez annak ellenére történik, hogy az előző kormány korábban határozottan tagadta az újabb térséget érintő akkuipari fejlesztések lehetőségét, írja a Debreciner. A cég jelzése szerint az új üzemben a technológiai folyamatok során az akkumulátorok elektrokémiai működése nem változik, és nem történik elektródagyártás, elektrolit kezelés vagy cellagyártás. Katasztrofálisan gyenge alma termés várható, a tavaszi fagykárok, majd a nyári aszály és hőhullámok miatt a termés jelentős része elpusztult. Így a Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet legfrissebb elemzése szerint idén az elmúlt 50 év legrosszabb alma termésére készülhetünk. Közben a termelői árak nem emelkedtek, a szezon nyitó árszintek 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál. Szeptember 11-én ingyenes egészségnap lesz a 9. kerületben, a Mozgásklinika és a Mozgásklinika Ferencváros közös rendezvényén. Többek között szó lesz arról, hogy hogyan hat a testsúly és a mozgás hiánya mozgásszervekre, miért vezethet a fájdalom további inaktivitáshoz, milyen pszichológiai tényezők nehezítik a változtatást, milyen szerepe van a megfelelő mozgásnak, táplálkozásnak és szakmai támogatásnak, hogyan tehetjük meg az első fenntartható lépéseket egy aktívabb, fájdalommentesebb élet felé. A Ferencvárosi Művelődési Központban szeptember 11-én 18 órától várnak mindenkit, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Teljesen elfogyhat az üzemanyag Iránban, az amerikai tengeri blokkád okozta ellátási nehézségek miatt az ország parlamentjének elnöke az üzemanyag használat csökkentésére szólította fel a lakosságot. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Washington blokkáddal zárta le az iráni kikötőket arra válaszul, hogy Teherán lezárta a Perzsa öbölből származó olaj- és gázszállítások számára fontos átjárót, a Hormuzi szorost.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Gubinec Ákos junior prímadíjas, cittera művész, népdalénekes, népzenetanár, és hát a Szép Fesztivál kapcsán is beszélgetünk, ennek a főszervezője és az egyesületének elnöke is vagy, de próbálom rövidíteni a titulusodat, na szóval szia!
7: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
6: És hát azt mondanunk kell, hogy néhány évvel ezelőtt mi már találkoztunk, akkor sokkal inkább arról beszélgetünk, hogy a te életedben miért és hogyan jött a népdal, a népzene, miért volt ez neked fontos, ugye egy Zala megyei kisfaluból származol, Nováról, ami az én családomnak is fontos, mert nekem az édesanyám született ott, és én meg előtted sose találkoztam itt olyan emberrel, aki onnan származik.
7: Igen, és azt nem is tudtam ugye akkor, hanem akkor derült ki az interjú alatt, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy igazából a fővárosba találkozik két novai kötődésű ember, és ez azért általában véletlenek nincsenek, úgyhogy ez tényleg jó, hogy így alakult.
6: Igen, igen, igen, és tudom, hogy ez ilyen nagyon érdekes dolog is volt, hogy na, akkor mit mesél egy fiatal Zala környékéről, Nováról, hogy hogyan is tudott ő ott kiművelődni, de hát ebben van neked a szülőkön keresztül példa és motiváció, egy picit emlegessük föl, hiszen ma is lesz szó Nováról.
7: Így van. Alapvetően ugye én a gyerekkoromat, ahogy említetted is, ebben a pici zalai faluba töltöttem, ez egy ma már 700-800 fő közé tehető település. Egész gyerekkoromban a közösségnek az aktív tagja voltam, mert hogy a szüleim is jártak a helyi közösségbe, a népdalkörnek a tagjai voltak, részt vettek a kulturális élet szervezésébe, és ezt így szívtam magamba, mert hogy én is mentem velük a próbákra, és akkor aztán egyszer csak azon kaptam a fejem, hogy én magam is elkezdtem érdeklődni, hogy lehet összehozni közösségeket, hogy lehet családi eseményeket szervezni, és akkor a kis hegyi birtokunkon el is kezdtük az első júliusi Forgatag nevű rendezvényeket megszervezni, ahova fellépőket hívtam, és volt színpadépítés, hogy mindenkinek megvolt a feladata, és hogy valójában azért is vagyok hálás nagyon ennek az időszaknak, meg persze a családomnak, mert hogy sosem folytották vissza az ilyenfajta álmaimat vagy érdeklődésemet, hanem hogy tényleg mindig az volt, hogy így kiteljesedhettem, és szerintem ez is hozzávezetett ahhoz, hogy aztán ma már mondjuk egy nagyobb fesztivált szervezhetek.
6: Hát feltétlenül, és szerintem tulajdonképpen ez a kérdés, hogy egy gyereknek az, ami a szívében megszületik, meg amit a személyiségével hoz magával, az ki tud-e teljesedni, vagy nem. Tehát, és olyat is hallunk sokszor, hogyha valaki ebben akadályba ütközik, akkor is mégiscsak megy és csinálja. Olyat is hallunk, akit támogatnak, és olyat is hallunk, akinek ez egyszerűen így ilyen teljesen természetes, mert hogy ilyen ő, és megy, és csinálja.
7: Így van, és talán a mi pályánk, ez a művészvilág, vagy a zenei pálya, az ugye sokszor itt, hogy mondjam, vágódik-e félbe, hogy mondjuk a szülő nem engedi a gyermekét a, nem tudom, zeneművészeti gimnáziumba, vagy egyetemre, mert egyébként tényleg egy olyan szakma, amiben sokszor labilisan élünk, tehát, hogy jön egy Covid, és nincsenek koncert. De nem kell, hogy egy Covid legyen, mondjuk lehet az, hogy éppen a, nem tudom, nincs annyi koncert a nyáron, vagy éppen most nincs olyan projekt, tehát hogy folyamatosan ugye ez a kreatív alkotói energia kell, és hát ez meg nincs meg mindig az emberben, de az biztos, hogy ahogyha pedig valaki erre rászánja az életét, és tényleg ott van mögött a családi háttér, meg a környezete, a barátok, akkor viszont nagyon sokat lehet ezzel nyerni, és ebből inspirálódni, és építkezni.
6: Igen, biztos, hogy nehéz kenyér. Szerintem minden, ami művészet, meg ugye szubjektív a megítélése, a befogadása, nagyon sok minden kell hozzá, nagyon sok mindennek kell együtt állnia ahhoz, hogy ez egyszerre élvezet, valami kreatív dolognak és szépségnek az átadása, és megélhetés is legyen. És akkor ehhez még hozzájön, amit én most már gyakorlatilag napi szinten nem hagyom ki, hogy idehozzam, hogy az önérvényesítés, ami sokkal nehezebb ma már, mint volt 10-20 évvel ezelőtt, és pont azért sokkal nehezebb, mert hogy a social media felületeken most már szerintem tényleg az a kérdés, hogy ki a hangosabb.
7: Abszolút, és ugye talán ez a mai korunknak a művészeti vagy zenei iparának az egyik fő kérdése, de kulturális szektorról beszélek, de egyébként ez biztos igaz a business világban is. Szóval, hogy az, hogy amit te is mondasz, hogy egész egyszerűen hogy menedzseled saját magad, vagy hogy menedzselnek téged, nyilván, hogyha van erre egy külső ember, mert hogy akkor tudsz igazán érvényesülni, ha eladod magad, és állandóan ott vagy az emberek előtt, hogy ezt csinálod, azt csinálod. És vannak olyan személyiségtípusok, akik egyébként baromi tehetségesek, és mondjuk lehet, hogy a világ elsők lennének, nem tudom, hegedülésbe vagy zongorázásba, vagy lehetne sorolni, de egész egyszerűen mondjuk nincs mögöttük az a, vagy nincs egy olyan személyiségük, ami meg oda vezetne, hogy nagyon állandóan posztolok, és pedig ez is sajnos, vagy nem sajnos, de ma már hozzátartozik a szakmához.
6: Hát azt mondják, így van, azt mondják, hogy a munka részévé kell tenni, és ezt kell felfogni, és hogyha ezt a felfogást valaki magáévá tudja tenni, akkor tulajdonképpen ezt lehet a szükséges, nem tudom én, rossznak tekinteni, vagy valaminek, ami kevésbé inspirálja, de van, akinek ez könnyen megy. A problémás az az, csak nem akarom ebbe az irányba elvinni, hogy akinek csak ez megy.
7: Igen.
6: Az nagyon nagy probléma, hogy akinek csak ez megy, és hangosan, és sokszor, és bármi is lepereg róla ennek visszajelzése kapcsán, egész egyszerűen az van nagyon sok helyen ott. Ezt nem tudom, hogy egyébként abban a kulturális közegben, amelyikben te élsz, az lehetséges-e, mert azért, hát szóval lehet sokat jelen lenni, de ha a hangszert valaki nem tudja megszólaltatni, akkor azért egyébként hiába rakja ki a reggeliét.
7: Hát így van, és egyébként az meg nagyon fontos, amit mondasz, hogy egyrészt, ha a hangszer nem tudja megszólaltatni, meg nyilván azért a mi szakmánk egy elég pici szakma, mármint mondjuk ha a népzenei világot, de még ha a világzenével is kibővítjük, akkor is önmagában nem is lehet egy súlyba tenni mondjuk a populáris vagy a rockzenével, de hogy közben meg azért nálunk is vannak egy-két kiugrás, tehát hogy látunk azért ilyenre példát, amit te is mondasz, de azért azt gondolom, hogy és ebben nagy szerepe kell, hogy legyen a mai kor művészeinek is, műfajtól függetlenül, hogy egyébként a mi feladatunk is az, hogy egyébként milyen társadalmat nevelünk, és hogy milyen közönséget nevelünk, és hogy egy koncertre, aki eljön, ő valóban azt kapja, hogy mondjuk lehet, hogy ő nem szereti a kortárs zenét, de ha az úgy van átadva, és olyan köntösben van megfogalmazva, akkor egyébként az lehet, hogy utána már három másik embert magával hoz, vagy egy fesztiválra magával hoz, hogyha azt érzi, hogy ott minőség van, és szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás is, de legnagyobb misszió is talán egy művész életében, hogy közben folyamatosan formáljuk a saját közönségünket is.
6: Neked és a magad fajtáknak meg különösen nagy a felelőssége, hogy az utánpótlást elősegítse, hiszen ahogy mondtad, pici szakma, és az egy kérdés nekem a eleve, hogy állunk most a fiatalokkal szerinted, népzene tekintetében, hogy erre a pályára kívánnak elépni, bár az is igaz, hogy akik hozzám eljutnak, és azt látom, hogy ott van, azok fiatal vagy idősebb, rendkívül lelkes, és azt látom, hogy teljesen átitatódott. Tehát, hogy nem is lehetne más ő, mert annyira a népzene annyira ott van vele, és itt arra is rá tudunk kanyarodni, hogy a népzene az egyébként több, mint egy zene. Tehát abban tényleg benne van ilyen transzgenerációs történetet.
7: Hát hogyne is, ha belegondolunk, hogy hány olyan dal van, amit évszázadok óta közösen éneklünk, nem tudom, Hajdúnáról fúj a szél, tavaszi szél. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan közös kincs, amiben, hogyha énekeljük, akkor még bele se gondolunk, hogy ezt évszázadokkal ezelőtt is akár az elődeink énekelhették. Én azt látom egyébként, hogyha pont innen közelítjük meg a tudásátadást, vagy ezt a fajta ifjú nevelést, egyszerűen csak így mondom, akkor hogyha mondjuk onnan közelítjük meg, hogy a közös élményből, tehát a közös dalokból, a közös repertoárból indulunk el egyre mélyebbre és mélyebbre, akkor egyébként ezt ők is megtapasztalják, hogy mennyire fantasztikus az, ha 10-20-50-100-an együtt énekelnek népdalokat, és ugyanazt az erőt érzik a szomszédtársukban, akit még soha nem hallottak akár énekelni, és utána már is nyitottabbak lesznek arra, hogy megismerjenek újabb népdalokat akár, vagy hangszereket, vagy megbeszéljük azt, hogy nem tudom, milyen mezőgazdasági munkák voltak régen, tehát igazából én azt látom, hogy itt most nyilván a populáris zene az a legnépszerűbb, de ez mindig is így volt, de hogy közben én azt érzem, hogy azért nagyon nyitott a mai fiatalság arra, hogy aktívan vegyen részt valamiféle workshopon, koncerten, tehát nagyon szeretnek aktívan bekapcsolódni, és erre nagyon jó eszköz a népdalok kincstára.
6: És hogyha most egy nagyot ugrok, és azt kérdezem, hogy te a saját, mert hogy te is fiatal vagy, azzal együtt, hogy most már igen nagy teljesítmények vannak mögötted, és tulajdonképpen már ugye a tanár vagy, aki átadja, de neked is tart a tanulásod?
7: Hát hogyne. Én azt tartom, hogy ez egy élethosszig tartó tanulás, tehát amikor azt mondja valaki, hogy van-e olyan, hogy tökéletes koncert, szerintem egyébként nincs. Tehát lehet, hogy amikor, és persze ezt meg lehet kérdezni klasszikus zenészektől is, van, aki szerint van. Én azt mondom, hogy egyrészt az a jó, ha minden művész a saját koncertje után meg tudja azt érezni, hogy mi az, amit neki adott az az este, vagy az a koncert, mi az, amit akár a közönségnek adott, és semmiképp nem azon törődni, hogy ne az az egy hang most félrement, vagy az a, nem tudom, az a narráció most nem volt tökéletes, mert hogy egyébként a fő cél az mégiscsak az, hogy a közönség úgy menjen haza, hogy ők amiért jöttek, vagy amiért megvásárolták a belépőt, azt egyébként megkapták. Ez az egyik fő cél, de a másik fő cél szerintem az is, hogy akik a színpadon voltunk, mi ugyanolyan jól érezzük magunkat, és ezt azért nem mindig helyezzük előtérbe, pedig szerintem ez is ugyanolyan fontos a saját testi-lelki egészségünk érdekében.
6: És szerinted mit ad a zene? Mit tud adni a zene a közönségnek? És nyilván az, hogy mit ad a zene neked, ebben fogsz tudni te egyedül exakt választ adni, mert te vagy, nem tudhatod, hogy másnak mit. De mégis, mi az, ami a visszajelzés? Hogy miért fontos a zene? Tudom, hogy ez egy nagyon elrugaszkodott kérdés, csak hogy az embernek, az emberi életben miért fontos a zene?
7: Azt gondolom, hogy egyrészt az, hogyha zenét hallgatunk, ugye ma már azért szinte egész nap sokan zenét hallgatnak, ha bedugják a fülhallgatót a fülükbe, vagy mennek egy, nem tudom, 200 kilométeres útra, az autóban zene szól, és egész egyszerűen van egy ilyen stresszlevezető hatása, és tehát, hogy biztos, hogy a zenének a pszichológiai hatása, vagy a lélekre való hatása, az már ugye évszázadok óta bizonyított, és ezt mindannyian tapasztaljuk a mindennapi életben is, még ha észre sem vesszük. És ezért is mennek el az emberek egy élőzenei koncertre, mert hogy ott pont ezt kapják, hogy kizökkenti őket a mindennapokból, ebből a nagyon felgyorsult világból, és mondjuk közösen tudnak adott esetben énekelni egy koncerten, vagy táncolni, vagy lépni, vagy éppen csak közösen elmélyülni egy adott koncert tematikájában, vagy a koncertszínházban. Számomra pedig azért fontos talán a zene, mert hogy ezt mostanában fogalmaztam meg, hogy engem mindig a zene átsegített az élet lépcsőfokain, vagy mindig a zene volt az, ami egyébként így tovább lendített. Tehát amikor mondjuk elmentem középiskolába, akkor igazából azért repültem ki 200 kilométerre a szülőfalumtól, mert hogy azt kerestem, hogy én hol tudok zenében tovább fejlődni, és akkor a Székesfehérvár volt, és ott meg olyan új közösségekbe kapcsolódtam be, szintén a zenén keresztül egyébként, akik azóta is meghatározó részei az életemnek, és aztán amikor az egyetemre kerültem, akkor szintén ezt éreztem, hogy a közösségi kapcsolódásokon túl olyan újabb ajtók nyílnak, meg nyilván itt mind kapcsolatok terén, tehát lehetőségek terén, de mind alkotói téren is, és ez is a tanulási útnak a része, hogy mondjuk sokkal bátrabban mertem olyan ötleteket a színpadra vinni, és ez aztán az egyetem után még inkább igaz lett, amit mondjuk korábban azt gondoltam, hogy hogy ezt én még nem csinálhatom meg, de hát a művészetnek ez a lényege, hogy próbálkozunk, van, ami bejön, van, ami kevésbé, és a közönség viszont ebben egy segítségünk.
6: Pont azért, amiért azt mondjuk, hogy elmerül a zenész a zenében, vagy akár egy zenésztársaság abba, hogy összehangolja, kidolgozza, megcsinálja. Pont ezért sokszor hiszem azt, hogy valószínűleg a zenészekre, meg azért, mert mondjuk kell gyakorolni napi 6-7-8 órát, és lehet, hogy egy hangot, X plusz N-szer, hogy a zenész is ugyanúgy pörög, a zenészt is ugyanúgy a beszippantja a világnak ez a zaja, vagy ő neki megvan ez a páncélja, hogy tud ez ellen védekezni. Már csak azért is, mert mint mondtam, tehát hogy a műfaj maga meg ezt nem lehet felgyorsítani. Tudom, hogy már egy csomó technikai részt igen, de azért mondjuk az, hogy egy hangszert hogy szólaltatsz meg, még mindig nem lehet, nem?
7: Ez így van, és talán azért is van, hogy nagyon sok zenész ugye keresi azokat a nyugodt pillanatokat az életében, vagy ha nagy zeneszerzőkre gondolunk, ugye nem tudom, Bartókról is mindenkinek először, vagy az első szavak között van a természet, ami az eszébe jut. Tehát, hogy azért nagyon sok zeneszerző és zenész régen és ma is azért él mondjuk természet közelben, mert ez sokkal könnyebben tud inspirálódni, vagy feltöltődni. Hozzáteszem, hogy a városi nyüzsgés is hozzá tud adni a zenei világunkhoz ugyanúgy. Nyilván ez egy fiatal művész életében talán, és meg ezt én is mondhatom, hogy engem kifejezetten inspirál ez az állandó pörgés, körforgás, az, hogy mindig emberek között lenni, közösségben, ide menni, oda menni, de érzem néha azt, pont most a nyáron volt egy ilyen két hét, amikor azt éreztem, hogy szerintem egy-két éven belül el fog jönni, hogy én nekem is, vagy én is több nyugalomra vágyom. Úgyhogy szerintem ez ugyanúgy működik, mint egyébként minden ember életében, csak talán mi szenzitívebben kezeljük ezeket az időszakokat.
6: Lehet, hogy most nagyon nagy butaságot kérdezek, de majd rám szólsz, oké? Mert hogy a népzenére ugye azt gondolom, hogy tehát hogy nagyon sok van belőle. Ezt ugye össze kell gyűjteni, voltak, akik összegyűjtötték, vannak, akik gyűjtik, és hogy azzal lehet mindenfélét csinálni, kicsit variálni, átdolgozni, összerakni, és így tovább. De napjainkban születik népzene? Új, tök új.
7: Na most ugye az a kérdés, hogy akkor most mit nevezünk ugye népzenének.
6: Hát igen.
7: Mert hogy ugye azért az eredeti kontextusában ugye a népzene az a paraszti kultúrában, így a faluban
6: a
7: élő.
6: Az eljátszása,
7: így van,
6: a megzenésítés.
7: És ugye azért nyilván itt még hozzá kell tenni, hogy ugye évtizedekkel korábban még média sem volt, tehát hogy tényleg ott a saját falujuknak a repertoáriához ragaszkodtak.
6: És kizárólag orális hagyomány.
7: Így van, abszolút, abszolút. Ma ez a fajta népzene, ez már nagyon kevés helyen található meg az eredeti formájában. Azért Erdélyben még ha elmegyünk, de még Magyarországon is találunk olyan kis településeket, ahol azért lehet idős embereket találni, akik népdalokat énekelnek úgy, ahogy azt régen tették. De ma már azért inkább ennek egy ilyen újra tanult formája van, amikor ugye valaki zeneiskolába jár, vagy mondjuk az óvodában elénekli a gyerekjátékdalt. Tehát ez is valójában a népdalnak, vagy a népzenének az átalakulás utáni formája. Tehát én azt gondolom, hogy ma népdal az eredeti formájában, vagy az eredeti jelentésében nem keletkezik, viszont nagyon sok olyan dalt látunk, olyan kísérleteket látunk, ahol mondjuk akár feldolgoznak népdalokat, és nyilván abban van egy zeneszerzői sajátság is, vagy gondolat is, de ha ezt nézzük, akkor valójában ez régen is ugyanígy volt, mert hát a paraszti kultúrában élő bácsi vagy néni fejében is megvolt az, hogy most ő kicseréli a rózsát, nem tudom, tulipán szóra, tehát már ez is egyfajta sajátos gondolkodás, úgyhogy én inkább azt érzem, hogy ma is tud élő lenni a népdal, egyrészt a jelentése miatt tud élő lenni, mert hogy ma is nagyon aktuálisak azok a szövegek, amik megjelennek benne, a szerelem, a szabadság, és így tovább. Másrészt pedig tudjuk ezt saját szánk íze szerint alakítani, vagy saját kedvünkre alakítani, hogy éppen milyen hangulatban és milyen szövegvariánssal énekeljük a népdalokat.
6: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, cittera művész, népdalénekes, népzenetanár, és a Széf Fesztivál főszervezője is, ami most lesz hétvégén, Nován, ugye te szülőfaludban. Már is rá fogunk térni arra is, csak zene és feles információk, de jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Kurrend 93 világa. Sokan jövőbe látó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Kurrend 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a sötétség és a fény speciális zenei találkozása Kurrend 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Galerie Fom Harbonéban. Szombattól a Guardian sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözet mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler, festő és grafikus művész, Guardians című egyéni kiállítása a Galerie Fem Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysée. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Vipekör, Dali Borovó, Granje. és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Pusztazámol kastélyban.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 19:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
9: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Gubinac Ákos, junior primadíjas citeraművész, népdalénekes, népzenetanár, a Széf Fesztivál főszervezője, illetve a Széf Egyesület elnöke, és ezt most azért mondom, mert hogy ugye szeptember 4-én és 5-én a Zala megyei Nova ad otthont a Széf Fesztiválnak. Beszéljünk egy kicsit egyelőre az Egyesületről, hogy ez mit is jelent egész pontosan, aztán utána ki fogunk térni a fesztiválra, mert ez nem első alkalom azért, hanem 5.
10: Így van, 5. alkalommal rendezzük meg idén a Széf Fesztivált. Alapvetően az ötlet az onnan jött, hogy korábban már 2018-tól kezdve népzenei táborokat szerveztünk Zalában. Ahogy ugye említettem, ugye a közösségszervezés nagyon régóta így fontos része az én életemnek is, és zenész barátokkal összeálltunk, zenésztársakkal, hogy a helyi ifjúságot is bevonjuk ebbe a táborozásba, és aztán egyik évben jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt akár kinyitnánk egy, vagy megtoldanánk egy hétvégével, ahol pedig ellátogatnak úgyis a gyerekek szülei a tábor végén, és akkor nekik is, és persze minden érdeklődőnek szerveznénk egy programot. Ez volt 2021-ben, akkor ugye még a Covid-ban volt.

0: és hál' Isten úgy is alakult, hogy meg is tudtuk szervezni az idei fesztivált, és akkor jött a kérdés, hogy hol szervezzük meg. És az volt az alapelvünk, ami igazából aztán a végén diadalmaskodott, hogy nagyon jó az, hogy sok főváros ellátogat a fesztiválunkra, és hogy mi megpróbáltuk közelebb hozni a Velencei Tó mellé ezt a fesztivált, viszont akkor így milyen program, vagy akkor mi fog ott maradni a végeken, és mondjuk az alai kisfalvakban. És akkor mondtuk azt, hogy hát akkor miért ne hívjuk inkább le a fővárosiakat, és persze mindenkit, aki érdeklődik a környékre, és ezért esett a választás. Egyébként az Egyesület székhelyét is adó Novára, ahol ugye én a gyerekkoromat is töltöttem, úgyhogy így a végére azért minden kerek egész lesz.
1: Minden körbeért, és tulajdonképpen haza is találtál.
0: Így van. A Novai tó mellett fogjuk majd tartani ezt a fesztivált, amely egyébként nem régen került kialakításra, tehát nem rég nyitották meg a tavat, és már régóta, mármint hogy az elmúlt 2-3 évben már többször így felmerült bennem, hogy hát egy olyan gyönyörű környezetben van, tényleg az erdő közepén gyakorlatilag, vagy az erdő között, hogy ezt mindenképp ki kellene használnunk, és akkor beszéltem is az önkormányzattal, és ők is nagyon nyitottak voltak erre az ötletre, és hát olyan ikonikus helyszínei is vannak Novának, mint a Nagyboldogasszony templom, amely a környék egyik legcsodálatosabb temploma, és ott például majd énekes workshopokat szervezünk, úgyhogy igyekszünk azért így a falut belakni ebben a másfél-két napban.
1: És volt már ilyen ennek a falunak az életében, hogy ennyi ember volt egyszerre ott, mint amit remélünk, tehát hogy ekkora élet volt-e már, az ott lakók azok fel vannak-e erre készülve, hogyan várják ezt az egészet?
0: Igen, volt egyébként, minden évben megrendezésre kerülnek a Göcsei Aratónapok, amely ugye kifejezetten egy hasonló a népi hagyományokból építkező rendezvény. Ez július közepén van. Alapvetően oda is a térség rengeteg pontjáról érkezik látogató, akár mint arató csapat, mert ugye csapatokat várnak, de akár mint látogató, úgyhogy igazából a hasonló típusú rendezvényekre már azért felkészült a település. Nyilván ez most annyiban más, hogy ez ugye nem egy önkormányzati rendezvény, tehát hogy ez tényleg az egyesületünk szervezi, és ez a helyszín viszont, ahol most tartjuk, ilyen jellegű rendezvénynek a tópart az először ad otthont. A helyieket viszont úgy segítjük, hogy illetve úgy szeretnénk bevonni, hogy egyébként a civil szervezeteket is megszólítottuk, lesz egy borkóstolóval egybekötött túra például, ahova kifejezetten a Novai Borkultúráért Egyesület tagok szervezték a gazdákat, akik megmutatják a pincéiket. Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány szintén egy helyi civil szervezet, ők a Népi Játszóházba segítkeznek, tehát hogy igyekszünk megszólítani azokat a helyi aktív embereket, akikre tudjuk, hogy lehet számítani, mert hogy én egyébként az elejétől kezdve ebben hiszek, és hiszünk, hogy akkor tud pláne egy ilyen kis méretű fesztivál sikeres lenni, hogyha egyébként ott együttműködések vannak. Tehát, hogyha ha civilek működnek, ha bevonjuk a környékbeli néptánc együtteseket, zenészeket, civil szervezeteket, és akkor tudunk igazából közösen egy sikeres rendezvényt összehozni.
1: Hát hogyne, ez kizárólag úgy tud működni, hogyha közösség van, tehát pont ez jutott eszembe, hogy te, aki van részed időnként a fővárosi életet látni, hogy te is mondtad, hogy neked ez így amúgy ez a pörgés, ez most még jól is esik, aztán lehet, hogy majd később te is vissza fogsz vágyni, de nem tudom, hogy mennyire látod azokat az embereket, akiknek nincs más, mert ugye neked van lehetőséged elvonulni, és ebbe én sem vagyok túl hiteles, mert nekem is van. Tehát nekünk is Zalában meg ott van. Tehát nem az van, hogy én ha kell, ha nem, a fővárosba kell töltsem az életemet, és egész egyszerűen ez az állandó nyüzsgés, és nem tudom én mi van, hanem van lehetőségem kiszakadni. De ha látsz olyat, akinek erre nincs, mit gondolsz, hogy mit tud tenni ezekkel az emberekkel egy két nap, egy teljesen más környezetbe, teljesen más közösségbe, és mondom ezt úgy, és kicsit szégyellem is magam, de hogyha én lemegyek Zalába, akkor én nekem kell 2-3 nap, amíg lelassulok, és rájövök Zalaegerszegen a nagy boltba, hogy ne nem az van, hogy itt mindenki, nem tudom én, altatót vett be, hanem én vagyok a nem normális.
0: Igen, ez érdekes, amit mondasz.
1: Ezt ismered-e?
0: Persze, hát
1: miért
0: hogy ne
1: nem hallad? És akkor rájövök, hogy azért, mert köszöntek egymásnak,

0: beszélgetnek.
1: Mert megáll és átgondolja, nem ilyen... És akkor így ilyenkor mindig rájövök, hogy itt egy ember nem normális, én.
0: Igen, hát valójában ez a fajta lelassulás az, amit egyrészt, amit te is mondasz, hogy sokszor erre kell idő, amíg megérkezik az ember. Másrészt pedig kell egy tér erre, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy jó, akkor most a város szélén kimegyek Kelenföldre, és akkor itt a tér, nincs és ilyen, akkor... Igen. Mert egész egyszerűen attól még ugyanaz a nyüzsgés van, és ugyanaz az embertömeg. És egyébként most visszatérve, hogy pont mi a fesztiválunkat is így építjük fel, hogy nem egy túl zsúfolt programot szeretnénk a látogatóknak nyújtani, hanem hogy aki odajön, nyilván a tóparton lesz egy színpad, kézműves foglalkozások, egy vásár. Egyébként óriási a terület, tehát ha valakinek éppen kedve támad fürdőzni, strandolni, akkor azt is megteheti 50 méterrel arrébb, vagy kifeküdni egy fa alá, és csak a csendben pihenni, azt is megteheti. Tehát, hogy pontosan az a célja ennek a hétvégének, hogy egy picit visszatérjünk abba a nyugodt, vagy lelassult, igen, és ez most nyilván a saját nézőpontunkból lelassult világba, amikor egyébként, amikor volt idő beszélgetni, volt idő egy pohár bor mellett, vagy egy tea mellett megbeszélni, hogy ki hogy van, kivel mi történik, vagy akár a kézműves foglalkozás mellett szintén miközben gyöngyöt fűzünk, vagy nem ezelünk beszélgetni egy jó. Tehát, hogy szerintem ezek hiányoznak a minden napokból, mert nyilván nem fogunk hétfőn délelőtt 10 órakor nemezelni, és még egy kávé mellé sincs sokszor ugye időnk leülni. Úgyhogy én bízom benne, hogy aki ellátogat hozzánk, ő ezt tapasztalja meg, hogy ez a tér, mind a tó, ahol lesz a fesztivál, mind egyébként a templom, mind a népzenei kurzusok helyszínen művelődési ház, kifejezetten alkalmas arra, hogy itt tényleg közösségek tudjanak létrejönni és kapcsolódni.
1: Miért fontos számodra a tehetséggondozás, meg a bemutatása a fiataloknak, és hogy ezt milyen formában tudjátok ezzel a fesztivállal, meg egyáltalán a szép felsegíteni?
0: Amikor 2022-ben már a második fesztivált rendeztük, akkor figyeltünk arra, hogy a helyi fiatal tehetségeket, néptáncegyütteseket és zenekarokat is megszólítsuk. Ennek két fő oka volt, az egyik az, hogy kapcsolódási pont legyen, mert hogy az Alaegerszegi és a Lenti és a Nagykanizsai táncegyüttes sokszor évente egyszer vagy kétszer találkozik egymással, és hogy tényleg aki eljön ide, ő akkor tudjon beszélgetni egymással a táncos, a próbavezető, a tánc egyesület vezetője, tehát mindenki, a szülők tudjanak kapcsolódni. A másik pedig az volt, hogy alapvetően egy olyan szakmai fórumot, vagy egy szakmai közösségi eseményt szeretnénk és szerettünk volna már akkor is rendezni, ahol tényleg a helyi fiatalok kerülnek a fókuszba, mégpedig azért, mert hogy egyrészt fellépési lehetőséget biztosítunk, tehát már is tapasztalatot szerezhet abban, hogy milyen színpadon lenni, milyen muzsikálni a közönségnek, akár a tanárokkal együtt, akár nélkülük. Másrészt pedig ez nyilván egy szakmai rendezvény, tehát mi igyekszünk azért őket bemutatni olyan szakembereknek, akik adott esetben a térség elismert tanárai, vagy szervezői, vagy akár a fővárosból érkeznek, és már is akár több lehetőséghez juthatnak. És túl azon pedig azért azt is szeretjük mindig kihangsúlyozni, hogy éppen azért egy ilyen workshopokkal dúsított fesztivál a mi szép fesztiválunk is, mert hogy ha eljön egy zenekar, akkor egyébként részt vehet a workshopon, akár a zenein, akár a kézművesen, és nyilván bővítheti a tudását, vagy most is a Zeneakadémiáról jön az egyik kolléganőnk, Csernok Klára hegedű művész, aki majd a népi kamarazene workshopokat vezeti Papendrével és Pandák Viktorral, és pontosan azért, hogy olyan emberektől is halljanak javaslatokat, vagy akár ötleteket ezek a zenekarok, akiktől egyébként, akikkel lehet, hogy nem tudnak minden nap találkozni.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy az információ áramlás is meglegyen, mert tök érdekes, hogy hiába a social media, de mégiscsak az egyszerűen nem egyenlő az együttléttel, nem egyenlő azzal, hogy látod, hogy ő élőben milyen, és hogy működik.
0: Így van, és amikor talán legutóbb veled beszélgettünk arról, hogy ugye az AI-nak milyen hatása lesz a zenére, most egy picit itt visszautalok, és szerintem pont az egyébként az AI jellegű programok azok, egy koncert, egy fesztivál, ahol egyébként az élőzene varázsát valóban meg lehet tapasztalni akár egy koncert keretében, akár egy feltörekvő zenekar koncertjénél, akár egy Lakatos Mónika Folk Triónál, hogy akkor kiemeljem a nagyobb neveket is, vagy a Baselán zenekarnál, vagy a Sztobos Tambura zenekarnál, de akár meg lehet tapasztalni azt az élményt éjszaka a táncházban is, hogy milyen élőzenére táncolni, és hát azért azt nekem senki nem mondja, hogy az AI által generált zene, és mondjuk ez a táncházi muzsika az egy lapon említhető.
1: Hát képzeld el, hogy én nagyon elszomorodtam, pont a hétvégén láttam olyat, hogy valaki az ő gondolatai és élete alapján íratott az AI-jal le egy dalt, és most elkezdődött már ez, hogy akarod-e letölteni a dalomat, amit az AI-jal irattam, és egy ilyen azon gondolkodtam, hogy úristen, ez hova vezet, ez ebből mi lesz?
0: Igen, és ugye igazából a másik akkor, veszélye, hogy nem látjuk, hogy ennek ugye hol a vége, tehát hogy ugye folyamatosan fejlődik nyilván a mesterséges intelligencia is, de én még mindig tényleg azért bízok benne, lehet, hogy túl optimista vagyok és naív, de hogy azért az élő zene varázsát azt tényleg élőben lehet megtapasztalni.
1: Hát szerintem az igényesség, tehát a szó, amit keresünk, az, hogy abban bízhatunk, hogy talán nem igénytelenedik el teljesen az emberiség. Ha igen, akkor egyébként amúgy rövid távon befejezzük szerintem így a földi pályafutást így globálisan, mert itt ez az egész egyébként arról szól, hogy mire van igényed, és amúgy ezt akartam is mondani, hogyha azt kérdezném, hogy valaki még soha nem volt Nován, nem ismeri nem annyira sajátja a népzene, de azt mondjuk érzi, hogy amúgy szívesen elmenne most még, főleg itt szeptember elején 700 fokba, még a fővárosból egy-két napra, akkor te mit szeretnél, és ezt választja, mit szeretnél, hogy ő mit érezzen, mit kapjon ebből az egészből? Tehát vegyél egy olyan embert, akinek ez így semmilyen szinten nincs meg. De azt mondja, hogy oda megyek.
0: Hát szerintem, ami mindenképp a mi legfontosabb célunk talán, az nem is az, hogy most bárki úgy menjen el, vagy úgy jöjjön oda, hogy itt a népzene szerelmese lesz. Nyilván ez is nagyon jó, hogyha valaki úgy jön oda, és aztán a népzene szeretete vezérli az ott létét. De egyébként egy nagyon egyszerű válaszom van erre, az, hogy egyébként végig barangolhat ezeken a tájakon, tehát a dimbes, dombos, zalai tájakon megérkezik busszal, autóval, amivel szeretne, és egyébként szerintem már az a három óra, nyilván egy óra az autópályától, de mondjuk zögykölődés, az pontosan időt ad arra, hogy megérkezzen és kiszökkentse, és aztán utána lehet, hogy másnapra már 10 másik baráttal tér haza, mert tényleg olyan jó kapcsolódások vannak, úgyhogy én egy ilyen egyszerű választ tudok erre adni, hogy a táj szépsége és az emberi kapcsolódások szerintem, ami talán a legfontosabb manapság, és mi is ezt adjuk vissza.
1: Hát legyen így, ugye ez most lesz szeptember 4-én és 5-én Nován, és Gubinac Ákos junior primadíjas citera művész, népdalénekes, népzenetanár, a Szép Fesztivál főszervezője volt a vendégem, és azért ugye ezt is mondhatjuk, hogy te vagy a példa arra, aki onnan elindult, és bejártad a magad útját, tanítasz is, de mindig visszatérsz.
0: Így van, és ez bízom benne, hogy és azt is érzem, hogy ez még sokáig így lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit most itt végén is.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Ákos, sok sikert kívánok. Ezzel a Pontjókor mára véget ért, és nektek is megköszönöm a figyelmet. Holnap 11 órakor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barát.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Legalább 500 milliárd forint sorsáról döntött a kormány az áprilisi választás előtti hónapokban. Létszámstopp van a fővárosi önkormányzatnál. Robbanás volt az augsburgi főpályaudvarnál. Holnap már több lesz felettünk a felhő, időnként megélénkül a szél. Reggel 10-18, napközben 26-32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Legalább 500 milliárd forint sorsáról döntött nem nyilvános határozatokban az Orbán kormány az áprilisi választás előtti hónapokban. A Transparency International jogi igazgatója szerint ezek a kormány döntések formai értelemben törvénysértők. A dokumentumok szerint az Orbán kormány állami pénzeket osztott cégeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, kulturális szervezeteknek, egyházmegyéknek és különböző költségvetési területeknek támogatott sporteseményeket és különféle programokat, de még ingatlan vásárlásról is döntött. Létszámstopp van a fővárosi önkormányzatnál. Szeptember 1-től visszavonásig minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szükség. Erről maga Karácsony Gergely határozott, írta meg a Magyar Hang. Ez azt jelenti, hogy a fővárosi frakciók és bizottságok sem vállalhatnak plusz kiadásokat, és a polgármesteri hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatos új kötelezettségvállalások is csak Karácsony Gergely engedélyével történhetnek. Az anyagi nehézségek miatt jelenleg új munkavállalót is tilos felvenni a fővárosi önkormányzathoz. Az önkormányzatok és a MOHU már tárgyalnak a készpénzes palack visszaváltás kivezetéséről. A cég úgy látja, hogy a készpénz használat megszüntetése a Budapest belvárosában tapasztalható palack visszaváltással összefüggő gondok egy részét is enyhíteni. Magyarországon több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza, a MOHU szerint ezért nem a rendszer felszámolása, hanem annak továbbfejlesztése és a vele együtt megjelenő társadalmi problémák kezelése jelentheti a következő lépést. Megújul a Miskolci vasúti fővonal 60 és Füzesabony közötti szakasza, elkezdődik annak az előkészítése is, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ózd térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszer jön létre. Vitézi Dávid szerint az Európai Uniós forrásokból megvalósuló beruházás után akár 160 km/h óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvarnál, két járókelő is megsérült. A rendőrség tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonáció miatt ablakok törtek be, és a környező üzletek, köztük egy bank is, könnyebb károkat szenvedtek. A Google után az Apple is meghajolt Donald Trump döntése előtt, és térkép szolgáltatásában megváltoztatta az Ontario tó nevét Amerika tóra. A két tech óriás ugyanakkor csak az amerikai felhasználók számára változtatta meg a tó nevét. Kanadában, illetve a világ többi pontján is továbbra is az Ontario tó elnevezés látható.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar, sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Reggel 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Majdnem 1000 milliárd forint közpénz folyt ki verseny nélkül az év első felében. Bejelentést tesz a kormány a gondos óra program adatkezelési ügyével kapcsolatban. Látványosan visszaesett a használt autók iránti érdeklődés. Holnap már több felhő lesz felettünk, időnként megélénkül a szél és záporok is előfordulhatnak. Reggel 10-18, napközben pedig 26-32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Napokon belül 100 titkos, úgynevezett 3000-es határozatot hoznak nyilvánosságra, ígéri a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott interjújában arról is beszélt, hogy lesz vagyonadó, rendezik a nyugdíjakat, és cáfolta, hogy szerepe lett volna Unger Anna kiválasztásában. Majdnem 1000 milliárd forint közpénz folyt ki verseny nélkül az év első felében. A Korrupció Kutató Központ Budapest több ezer szerződésből összesen 36 olyan vevő eladó párost azonosított, ahol kirívóan magas volt egy bizonyos induló nyerési esélye, írja a 444. A cég adatbázisa alapján az idei első fél évben kiugróan magas volt az Orbán rendszer 14 gazdasági kulcs szereplőjéhez kapcsolódó cégekkel kötött közbeszerzési szerződések száma is értéke az 1999 és 2025 közötti évek első fél éveihez képest. Bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Gondos Óra program adatkezelési ügyével kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon jelezte, átadják a rendelkezésükre álló releváns dokumentumokat és információkat annak érdekében, hogy tisztázható legyen, pontosan milyen személyes adatok kerültek átadásra, kik fértek hozzá ezekhez, mire használták őket, készültek-e másolatok vagy további nyilvántartások, történt-e más adatbázisokkal való összekapcsolás, illetve sor került-e a szerződésben meghatározott céltól eltérő adatkezelésre. Több milliárd euró sorsáról tárgyal a magyar kormányfővel az Európai Tanács elnöke Budapesten. António Costa még a szeptemberi ülésszak kezdete előtt ellátogat minden tagállamba, hogy felmérje, milyen mozgástere van a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vitákban, amit a tagállamok egy része csökkentene, míg mások növelnének. A tárgyalások során szóba kerül majd Ukrajna további támogatása, valamint az európai versenyképesség és védelem is. Látványosan visszaesett a használt autók iránti érdeklődés. 15,7%-kal kevesebben kerestek a használtautók.hu-n augusztusban, miközben az eladásra kínált autók száma lényegében változatlan maradt. Az átlagos kínálati ár 2,5%-kal 5.330.000 forintra emelkedett. Eközben valamelyest fiatalodott is a kínálat, az autók átlag életkora 12,89-ről 12,58 évre.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar, sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Reggel 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 2-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
0: Fesztivál.
1: Megújult időpontban szerdától szombatig, azaz szeptember 9-e és 12-e között várja a látogatókat a 35. Budapest Borfesztivál több mint 1000 féle borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, széles gasztronómiai kínálattal, koncertekkel és egyéb eseményekkel. A Vinagora nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek a Halánszó gyerekek teraszon a Vinagora felfedezettek standján kapnak bemutatkozási lehetőséget. A Budapest Borfesztivál szíve ügye a magyar bor, de ablakot nyit a világra is. Idén több mint 10 000 kilométeres utazást tehetnek a látogatók, hogy megismerjék az amerikai kontinens borvidékeit, Kalifornia napsütötte dűlőitől az Andok magaslati szőlőbirtokain és Uruguay atlanti hatású termőhelyein át, egészen Brazília pezsgő készítő régiójáig. A Magyar Borakadémia standjai előtt a kulturált borfogyasztásról szóló előadásokon lehet részt venni, illetve az év bor termelői és vendégei mellett a Unibor Egyesület borászai is bemutatkoznak. A borstand válogatott hazai borok mellett szakmai beszélgetésekkel és kóstolókkal várja a látogatókat. Az MVM színpadon jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást az éjszakában nyúló partik előtt, a Csikós udvarban pedig egy színpad teremti meg az esti borozáshoz illő hangulatot. Ezen a helyszínen bortermelők is bemutatják boraikat és borvidéküket vezetett kóstolókon keresztül.
0: Koncert.
2: Energikus és inspiráló együttes lép a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. A London Community Gospel Choir, Nagy-Britannia első neves kortárs, turnézó gospel kórus zenekara, amely a gospelt több zenei műfajjal ötvözi, többek között az R&B és a klasszikus zenével. 1982-ben alapították, és olyan művészekkel lépett fel, mint Justin Timberlake, Madonna, Gorillaz és Kylie Minogue. A kórus hagyományos és soulful hangszereléseiről, élénk koreográfiájáról és vokális bravúrjairól ismert. Kezdetben egyetlen koncertet terveztek, amelyet egy 120 fős kórus adott elő, több mint 1000 fős közönség előtt. Az egyszeri eseményből állandó kórus lett, amely több mint 25 éve lép fel. Ez az energikus és inspiráló kórus Budapestre szeptember 4-én érkezik.
0: Színház.
1: Szeptember 25-én tartja első nagyszínpadi bemutatóját a most induló évadban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Halasi Imre rendezésében az István a Király című rockopera kerül színpadra. Besenci Árpád, a teátrum igazgatója úgy fogalmazott, feszített lesz az idei évad, különösen a szeptember az új darabok próbái és bemutatói miatt, ami a társulatra és a műszakra is nagy terhet ró. Megkezdődtek már a próbái az Öldöklés Istene című kamaradarabnak, amelyet Kisdomonkos Márk rendez. Az István a Királynak már hétfő óta próbája van, de két ifjúsági előadás, a Szeményei János által írt és rendezett Bolyongók, valamint Mihály Péter művészeti vezető rendezésében az SMK című zenés iskola dráma próbái is elindultak. Nagy örömükre folytatódik a Lázár Ervin program, ami fontos a színháznak anyagi és művészi szempontból egyaránt, de a Dériné és a Határtalanul program keretében is lesznek új előadások. Mihály Péter művészeti vezető egyebek mellett azt mondta, a 2025-26-os évadban 5 magyar darabot játszik a zalaegerszegi színház, ebből 3 kortárs szerzők alkotása, és ezekkel kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Ezzel is azt az örökséget őrzik, amit az alapító Ruszt Ferenc hagyott a társulatra, a fiatal korosztálynak szánt kiemelt figyelmet.
0: Esemény.
1: Elindult a nevezés a Magyar Klip szemlére. Idén 10. alkalommal keresik az év legjobb magyar videóklipjét. A 46. Magyar Filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle, 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés egyúttal a Bush Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja a díjátadóját. A szeptember 6-áig tartó nevezési körben induló alkotások közül a klipszemle shortlistjére kerülő klippeket a szervezők továbbítják a 46. Magyar Filmszemle videoklipes kategóriájának zsűriéhez is, így aki most nevez a klipszemlére, egy nevezéssel két versenyben is esélyt kap. Az idei nevezés rendhagyó, szeptember 6-áig kizárólag a már elkészült és megjelent videoklipeket lehet nevezni, azoknak sem kell azonban lemondaniuk a versenyzésről, akiknek ősszel készül el a klipjük. A klipszemle díjátadója után novemberben új nevezési lehetőség nyílik a szeptember eleje és november vége között elkészült és megjelent alkotások számára. Ezek a klipek a filmszemle mellett bekerülnek a következő 2027-es klipszemle nevezési folyamatába is. A tervek szerint októberben 10 olyan nap lesz, amely valamilyen formában a klipszemléhez kapcsolódik. A versenyprogram vetítései időben és térben is széthúzva jelennek meg, és több budapesti helyszínen is készülnek egyéb programokkal.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Az Őrség és a Vendvidék legszebb túrái. Hazánk legnyugatibb szegletét, a festői erdőtájjal borított dimbes-dombos Őrséget, természeti szépségén túl autentikus népi építészete és vonzó úti céllá teszi. Az Őrvidék turistája nevét viselő jelvényszerző túra 3 hosszabb rövid túrával és 7 tetszőleges irányból felkereshető látnivalóval szedi csokorba a környék nevezetességeit, amelyek megismerése felejthetetlen gyaloglást ígér mindazok számára, akik a természet meghitt csendjét és az eldugott falvak klasszikus idilliét keresik. Itt ugyanis a meseszép Őrségi Nemzeti Park védelme alatt álló tájegység jellegzetes falvai máig őrzik az ősi, úgynevezett szeres település formát, amelynek dombtetőn álló, néhány házas kis közösségei nem csupán az Őrség, de a vele tájképileg rokonságban álló Vendvidék ismertető jegyei is. Az Őrvidéki piros. Első túránkat a római kori romokkal, tájházal és díszes templomokkal egyaránt büszkélkedő Zalalövőről indítjuk. Innen egy közel 70 kilométeres vándorutat teszünk meg, tetszőleges szakaszolással, a piros turistautat követve egészen az osztrák határnál fekvő Szent Gotthárdig. Zalalövő határában bújik meg a fürdőzésre is alkalmas Borostyántó, megkapó környezete számos módon nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. A szeres település szerkezet. Az Őrség Benedek dombtetőkre épült, helyenként csak pár ház alkotta, egymástól elkülönült épületcsoportokat szereknek nevezik. Kis Rákost fodorszernél hagyjuk el, majd egy hosszú egyenessel ispánkot vesszük célba, amelyet az őrségiek a világ közepének tartanak. A község ezt a tréfás titulust feltehetőleg egykoron nehéz megközelíthetősége miatt kapta. Itt találjuk a Békeliget kellemes parkját. Nem messze a településtől a piros jelzés által érintett Bárkástóhoz érünk, amelynek közelében hangulatos erdei pihenőhelyet alakítottak ki. Kitérő a hármas határhoz, avagy a második túra. Túránk áthalad Felsőszölnökön, amely hazánk legnyugatibb települése. Felsőszölnökig 47 kilométert tettünk meg, és innen még közel 20 kilométer vár ránk a Szent Gotthárdig vezető piroson. A falutól északnyugatra fekvő Jánoshegy gerincére kapaszkodunk fel, ahonnan sóderes, murvás gerincúton folytatjuk a vándorutat, amelyről hol jobbra, hol balra nyílik szemed gyönyörködtető kilátása környező dombokra, valamint Ausztria és Szlovénia pompás hegyeire. Útközben jellegzetes népi feszületeket láthatunk, majd rövidesen Alsó Jánoshegy legmagasabb pontján egy kis kilátó akad utunkba, amelynek inkább érdekes faszerkezete, semmint a panorámája szolgáltat látnivalót. Elszórtan felbukkanó házcsoportokon áthaladva, majd a Szent Gotthárdi országotat keresztezve hosszú erdei kanyargásba kezdünk.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Röntgenképes kislemezen jelent meg a 2026-os Record Store Day alkalmából a Slow Village és a Space közös száma, a Most a Jó. A kiadvány a dohányzás és a vépezés veszélyeire hívta fel a figyelmet ingyenes orvosi konzultációra váltható kóddal. A formátum pedig az úgynevezett csontzene előtt tisztelgett. A második világháború után a Szovjetunióban be voltak tiltva a nyugati zenék, ám használt kórházi röntgenképekre karcolva kalóz felvételeken terjedt a jazz és a rock and roll. Egy dal fért fel egy röntgenképre, és mindössze 5-ször lehetett lejátszani, mielőtt teljesen hallgathatatlan lett. De a fiatalok csak így juthattak hozzá a vasfüggönyön túli zenékhez. Remélhetőleg a Most a Jó 5-nél többször is lejátszható, és senkit nem tartóztatnak le miatta.

0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
3: Selena Jones, amerikai jazz és kabaré énekesnő, először eredeti nevén Joan Elizabeth Shawként kezdett énekelni. A csökkenő sikerrel és az amerikai rasszizmussal szembesülve a 60-as évek közepén változtatta meg nevét. Annyira szerette Sarah Vaughan hangját és olyannyira bálványozta Lena Horne eleganciáját, hogy a kettőt egybe gyúrta. Így született Selena, a Joanból pedig egyszerűen Jones-t csinált.

0: kell. A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori kastélyban.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Laiz Brazíliában született, Németországban alkotó rapper. A hip-hopot afrobittel, jazzzel és szülőhazája Tropicália

szorulókat és a kultúrát kell támogatni belőle. Laizék értelmezésében így egész mást jelent Bain művének sora, Isten óvja a zöldet, amelyet az emberek elpusztítanak, hogy szürkét építhessenek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kaliforniai soul zenész Nolan Porter hazájában csak mérsékelt sikereket aratott a 70-es évek elején. Részben, mert gyakran változtatott művésznevet. Így Nolan Porter mellett Nolan N.F. Porter és Frederick II néven is próbálkozott. Részben, mert éppen csak elkezdett belekóstolni a slágerlistákba, amikor kiadója tönkrement. Azonban észak-angliai klubokban mindig is előszeretettel játszották számait. A kevésbé ismert afroamerikai előadókra specializálódott Northern Soul mozgalom DJ-i felfedezték maguknak Porter lemezeit, és a brit táncparkettek elmaradhatatlan kellékeivé tették azokat. If I Could Only Be Sure című 72-es dalát 2004-ben feldolgozta nagy tisztelője Paul Weller.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy horgász csali márkától kölcsönözte művész nevét BBO. A Stephen Wilkinson néven született angol indie zenész gyerekkorában gyakran horgászott édesapjával Walesben. 2013-as Silver Wilkinson nagy lemezén járott a csúcsra e szimbolikát. Az album címe a változatosság kedvéért egy másik csali márka neve. Ráadásul egy horgászokról szóló dokumentumfilm hangjait is elrejtette a Sycamore Silhouetting című számban. Következő korongján a Ribbonzon már tehénre és graffitire váltott a művész. A The Art of Living mondani valóját tehénbőgésekkel illusztrálta. Az Old Graffiti-ben pedig régi falfirkához hasonlít egy régóta tartó párkapcsolatot. Már kezd túlzsúfoltnak hatni, ezért az eltüntetését fontolgatja. Talán kihúzná a csaliát a vízből, mert ezt a halat jobb elengedni.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Legalább 500 milliárd forint sorsáról döntött a kormány az áprilisi választás előtti hónapokban. Létszámstopp van a fővárosi önkormányzatnál. Az iráni konfliktus fellángolása miatt megugrott a kőolaj és a földgáz ára. Holnap már több lesz felettünk a felhő, időnként megélénkül a szél. Reggel 10-18, napközben 26-32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Legalább 500 milliárd forint sorsáról döntött nem nyilvános határozatokban az Orbán kormány az áprilisi választás előtti hónapokban. A Transparency International jogi igazgatója szerint ezek a kormány döntések formai értelemben törvénysértők. A dokumentumok szerint az Orbán kormány állami pénzeket osztott cégeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, kulturális szervezeteknek, egyházmegyéknek és különböző költségvetési területeknek támogatott sporteseményeket és különféle programokat, de még ingatlan vásárlásról is döntött. Létszámstopp van a fővárosi önkormányzatnál. Szeptember 1-től visszavonásig minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szükség. Erről maga Karácsony Gergely határozott, írta meg a Magyar Hang. Ez azt jelenti, hogy a fővárosi frakciók és bizottságok sem vállalhatnak plusz kiadásokat, és a polgármesteri hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatos új kötelezettségvállalások is csak Karácsony Gergely engedélyével történhetnek. Az anyagi nehézségek miatt jelenleg új munkavállalót is tilos felvenni a fővárosi önkormányzathoz. Az önkormányzatok és a MOHU már tárgyalnak a készpénzes palack visszaváltás kivezetéséről. A cég úgy látja, hogy a készpénz használat megszüntetése a Budapest belvárosában tapasztalható palack visszaváltással összefüggő gondok egy részét is enyhíteni. Magyarországon több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza, a MOHU szerint ezért nem a rendszer felszámolása, hanem annak továbbfejlesztése és a vele együtt megjelenő társadalmi problémák kezelése jelentheti a következő lépést. Katasztrofálisan gyenge almatermés várható, a tavaszi fagykárok majd a nyári asszály és hőhullámok miatt a termés jelentős része elpusztult, így a Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet legfrissebb elemzése szerint idén az elmúlt 50 év legrosszabb almatermésére készülhetünk. Közben a termelői árak nem emelkedtek, a szezonnyitó árszintek 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál. Megmozdult az ingatlanpiac, nőtt az árengedmény mértéke az elmúlt 7 hónapban, a téglalakásoknál 7,1, a panellakásoknál 6,1, a házaknál pedig átlagosan 10,8%-ot engedtek az eladók. Ennél is többet engedtek a vízparti települések eladói, ott a teljes árengedmény elérte a 19%-ot, közölte az Otthoncentrum. Az iráni konfliktus fellángolása miatt megugrott a kőolaj és a földgáz ára. Az Egyesült Államok újabb iráni célpontokat támadott, Irán pedig amerikai támaszpontokra és a Hormuzi szorosban közlekedő hajókra mért csapást. Az amerikai energiaügyi miniszter szerint egyébként hétfőn már 17 millió hordó olaj jutott át a szoroson, ami a konfliktus kezdete óta a legmagasabb mennyiség. A Financial Times cikke szerint az EU országok gáztárolói átlagosan 63%-os töltöttségen állnak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar, sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Reggel 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
6: This is a photograph.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Maluridé formáció 2020 tavaszán alakult. Jelenlegi felállásban 2022 tavaszától zenélnek együtt. A zenekar stílusa a pop és az elektronikus zene alapjaira épül, ugyanakkor lírikus, szövegközpontú énekszólamaikkal a klasszikus harmóniák eszköztárából is válogatnak. A Telekom Electronic Beats 2022-es Selektor pályázatán bekerültek a pop kategória legjobb 10 dala közé. A hangfoglaló program 2023-as évadának pedig támogatott produkciója voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ethnobeat zenét játszó Orvoár zenekar 2018-ban szinte a semmiből került a fesztiválok nagy színpadaira. Népzenében gyökerező, annak dallami és szöveges hagyományait rockos alternatív hangzásba ültető egyedi dalaival hódította meg a közönséget. Az Ethnobeat műfaj megnevezés arra utal, hogy leginkább a Kárpát-medence népzenéje és az angol száz beat folk hatásai köszönnek vissza dalaikban. E műfajok hatottak leginkább alkotó tevékenységükre. Zenéjük sokszínű, ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beat zenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz hangszeres zene is egyaránt felbukkan dalaikban.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A The Preachers szerint borzasztóan szólt élőben is az Is This How You Feel című 2013-as daluk. Az ausztrál indie zenekarnak nehezére esett koncerten reprodukálni a stúdióban megírt, gondosan kimunkált hangszerelésű szerzeményt. Úgy érezték, mintha pár perc alatt kellett volna maratont futniuk. Pehjükre ez lett legnagyobb slágerük, így muszáj volt minden bulin elnyomni. Majd amikor inaktív időszak, feloszlás és külön zenélés után 2024-ben újra összeállt a csapat, hogy az számot is tartalmazó Blue Planet Eyes nagylemezt ismét teljes egészében eljátsszák. Az első újkori fellépés Sydneyben 6 perc leforgása alatt teltházas lett. Ezúttal a rajongók futottak maratont pár perc alatt a koncertjegyekért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Kurrend 93 világa. Sokan jövőbe látó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Kurrend 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a sötétség és a fény speciális zenei találkozása Kurrend 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Foam Harmonie-ban. Szombattól a Guardian sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözete mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery Femme Harmonie-ban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Talking Heads előtt tisztelget Nora Jones, a Grammy-díjas jazzénekesnő, 83-as This Must Be The Place, naív melódi című szerelmes szerzeményt vette fel a Bad Bad Not Good instrumentális zenekar kíséretével a 2024-es Everyone's Getting Involved albumra, amelyen sok sztár gondolta újra David Byrne klasszikusait. Jones korábban is játszott 83-as érzelmes számot, bár akkor épp ő kísért és más eresztette ki hangját. A 2012-es TED emlékezetes jelenetében egykori szeretője a mocskos szájú mackó kérésére előadta koncertjén a Polipka című James Bond film betétdalát, az All Time High-t, a párját visszahódítani kívánó Mark Wahlberg énekével. De akármilyen szépen zongorázott és szaxofonozott Jones, közönsége nem tolerálta Wahlberg fülsértően hamis orgánumát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ön pazarol? Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol. A zenekar zongoristája ezt félreolvasta. Parazol lett belőle, és innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016 egyik legnagyobb house slágere volt a francia DJ Kungs felvétele, a This Girl. Kevesen tudják, hogy az európai rádiók lejátszási listáiról hosszú ideig kirobbanthatatlan szám egy remix. Eredetie egy 2009-es Austral Funk Soul felvétel a 60-as, 70-es évek hangzásvilágát idéző fajtából. A Cookie on Three Burners zenekar és Kylie Oldist énekesnő együttműködésének gyümölcsét meghallgatva két jelentős különbséget fedezhetünk fel, ha a remix összevetjük. Egyrészt a stílusbeli eltérés miatt az originál dal korántsem David Guettával és Avicii-vel, sokkal inkább Aretha Franklinnel és a Booker T & MG-ssel kíván konkurálni. Másrészt a remix gyakorlatilag teljes egészében kihagyta az alapjául szolgáló dal refrénjét.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
7: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Majdnem 1000 milliárd forint közpénz folyt ki verseny nélkül az évenső felében. Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program adatkezelési ügyével kapcsolatban. Látványosan visszaesett a használt autók iránti érdeklődés. Holnap már több felhő lesz felettünk, időnként megélénkül a szél és záporok is előfordulhatnak. Reggel 10-18, napközben pedig 26-32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Napokon belül 100 titkos, úgynevezett 3000-es határozatot hoznak nyilvánosságra, ígéri a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott interjújában arról is beszélt, hogy lesz vagyonadó, rendezik a nyugdíjakat, és cáfolta, hogy szerepelett volna Unger Anna kiválasztásában. Majdnem 1000 milliárd forint közpénz folyt ki verseny nélkül az év első felében. A Korrupciókutató Központ Budapest több ezer szerződésből összesen 36 olyan vevő eladó párost azonosított, ahol kirívóan magas volt egy bizonyos induló nyerési esélye, írja a 444. A cég adatbázisa alapján az idei első fél évben kiugróan magas volt az Orbán rendszer 14 gazdasági kulcs szereplőjéhez kapcsolódó cégekkel kötött közbeszerzési szerződések száma és értéke az 1999 és 2025 közötti évek első fél éveihez képest. Bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Gondos Óra program adatkezelési ügyével kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon jelezte, átadják a rendelkezésükre álló releváns dokumentumokat és információkat annak érdekében, hogy tisztázható legyen, pontosan milyen személyes adatok kerültek átadásra, kik fértek hozzá ezekhez, mire használták őket, készültek-e másolatok vagy további nyilvántartások, történt-e más adatbázisokkal való összekapcsolás, illetve sor került-e a szerződésben meghatározott céltól eltérő adatkezelésre. Több milliárd euró sorsáról tárgyal a magyar kormányfővel az Európai Tanács elnöke Budapesten. António Costa még a szeptemberi ülésszak kezdete előtt ellátogat minden tagállamba, hogy felmérje, milyen mozgástere van a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vitákban, amit a tagállamok egy része csökkentene, míg mások növelnének. A tárgyalások során szóba kerül majd Ukrajna további támogatása, valamint az európai versenyképesség és védelem is. Látványosan visszaesett a használt autók iránti érdeklődés. 15,7%-kal kevesebben kerestek a használtautó.hu-n augusztusban, miközben az eladásra kínált autók száma lényegében változatlan maradt. Az átlagos kínálati ár 2,5%-kal 5.330.000 forintra emelkedett. Eközben valamelyest fiatalodott is a kínálat, az autók átlag életkora 12,89-ről 12,58 évre.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar, sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Reggel 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Jó ebédhez, jó zenedukál. Minden hétköznap déltől egyig Jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
1: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Mit jelent magyarni?
5: Magyarni például annyit tesz,
4: a madács teret befüvesíteni,
5: találkozni,
4: beszélgetni,
5: egyperces operákat,
4: Jónás könyvét,
5: Danubia zenekart hallgatni,
4: 19-es busszal a Merlinbe átruccanni,
5: este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
4: együtt új színházi évadot kezdeni.
5: I'm going magyarni.
4: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: 1886. október 11-én Thomas Alva Edison, a világ leghíresebb feltalálója, 19 évesen szabadalmaztatta az első találmányát, figyelj, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, az Amerikai Egyesült Államok vezetősége nem vásárolta meg az ötletet. Egyszerűen megáll az eszem. Egy pacák kitalált egy gépet, ami szépen, pontosan és megbízhatóan megszámolja a szavazatokat. Ezt bizonyára tudjátok, éppen időszerű nálunk, mert nálunk itt Magyarországon mindenki szavazatokat számol, mert a gépek, amit csináltak hozzá, nem működnek. Állandóan elromlanak, és nem lehet szavazni. Pedig most már nincs 1886, ami marha régen volt, és nem voltak még autók, meg rádió, meg tévé, meg egy csomó minden nem volt, ami ma hétköznapi. Egészen konkrétan, szinte egyáltalán nem voltak gépek, az emberek lovon jártak, és ha valaki egy távoli emberrel akart beszélni, akkor ordított, mert telefon se volt. Sajnos ez az egész dolog azért van, már hogy nem vették meg ezt a találmányt, mert a felnőttek valahol, valamikor elromlottak. És néha szeretnek egy picit csalni. Igen ám, de ha például van szavazat megszámológép, ami nem csal, akkor nem lehet csalni. Erre ráadásul ezek a rémes felnőttek még különböző olyan mondásokat is kitaláltak, amik marha jó hangzanak, de nem feltétlenül igazak.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: A cél szentesíti az eszközt. Muszáj vagyok az uncsi történelmis résszel kezdeni. Ezt a szólást eredetileg egy Niccolò Machiavelli nevű, nagyon híres neves olasz tudósnak, filozófusnak, írónak tulajdonítják. Pedig eredetileg Loyolai Szent Ignáctól származik, aki a jezsuita rendet alapította és a lélek tudományával foglalkozott. Latinul úgy szól ez a mondás, hogy exitus acra probat, vagyis szárazon fordítva, az eredmény igazolja a tetteket. Ez volt a nagyon tudományos és végtelenül uncsi történelmi rész, úgyhogy kanyarodjunk a lényeghez. Szóval, mindegy, hogy mi a célod, a jó cél érdekében bármit és akármit is megtehetsz, és mindegy, milyen úton és milyen eszközökkel jutsz hozzá. Sajnos itt jön a Biblia sztoriban, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszel, még ha jó is a cél, hogy azt elérd. Ha csupa tök jó dolgot csinálsz, hogy elérd azt a bizonyos célt, akkor oké. Ha csupa rosszat, akkor nem oké. Nagyon sokan ezt korábban rosszul értették, és azért, hogy a céljukat elérjék, csupa disznóságot csináltak, átgázoltak másokon, aztán meg durrogtatták ezt a szólást, hogy mentsék a bőrüket. Hiszen ők csak azt a nemes célt akarták elérni. Például valaki, mondjuk legyen Peti, bocs minden Petitől, szóval Peti szeretne állatorvos lenni, és ehhez nagyon sokat kéne tanulnia. Viszont nem túl jók a jegyei, ezért elkezd csalni dolgozatíráskor, meg elveszi mások háziát. A cél tök jó, hogy állatorvos akar lenni, de nem csalnia kéne hozzá, meg elvenni mások háziát, hanem csak minden nap megírni a leckét, és tök jól tanulni. És akkor egy valóban nagy tudású állatorvos lehetne belőle. Szóval a lényeg, hogy ha valamit szeretnénk elérni, akkor tegyünk úgy érte, hogy a jó úton haladjunk. És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Valójában ez a mondat, a cél szentesíti az eszközt, az egyik legnagyobb marhasság, ugyanis tegyük föl, hogy az a cél, hogy a foci csapatunk nyerjen a meccsen. Akkor ez a cél még nem szentesíti, azaz nem teszi elfogadhatóvá azt az eszközt, hogy úgy fölrúgjuk az ellenfél legjobbját, hogy ne tudjon focizni. Lányok, fiúk, a csalás az csalás. És a csalás béna.
5: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we've got us a convoy.
6: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the

0: in here still too close. See how them hawks are starting to close up.
1: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
2: Szoktuk néha mondani viccesen, mikor valami galiba keletkezik körülöttünk, hogy Houston, baj van. Most elmondom, miért mondjuk ezt, aki ismeri, az most ne figyeljen ide, menjen inkább fogadmosni. Az úgy volt, hogy 1970. április 14-én az Apollo 13 nevű űrhajó, ami inkább egy űrkabin vagy űrkapszola, de most ezt hagyjuk, szóval ez az Apollo 13 épp a Hold felé tartott, és ez lett volna a harmadik Hold misszió az amerikai űrügynökség a NASA részéről, de félúton keletkezett egy kis gebasz, pontosabban nagy gebasz, amit hajós nyelven haváriának hívnak. Felrobbant egy oxigéntartály, ami több szempontból is kedvezőtlenül hatott a három űrhajósra. Egyrészt, mint minden rendes, földi eredetű, kumoszáfogú emlős, ők is oxigént lélegeztek be, és hát az űrben abból csak annyi van, amennyit magával visz a gumoszáfogú emlős. Másrészt, a manőverező rakéták is oxigént használnak, mert mint tudjuk, az égéshez három dolog kell, gyulladási hőmérséklet, éghető anyag és oxigén. Tehát elmondhatjuk, hogy a világűrben úgy kell az oxigén, mint egy falat kenyér, ha nem jobban.
3: Hát eldobom az agyi velőmet!
2: És mikor a gumoszáfogó űrhajósok, pontosabban űrkapszulások rájöttek, hogy mi történt, elhangzott a mára már ikonikusnak hangzó mondat.
4: Okay, here we have a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by, 13, we're looking at.
2: Érdekes, hogy Jim Lovell parancsnok hangja annyira elképesztően nyugodt volt, mintha csak annyit mondott volna, Houston, nem találom a fogsejmemet, nem tudjátok, hova raktam? Pedig a Houston, we have a problem azt jelenti, hogy Houston, ha nem találtok ki valamit most azonnal, akkor egy órán belül meghalunk. Erre mondta azt Bruce Willis, hogy a profik mindig a legnehezebb pillanatban lazítanak. Ez egy életre szóló jó tanács. Mert aki laza, az nyugodt. Aki meg nyugodt, az nem pánikol, hanem gondolkodik. Szóval bármit is csináltok, legyetek profik és lazák. Csak javasolni tudom. Egyébként az Apollo 13 legénysége túlélte, de ha érdekel benneteket ez az izgi történet, nézzétek meg az Apollo 13 című filmet. A szülőknek mondom, hogy a film 10 karikás besorolású, tehát egy átlagos zsebrádió hallgató simán megnézhet.
5: I'm the Earthshaker. The Earthquaker. Code name Peacemaker. I cover the whole universe. Saturn, Venus,

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: barbershop.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: barbershop
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Azt hittem, hogy fodrászhoz megyünk.
1: 2.
2: Mi lesz, ha kiderül, hogy nincs bajszom?
1: 3.
2: Mindig tetovált férfiak vannak benne.
1: 4.
2: Akármilyen kicsi a bolt, mindig van benne egy recepciós nő. Ő is tetovált.
1: 5.
2: Az tuti, hogy bármit kérek, mindig külügyminiszter frizurát kapok.
1: 6.
2: Kétfajta barber van. Vagy soha nem szólal meg, vagy végig dumál. De biztos, hogy szakállas és külügyminiszter frizurája van.
1: 7.
2: Várjál már! A recepciós nőnek is külügyminiszter frizurája van.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Dübörög a zsebrádió!
4: Már régebben is volt egy fura urunk, akire úgy emlékszünk, mint egy nagyszerű férfira. Aki mindig üzengetett, hogy elfogyott a regimentje, meg ilyesmi, aki újságíróból lett Magyarország vezetője, a Kossuth Lajos úr, akire majd nagyszerű emberként emlékezünk, annak ellenére, hogy amikor marha nagy baj volt, akkor lelépett a cimboráival, és magával vitte a drágaságokat, meg a Szent Koronát. A Szent Korona régebben sokkal fontosabb volt, mint most. Mert a Szent Korona fontosabb és értékesebb, mint maga a király. Mert ugye, ha egy királyt elrabolnak, mint például a Richárdot, akkor maximum nem tud királykodni, meg igazságos lenni, meg lefejezni. De korona nélkül nem király a király. Mert ugye olyan embert, aki király akar lenni, azt lehet találni minden utcába. Mindig van jelentkező. Te apám, mindig van jelentkező. Királyra, királynőre, hercegkisasszonyra, kishercegre. Erről mindig van. De minden utcába, tele van velük. De egy rendes korona a nagyon drága. Meg ritkán lehet kapni a boltokban. Szóval, a Kossuth Lajos úr meglépett az országból a koronával, de a korona nagy, meg nehéz, meg mondjuk egy elég feltűnő tárgy, ezért a Kossuth úr minisztere, egy bizonyos Szemere úr elásta Romániában, egy kisvárosban. Hogy amíg ő, már a Kossuth úr meg nem mondja, hogy hol van a korona, vagy a Szemere úr, addig ne lehessen király senki Magyarországon. Meg persze nyilván azért is dugta el, mert kínos, amikor az ellenség győz, és az ember koronájával fején ott ünnepli magát, megpirítja. Na mindegy, annyit megjegyeznék, hogy a Kossuth úr lelépett a háborúból koronástól.
0: Fú, ez nagyon gáz.
4: De a tesója, a Kossuth Zsuzsa, meg nem lépett le, és ott maradt a csatamezőn, és árpolta a sérült katonákat. Tiszta szerencse, hogy 1853. szeptember 8-án megtalálták a Szemere Bertalan által elásott koronát Orsovánál. Megmondom, miért mázli, mert a románok egy vaskapu nevű gátat építettek a Dunán, és az építkezés miatt az eredeti Orsova, már az egész város, víz alatt van, elárosztották. Később felépítették egy kicsit arrébb a szárazföldön, ez még érthető, mert például Magyarországon építenének egy gátat, és emiatt egy kisvárost elárasztanának, és víz alá kerülne, akkor az ott lakók nyilván nem tudnak úszonyt növeszteni és pontyként folytatni a dolgukat, szóval kell nekik egy város. Szóval nagy mázli, hogy megtalálták a Szent Koronánkat, mert most egy duzzasztó gát alatt lenne, és senki nem tudná, hogy hol van. Vagy ha tudná, akkor egy búvár lenne a királyunk.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: 1783. június 8-án kitört az izlandi Laki vulkán. Ez nem nagy kunszt, a vulkánoknak hagyományosan az a dolguk, hogy kitörjenek. No de az emberiség, aminek hagyományosan nem nagyon okos, olyan helyekre megy lakni, ahová nem kéne. A vulkánokon nincsenek nagy számlálók, amik mutatják, hogy mikor fog újra kitörni, úgyhogy mivel az emberek nem tudják, mikor lesz, szépen oda mennek lakni a lábukhoz, hát ha nem fog az ő életükben újra kitörni. És ha egy darabig csendes, akkor azt gondolják, hát ez egy békés kis vulkán, hát ez nem is fog kitörni, hát a nagyapám idejében se tört ki, hát most se fog kitörni. De a vulkán nem érdekli, hogy laknak-e a lábán, vagy kifejezetten bosszantja, hogy csikizik, ezért néha megvakarja azt a helyet, ahol viszket, vagyis kitör.
2: Nagyon szomorú, de nem én voltam.
1: Nem kell egy vulkánra költözni. Ez van, srácok. Ha darásfészekbe ülsz, ne csodálkozz, ha fenékbe szúrnak.
3: Porlasztunk, apuka, porlasztunk.
1: 2010-ben is kitört egy izlandi vulkán, mondjuk sokkal nagyobbat pöffentett. Akkorát, hogy egész Európában le kellett állítani a repülést, mert szállt a levegőbe a füst, meg a korom, és az nem tesz jót a repcsőknek. Viszont emlékeztetett rá, hogy milyen lehetett, amikor becsapódott ez a bizonyos meteor, ami miatt állítólag kipusztultak a dínók. Ha igaz. Az annak idején felvert egy csomó port, ami miatt hosszú évekig nem érte a földet a napsütés, ezért nem nőttek a növények, és nem volt mit enni. Még a pterodaktiluszok sem tudtak repülni, mert nyilván a dínó légi közlekedés is leállt. Vigyázni kell a vulkánokkal, meg a meteorokkal.

0: Ebből de szenzáció! Dübörög a zsebrádió!
1: A felnőttek és általában az emberiség, ugye, feljegyzik azokat a pillanatokat, eseményeket és történéseket, amit fontosnak tartanak. Ez nagyjából úgy hangzik, hogy ekkor és ekkor, ez és ez, a nagy ember csinált valamit, és akkor ez lett. Tudjátok, felfedezte a majákat, meg Amerikát, meg legyőzte, meg feltalálta.
0: Most már ne húzza, mondja!
1: Ja, mondom már, nem is kanyarodtam el annyira. Tehát, azt a pillanatot jegyzik fel, amit most egy példával élek, amikor feldobtok egy pénzt, és megnézitek, hogy fej lett vagy írás. Megnézed? Fej! Tudjátok, ez egy felnőtt szokás, ez a pénz dolog, a pénzeken, a fénypénzeken az egyik oldalon mindig az írás van, azaz a szám, a másik oldalon valami híres ember feje szokott lenni, legrosszabb esetben valami híd. Az egyik az írás, a másik a fej, a fénypénzeken. Ennél egy picit izgalmasabb az, ha az élére állítotok az asztalon egy fénypénzt, a tetejére teszitek az egyik ujjatokat, és a másik kezetekkel megpöckölitek a szélét, hogy forogjon, pörögjön az asztalon, és a végén kiderül, hogy az írás oldalára esik a pénz, vagy a fej oldalára.
0: Most már ne húzza, mondja!
1: Na itt az idő, hogy tanuljunk valamit. A felnőttek mindig csak az utolsó pillanatot, vagy az első pillanatot írják le a történéssel kapcsolatban. Valaki feltalálta a barométert. Ez itt egy marhaság, mert szemben az, hogy ekkor és ekkor egy feltaláló nem abban a pillanatban aznap találta fel ezt a dolgot, hanem éveket dolgozott előtte, és a nagy pillanat előtt, amikor kész lett, mondjuk a barométer, már egy fél évvel ezelőtt eldőlt, hogy fel fogja találni, mert jó irányba indult el. A pénz sem az utolsó pillanatban dönti el, hogy fej lesz, vagy írás, hanem még pörgés közben, jóval a megállás előtt eldől, hogy a pénz melyik oldalára fog esni, mert onnantól kezdve, hogy az egyik oldalra egy kicsit eldőlt, és úgy pörög, már visszafordíthatatlanul haladunk a fej vagy az írás felé. Ha már szó volt a szabad esésről, nem abban a pillanatban dől el, hogy vizesek leszünk, amikor beleesünk a vízbe a strandon, hanem abban a pillanatban dől el, hogy vizesek leszünk, amikor a partról elrugaszkodunk. Onnantól kezdve már csak valami különös csoda, vagy véletlen, vagy természeti jelenség, vagy filmtrükk akadályozhat meg bennünket abban, hogy vizesek legyünk. Tehát például eltűnik a medence alólunk. Vagy a levegőben maradunk és elkezdünk repülni. Vagy fölkap bennünket egy tornádó, vagy egy UFO. Az ilyesmi azonban elég ritka ahhoz, hogy ne számoljunk vele. Ha elugrunk, vizesek leszünk.
0: Megáll az eszem!
1: Szóval, a felnőttek úgy gondolják, hogy akkor és csak akkor találta föl és abban a pillanatban fedezte fel, pedig valójában ez nem így van. A történelem és a tudomány és az események folyamatokból állnak, és ezek a folyamatok döntik el, hogy mi lesz a végeredmény. Például kitört az Etna nevű olasz vulkán, de ez nem úgy történt, hogy rosszul ébredt, fogta magát, bum, kitört, hanem úgy történt, hogy alatta már hónapok óta fortyogott, és duzzadt, és gyűlt, és még jobban fortyogott a láva, meg a gőz, meg a gáz, és amikor annyira összegyűlt ez a sok minden, hogy nem bírta a dugó a vulkán tetején a nyomást, akkor kidurran, és akkor kitör. A kocka sem attól lesz hatos, hogy a szőnyegen társasozás közben eldönti, hogy ő hatos lesz, hanem abban a pillanatban eldől, amikor kipottyan a kezedből, hogy milyen magasról, milyen erővel és milyen trükkös, hatos dobó csavarással dobod el a kockát. Kivéve a már

0: bent említett furcsaságokat, a csodát, a természeti jelenséget, a vagy a fémtrükköt.
1: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: A hazaértélnek most egy különleges értelmezését fogunk adni, mert hogyha hazaértél legfeljebb este 8-ra, akkor oké, de reggel 8-tól megtipli. Na, de hogy ez mit akar ez a konstrukció? Ezt mindjárt megbeszéljük Adanett Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Hát felbukkant a 11. kerületben egy egészen, persze lehet, hogy csak nekünk extrém, majd erre is térjünk ki egyébként, hogy ez mennyire jellemző a világban, vagy van-e ilyen, de egy nagyon furcsa bérleti konstrukció. Mi is ez?
3: Hát konkrétan most már látunk olyanokat is, hogy ugye mindenki hasznosítani szeretné az ingatlanját. Most már elég régóta, 2012 óta nem látunk olyat, hogy lefelé mennének az ingatlan árak, vagy az ingatlan maga egy picit értéktelenebb lenne. És ugye most visszaesett a kereslet, körülbelül egy olyan fél éve lehet ezt érezni, hogy ez egy jelentős visszaesés. És gyakorlatilag mindenki akarja hasznosítani az ingatlanát, ugye a bérleti díjak sem emelkednek, tehát alapvetően belassult ez a piac. És ugye a hasznosításnak több módja van, az egyik módja az az, hogy mondjuk nappal akár irodai jellegű, vagy szolgáltatási jellegű dolgokat tudunk az ingatlanból kihozni, és éjszakára pedig kialudjuk, mint alváshely. És gyakorlatilag ezek közül bukkant fel pár ilyen lehetőség. Ugye ez nem újdonság, hiszen nyugaton, meg fejlettebb országból drágábbak még inkább a belvárosi, vagy a központi helyeken lévő ingatlanok. Ott is ugye kapszula hoteltől kezdve mindent létesítenek annak érdekében, hogy olcsóbb szálláshelyeket biztosítsanak. És itt is ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet hasznosítani egy ingatlant úgy, hogy még eredményesebb legyen.
2: Hát igen, bár ugye lehet, gondolhatjuk furcsának, ugye itt az konkrét eset az egy olyan helység, ahol ilyen jóga meg masszázs szalonként működik, és csak este 8-tól lehet birtokba venni azt a részt, amit én bérlek, és ott reggel 8-kor meg el kell cuccolni, mert akkor meg nyit a szalon, tehát nem néznék én ott ki jól optikailag. Hogy ez egyébként erre van kereslet már? Vagy ez most egy olyan próbálkozás, amit te is mondasz, ugye, hogy hát próbál egy ilyen plusz bevétellel többet kihozni a bérleti díjból és a bevételekből a tulajdonos?
3: Azt gondolom, hogy a komfort és a biztonság az nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha mindent lehet jól és rosszul csinálni, és itt ebben az esetben, mivel hogy zárható szekrények vannak, ahova a cuccait el tudja tenni a napközbeni időszakra, és gyakorlatilag mindenét ott találja, ahova tette, és utána tényleg esetleg úgy tudja magára csukni az ajtót az ember, hogy megvan az a privát szférája, ami kell, akkor mindenféleképpen van erre kereslet. Én azt gondolom, hogy több ilyen lehetőség fog felbukkanni a közeljövőbe, hiszen erre egyébként van igény. Nem mindenki szeretne folyamatosan ingázni, hogyha ez időben akár már az ingázás akár egy óránál többet vehet igénybe, és az naponta esetleg 2 óra, illetve ennek a költségvonzata is ugye eléggé magas, akkor megéri egy ilyet bérelni mindenféleképpen, mert hosszú távon egyébként hasznos.
2: Aha, tehát akkor nem csak az alacsony jövedelműek jöhetnek szóba, hanem mondjuk valaki tartósan valahol vidéken él, mondjuk Nyíregyházán, és ott az ingázás azért elég macerás lenne folyamatosan, akkor a munkahetét azt ott meg tud húzódni valahol egy mérsékelt áron, tehát erre is jó lehet. Ez egyébként mintha létezne valahol több országon is nyugaton.
3: Igen, hát most is jellemző az, hogy vállalkozók, akik mondjuk úgy, hogy autóban élik le az életüket, és gyakorlatilag igen, aludni járnak haza, és esetleg hetente csak pár napot töltenek az albérletben, vagy nem éri meg lakást venni ezért, de mondjuk valamiért Budapest központú a munkája, őnekik ez teljesen jó lehetőség, hiszen gyakorlatilag szinte átutazóban vannak, és hogy állandóra le is foglalja ezt a szálláshelyet, akkor arra, amire neki kell, gyakorlatilag tökéletes.
2: És akkor ilyenkor ugye a hétvége az ugrik, tehát azt nem lehet eltölteni ott, akkor sem, hogyha üzlethelyiségként nem funkcionál.
3: Igen, alapvetően azok fogják ezt választani, akinek erre van szüksége, és azt gondolom, hogy ennek is lesz piaca.
2: Uh-huh. Az egyébként mennyire jellemző az ennél egy fokkal komfortosabb, ez a szoba kiadós dolog, ugye, ami azért annak idején a múlt század elején az azért inkább elterjedtebb volt, hogy csak szobát bérel valaki havi rendszerességgel, tehát nem ilyen ágyrajárást gondoltam, vagy ezt a konstrukciót, hanem hogy egész egyszerűen életvitelszerűen ott lakik egy szobában valakinek.
3: Egyébként ez most is jelen van, csak nem annyira közkedvelt vagy népszerű. Aha. Azért egy kicsit az Instagram világát éljük, ahol mindenki világkörüli úton van szinte, és ugye a hétköznapokban viszont a hagyományos valóság az, hogyha valaki előre szeretne jutni, annak kompromisszumokat kell kötni, és az életének egy adott időszakába azért, hogy a rezsie ne legyen magas, és a jövedelmét azt félre tudja tenni, jövőbeli céljai érdekében. Nagyon sokan hozzák meg ezt a döntést, és egyébként most is van ilyen, csak nem annyira nagy rá kereslet, mivel azért a jövedelmek, hogyan mondjam, ma egy villanyszellő képes akár 1 millió forintot is keresni, vagy bármilyen szakmunkás.
2: Szerintem kettőt is, hogyha én a házfelújításomból indulok ki.
4: Attól függ, hogy melyik villanyszellő, az enyém, igen, tudod.
3: Igen. Tehát gyakorlatilag egy jó szakmunkás jól végzi a munkáját, vagy esetleg vállalkozást indít, tehát komoly jövedelemre tud szert tenni, és ha ezt okosan osztja be, akkor azért előrébb lehet jutni. Tehát azt gondolom, hogy ma Magyarországon egyébként ilyen szempontból nagy különbségek nincsenek, hiszen a leggazdagabb ember sem költ el 1,5 millió forintnál többet az életébe egy hónapban, és ezt ma már egy szakmunkás elő tudja állítani, és ezért ugye nem divatos ezek az olcsóbb megoldások, vagy nem voltak divatosak, hanem mindenki a mának él egy kicsit, ugye ilyen összegben már ugye nyilván lehet is, és gyakorlatilag inkább béreltek nagyobbat, tehát nem volt divatos, kisebb volt a kereslet ezekre. Én azt gondolom, hogyha valaki szeretné megfogni a pénzt, akkor igenis van erre lehetősége, hogy egy ilyen verzióba tovább tudjon lépni.
2: Világos. Egyébként az ilyen időszakos, tehát maradjunk ennél az esti órákra, kiadom az üzlethelyiséget, ez lakhatási előírások szempontjából az mennyire felel meg, vagy mennyire kell felpimpelni azt a részt, ahol én fogadom ezt a bérlőt? Gondolom nem az ügyfélváró kanapén fog héderelni, hanem azért ott valami komolyabb kialakítást igényel ez a dolog.
3: Igen, hát nyilván a szállásjellegnek meg kell, hogy feleljen, de alapvetően ugye nincs ilyen ellenőrzés, vagy nincs ez, tehát nem téma ez, vagy nincsenek ezzel kapcsolatban balesetek, nincs ezzel úgymond probléma, ez ugye erre nem szoktak figyelni, vagy nincs ennek úgymond hatósága, aki ezzel foglalkozna. Alapvetően ezek ugye, mivel fürdőszobával kialakított dolgokról van szó, ezért ugye megoldott gyakorlatilag akár a főzés is, vagy akár a tisztálkodás, tehát ilyen jellegű probléma nincs ezekkel a szálláshelyekkel.
2: Világos. Mondjuk azt biztos megköszönnék, hogy jött este alá durrantanék egy körön pörköltnek, és reggel az az illat belengeni a stúdiót, de hát...
3: Fél 8-ig vedd le a lábost, és akkor minden rendben lesz.
2: Világos. Igen, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről a konstrukcióról is. Érdekes, de hát látszik, hogy rávilágít arra, hogy a piac mindenféle igénynek próbál megfelelni, és életre hív mindenféle konstrukciót. Zoltán, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
3: Köszönjük szépen, boldogság mindenkinek, gyönyörű napot!
2: Így van, szervusz, szia! Gatanács Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával beszélgettünk a napszakra is bérbeadható ingatlanokról.
1: Belát nagyon és!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovugranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog Fesztiválián. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor Kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten a 69-es villamos helyett Újpalota erdőkerülő utca és Rákospalota MÁV-telep között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalujza tér közelében, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, valamint akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladás a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton és az Alkotás utcában is befelé a déli pályaudvarnál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirta mező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Az Árpád hídról a Pacsirta mező utca felé a felüljáró alatt csak a belső sáv járható. Véglegesen buszsávot jelölte ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Kovács Botond, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Legalább 500 milliárd forint sorsáról döntött a kormány az áprilisi választás előtti hónapokban. Létszámstopp van a fővárosi önkormányzatnál. Az iráni konfliktus fellángolása miatt megugrott a kőolaj és a földgáz ára. Holnap már több lesz felettünk a felhő, időnként megélénkül a szél. Reggel 10-18, napközben 26-32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Legalább 500 milliárd forint sorsáról döntött nem nyilvános határozatokban az Orbán kormány az áprilisi választás előtti hónapokban. A Transparency International jogi igazgatója szerint ezek a kormány döntések formai értelemben törvénysértők. A dokumentumok szerint az Orbán kormány állami pénzeket osztott cégeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, kulturális szervezeteknek, egyházmegyéknek és különböző költségvetési területeknek támogatott sporteseményeket és különféle programokat, de még ingatlan vásárlásról is döntött. Létszámstopp van a fővárosi önkormányzatnál. Szeptember 1-től visszavonásig minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szükség. Erről maga Karácsony Gergely határozott, írta meg a Magyar Hang. Ez azt jelenti, hogy a fővárosi frakciók és bizottságok sem vállalhatnak plusz kiadásokat, és a polgármesteri hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatos új kötelezettségvállalások is csak Karácsony Gergely engedélyével történhetnek. Az anyagi nehézségek miatt jelenleg új munkavállalót is tilos felvenni a fővárosi önkormányzathoz. Az önkormányzatok és a MOHU már tárgyalnak a készpénzes palack visszaváltás kivezetéséről. A cég úgy látja, hogy a készpénz használat megszüntetése a Budapest belvárosában tapasztalható palack visszaváltással összefüggő gondok egy részét is enyhíteni. Magyarországon több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza, a MOHU szerint ezért nem a rendszer felszámolása, hanem annak tovább fejlesztése és a vele együtt megjelenő társadalmi problémák kezelése jelentheti a következő lépést. Katasztrofálisan gyenge almatermés várható, a tavaszi fagykárok majd a nyári asszály és hőhullámok miatt a termés jelentős része elpusztult, így a Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet legfrissebb elemzése szerint idén az elmúlt 50 év legrosszabb almatermésére készülhetünk. Közben a termelői árak nem emelkedtek, a szezonnyitó árszintek 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál. Megmozdult az ingatlanpiac, nőtt az árengedmény mértéke az elmúlt 7 hónapban, a téglalakásoknál 7,1, a panellakásoknál 6,1, a házaknál pedig átlagosan 10,8%-ot engedtek az eladók. Ennél is többet engedtek a vízparti települések eladói, ott a teljes árengedmény elérte a 19%-ot, közölte az Otthoncentrum. Az iráni konfliktus fellángolása miatt megugrott a kőolaj és a földgáz ára. Az Egyesült Államok újabb iráni célpontokat támadott, Irán pedig amerikai támaszpontokra és a Hormuzi szorosban közlekedő hajókra mért csapást. Az amerikai energiaügyi miniszter szerint egyébként hétfőn már 17 millió hordó olaj jutott át a szoroson, ami a konfliktus kezdete óta a legmagasabb mennyiség. A Financial Times cikke szerint az EU országok gáztárolói átlagosan 63%-os töltöttségen állnak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar, sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Reggel 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
9: Szép délutánt és egyben nagyon jó szórakozást kívánok az új Helló járathoz, amelyet még mindig a régi Winkler Nóra vezet.
10: És a szép barnára sült Mahán Csetvei Frigyes.
9: Hát amúgy agráriumosan, tehát mint a parasztbácsik.
10: Jó, de ne csináljunk úgy, mint hogyha legutóbb múlt héten beszéltünk volna. Kimaradt egy nagyon-nagyon hosszú forró nyár, az, hogy ez mennyire hosszú és mennyire forró volt, ez többször vissza fog jönni ebbe a mai adásban, de azért, hogy mondjam, tehát valahogy éljük meg azt, hogy nagyon hosszú idő után először vagyunk újra itt a stúdióban.
9: Hát ebben két iskola van, hogy úgy veszed fel a szállat, mintha el sem mentünk volna, vagy egy nagy feneket kerítve kvázi megünnepeljük azt, hogy ismét itt ülünk a stúdióba. A szavazás elindult, SMS számunk, és hogyha az adás végére kiderül, hogy mit szeretnének jobban a hallgatók, az A, hogy menjünk tovább simán, mi sem történt be, vagy kerekítsünk ennek egy fiesztát, akkor majd ezt eldöntjük, hogy a következő adásunkba megtesszük-e. Azonban így az iskola kezdéskor szeptember első adásában, hát most már én így döntöttem önhatalmulak, hogy a Nóra megint csak el fogja mondani, hogy mit hallgattok tőlünk a mai napon.
10: Sokat fogunk beszélni a nyárról, az utazási élményekről, illetve a nyári szárazság sújtotta földekről, termőföldekről, különös tekintettel a szőlőre. Milyen szüretelni egy ilyen nyár után, illetve ami a vicc, hogy nem a nyár után szüretelnek a fricék, hanem a nyár során, és erről majd egy csomót fog keseregni.
9: Jó, de most is az van, hogy azt gondolják a hallgatók, hogy csak nekem van közöm kettőnk közül a szőlőhöz.
10: Nem, meg tudják, az agrárium, hogy nekem is van.
9: Nem tudják, mert ezt mindig okosan elhallgatod, és várod, hogy én milyen késekbe futok bele.
10: Igen, de az, hogy nekünk van táján szőlőnk, az egy másfajta jelenlét
9: meg
10: az életünkben.
9: Meg borászatotok is van.
10: Igen, mint az, hogy ti, akik ebben a borászatban laktok, és alapvetően mind a ketten a borászatban dolgoztok, mi meg nem. Ezért beszélsz erről sokkal többet. Én ebben az időben utazgatok, múzeumokba járok, és itt szerzett élményeimet fogom megosztani. Na most, fogunk beszélni könyvekről. Visszatér a hét lemeze. Annyira régóta csinálják ezt a műsort, hogy én már nem emlékeztem arra, hogy volt búvópatakként ilyen, hogy a Frici hetente hozott egy lemezt, ami kiugrott a többi közül, és arról hosszabban beszél. Sport, megszokhattátok, mindig van. Matchmaker, imádjuk, imádjátok, mindig van. Te jössz.
9: Egy viszonylag rövid bevezető után most gastroenterológiai tanácsadás következik, ugyanis én egy jó 5 perc azt bámulom, hogy egy kemény tojással masszírozza magát Winkler Nóra, és szeretném tudni ennek az okát, mert lehet, hogy én valamiről lemaradtam ezen a nyáron, és a tudást felszívni, az újdonságokba bele ereszkedni, az mindig jó dolog.
10: Azt képzeld el, hogy nem sokkal az indulásom előtt főztem egy kemény tojást, mert azt gondoltam, hogy most itt fog ülni veled 2 órát.
9: Egy kemény tojás jót fog tenni.
10: És utána a kellemetlen forgalomba hazavezetek. Lehet, hogy jól fog esni egy kemény tojás. És most, hogy kivettem a táskámból, még mindig meleg, és olyan jól esik az arcomot simogatni vele. További kérdéseid vannak a bőrápolási szokásaimat illetően?
9: Nem, már csak az, hogy kikelted az adás végig, már csak ez ma maradt bennem, meg az, hogy az öncélú program előzetesből kimaradt az, hogy koncerteket is fogunk ajánlani, saját programokat is fogunk ajánlani, hiszen tényleg nem állt meg az élet, és Winkler Nóra szart, a szane fog menni az egész országban, láthatjátok a fővárosban, Pesten és Budán különböző egységekben, én pedig írói munkásságomról fogok beszámolni nektek, hiszen már csak ez hiányzott a portfólióból. Az a nyár slágerével elindulhatunk végre.
10: Na, ja, ja.
9: Hogyne, a Manchesterben alakult az a zenekar, amelynek neve Django, és én azért szeretem őket, mert úgy nosztalgikus ez a társaság, most már 3-an vannak, egy fantasztikus énekesnőt leigazoltak, aki kollaborált velük az első lemezeken is, és nem tűnt föl nekem, hogy 17 óta a 6. sorlemez jelenik meg, vagy jelent is már meg, mert amikor ez az adás műsorba kerül, akkor már bizony fogható. Hát mai nap, hát arra akarok célozni, hogy ma már ez itt van. Ha valaki elmegy egy lemezboltba, akkor megvásárolhatja. Ne nézz rám úgy, mint hogyha tényleg nem tudom, most valami nagyot akartam mondani. Szóval, a Jungle Manchesteri.
10: Mondj egy mondaton kívül, mondj valamit, ami nagy. Csak hogy mondj egy nagyot.
9: Nem hallom meg ezeket a...
10: De mondd, azt mondtam, hogy menj egy mondatot, és közben állj meg, helyfeltorony, és menj tovább.
9: Ezt tudod milyen? Na, amikor milyen? A barátok közben, ugye a jó barátokban van egy rész, amikor a David Schwimmer, úgy hívták, a rossz, belekeveredik egy olyan szituációba, hogy csajozni kényszerül, és amikor a barátnői jelöltet felhívja a lakására, és már közelednének a végkifejlet felé, akkor a lány felszólítja Rosst, hogy mondjál valami durvát, mondjál valami keményet. És gondolkodik az a jó ember, és azt bírja mondani, hogy most figyeljünk, kapaszkodjunk a karfába. Volvo! És akkor itt megáll az ütő. Én el tudom képzelni ezt a forgatási jelenetet, amikor ezt összerakták, vagy hát hányadszorra sikerült ezt úgy felvenni, hogy ne tomboljon a teljes stáb, aki ott a felvételnél jelen volt. Minden esetre hát az ihlet elszállt, hogy könnyed legyek ezzel. Akkor jó voltam, és keményet mondtam, Volvo. A Jungle pedig hozta nekünk a nyár legnagyobb slágerét szerintem. Én csodálkozom, hogy Magyarország nem durrantotta szét már mindenki. Az a cím, hogy Sunshine, és ez a nosztalgikus diszkó élő zenekarra.
10: Milyen diszkó?
9: Nosztalgikus.
10: Nosztalgikus. Na,
9: vagy a Rhythm and Blues. Uh-huh. Olyan, tudod, kerek, sejmes, pont olyan, mondjuk aki a Gen Z-nek olyan, mint hogyha az óvodáskorukban léteztek volna nekünk olyan, mint hogyha 80-as évek közepén, és a nagy okosság az az, hogy a Stadthalléban ők. Majd utána néztem, de elfelejtettem, valami 22, azt hiszem, vagy november, vagy október 22-én koncerteznek, tehát hogy nagy helyszínen, Stadthalléban valaki meg akarja nézni a Jungle-t, és ezt a dalt élőben meghallgatni, csak úgy, mint most nálunk.
10: A Stadthalle Bécsben van?
9: Igen. Uh-huh. A Stadthalle. Jaj, nekem annyira egyértelmű.
10: Nem baj, bocsánat, most
9: igen,
10: kiderült.
9: Igen, a Császárvárosban lehet őket látni, tehát a Jungle anyás slágerével, amit most megválasztottam én magam, és ez a dal, amelynek címe az, hogy Sunshine.

0: Voltunk Londonban nyáron. Egy kicsit az is vonzott minket ebben a úti célban, hogy hát mégiscsak átmegyünk Angliába, és ott nem lesz az, ami így mi felénk, hogy 42 fokba vonszolod magad át a napon. És valóban hosszú idő után először átéltem azt, hogy reggel van, és hűvös van. És rögtön írtam is a családomnak, hogy képzeljétek el, tehát van egy ilyen fenomena, hogy én valahol ülök, és fázom. Ezt, hogy fázom, ezt nem éltem át hetek óta. De aztán oda is megérkezett a 39 fok. Figyelj, kriminális állapotok vannak a meleg miatt. Egyrészt egyáltalán nincsen felkészülve az a város arra, hogy ott tényleg létezik ilyen. Ezért a buszokon például nincsen sehogy megoldva, hogy hűtsék. Elindulsz vele, és ájuldozó emberek sorát nézed végig, illetve akik rutinosak és ott élnek, azok már ilyen kéziventilátorokkal felszerelkezve szállnak fel a buszra, és akkor valahogy túlélik, míg le nem szállnak. Az, hogy kétszintes, tudom, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagyon nagy fun lenne, meg így mutatnám a siminek, hogy mennyire jó, az tényleg olyan, mint egy Bikram jóga. Tehát felmész, és ott aszalódsz. Aztán lemenekülsz, ahol szintén nehezen bírható. Na, de ahol igazán sokkolt ez az asszály dolog, és egyáltalán nem számítottam rá, hogy van egy kép a fejedben, hogy London mennyire zöld, és hogy a parkok harsogó zöldek, és csak sétálsz, és megérkezel az egyik kis régi módi kávézóból, a hídon át, a nem tudom mi, megérkezel, és egy ilyen tarlón járkálsz, ami porzik, sárga, ameddig a szem ellát, pár fa ügyesen még megtartotta a leveleit, és ezért alatta van egy pici árnyék, és az alatt piknikeznek az emberek, akik tartják magukat ehhez, hogy hát egy parkba piknikezni kell, de hogy ülnek ilyen kórókon, sárga kórókon, tehát tényleg, mint hogyha egy filmben lennél. Ahol viszont erősen gondoltam rád, a Design Múzeumban, és szerintem erről beszéltünk még, amikor csináltuk az adásokat, hogy Londonban van egy Wes Anderson kiállítás. De az annyira rég volt, hogy én nem is bizakodtam abba, hogy mire én odaérek Londonba, ez így nyitva van. Valamit kérdezik?
1: Akkor nyílt. Amikor, azt hiszem.
0: Talán márciusban.
1: Az utolsó adások egyikén.
0: Igen,
1: valahogy így.
0: Nagyon régen. És pont a mi ott létünk alatt még nyitva volt. Na és ott nagyon gondoltam rád, mert hogy tudom, hogy mennyire szereted, meg mik azok a filmek, amiket a legjobban szeretsz, és tulajdonképpen így szétszedik alkotó elemeire, megnézheted a Wes Andersonnak az írásos vázlatait, a skicceit, amit az egyes képkockákhoz csinált, a általa felkért divattervezőknek, meg jelmez, meg ilyen látványtervezőknek a skicceit, meg minden filmnek van egy ilyen kis mikrovilága, ahol eredeti elemeket, meg ezt a gondolkodásmódot, ami a filmek mögött van, nézheted, ami a leges-leges legjobban tetszett, hogy a kiállítás elején látni Wes Andersont, meg az Owen Wilsont, nem tudom, 17 évesek, amikor így elkezdenek együtt játszani, meg úgy ezt az ötletet így érlelgetni, hogy film, és olyan jó volt ezt valahogy így megélni, hogy két ilyen fiatal, de különösen most a Wes Andersont emelném ki, nem csak azért, mert ez az ő róla szóló kiállítás, hanem mert valahogy szerintem ő egy nagyobb formátumú vizionárius, mint az Owen Wilson. Hogy van egy ilyen kis csávó, tényleg így az élet elején, amikor még olyan kis hülye vagy, de már úgy érdekelnek dolgok, de azért alapvetően kis hülye vagy még. Ahogy így szisztematikusan kitart emellett, a vízió mellett, hogy őt ez érdekli, ő ilyen filmeket akar csinálni, és hogy milyen fajta filmeket akar csinálni, és hogy végigmész ezen az életúton, ami még mindig tart, tehát egy tök fiatal ember, még tele van energiáka, meg nyilván 2 millió ötlete van, de hogy ezt az kicsiből elindult építkezést nagyon-nagyon érdekes volt figyelni, ezt a hamvasságot, amivel elkezdődött, és hogy szuper volt, szuper élmény volt.
1: Lényegében akkor annak is ad valamiféle ízelítőt, aki soha egyetlen kockáját nem látott egyetlen Wes Anderson filmnek, vagy bejárhatsz, aki már többet láttál egy évet, hogy honnan indult, és most hol tart, gondolom. Merchandising van, lehet valamit venni?
0: Volt persze merch, nyilván. Szerintem sokkal nagyobb élmény annak, aki ismeri már a Wes Anderson univerzumot. Szóval találkoztunk kint ismerősökkel, és együtt mentünk el ezt megnézni, és ott volt egy egyébként talán most 17 éves fiú, aki mondta, hogy ő is bejön. És mondtam, hogy akkor fel, csak elmondom neked, hogy mi ez a sztori, ami belandolsz, és akkor döntsd el, hogy neked ez érdekes, és akkor ő végig gondolt, hogy mivel semmit nem tud. Nem biztos, hogy akkora élmény lesz neki. Tehát ez annak jó, aki olyan, mint te, meg én, meg még sok millióan a világon, akiknek egy ilyen, ú, ne, itt van az Úristen, ez így nézett ki, jaj, itt instruálja ezt a jelenetet, így, de jól néz ki, így egy forgatási szünetben, így tette föl a lábát, meg azt a, így találták ki ezeket a piros melegítőket a, melyik az a filmben be piros melegítőbe gyakorlatoztatja a gyönyörű göndörhajú kisfiúkat a...
1: Nem a Moonshine Kingdom, nem, nem a...
0: Nem, régebbi.
1: Nem jut eszembe most a... Azt tuti, hogy a, ami így nekem örökre becsípődött, és szerettem volna vásárolni egy olyan Adidas cipőt, csak nem lehet már kapni. Az én méretemben meg semmi értelme keresgetni. Az Édesvízi Élet talán ez volt a magyar címe, de nem vagyok benne biztos. Hát Bill Murray, nyilvánvalóan Jeff Goldblum, és még sokan mások, és persze Seu George, aki David Bowie dalokat játszott, egy szálgitáron portugál nyelven énekelte a matróz azon a hajón. Érdemes újra nézni, és ha ilyen vágyatok van, akkor most nem vagyok biztos benne, de a három nagy streaming szolgáltató közül az egyiken, tehát vagy a Netflixen, vagy az HBO Maxon, vagy pedig a Disney Pluson felkerültek a Wes Anderson filmek, a kisfilmek, a rövid filmek is. Talán a Szicíliai Séma még nem a legutolsó, de a biográfiának a kétharmada ott, hogyha tetszik, akkor tudsz csinálni egy ilyen napot, amikor Wes Andersonba belehelyezkedsz. Mert hogy a vizualitás mellett ugye a zene is elképesztően fontos, és valami... Én ha beszélgethetnék vele, akkor ez lenne az egyik téma erősebb, hogy hogyan rakja össze, és kik segítenik neki, mert nem ismerhet minden előadót az 50-es évek Párizsától kezdve az utolsó slágereken át. Lehet, hogy a Tannenbaumok voltak?
0: Igen.
1: Tannenbaumok.
0: Nem, Tannenbaum.
1: Tannenbaumok. Vagy valami ilyes volt a magyar címe.
0: The Royal Tannenbaums.
1: Igen.
0: Figyelj, most, hogy mondtad, hogy mondtad ezeket a színészeket, meg a Seu George, és hogy, na, hogy azt őrület látni ebben, hogy látod őt a kis ütődött garbójába tizenévesen, hogy oda eljut, hogy ez ebben a gengben van, ezekkel a színészekkel és zenészekkel alkot ő egy ilyen kreatív csapatot, és aztán ezt meg is tartja, és viszi filmről filmre, és mindegyikhez talál pénzt, talál finanszírozót, mindegyik nagy lesz, mindegyik sikeres lesz.
1: Nem. Ezt nem tudom, hogy pénzügyileg, okay. Mert hogy...
0: De úgy értem, hogy meg tudja valósítani.
1: Ja igen, hogy elkészülhetne.
0: Tehát, hogy az elején elkezdi kicsibe, mikróba a kis Owen Wilson-kájával a hóna alatt, és utána megy előrébb, és egyre komolyabb partnerekkel, egyre nagyobb léptékbe megcsinálja. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes volt.
1: És az, ami brutális, hogy gyakorlatilag az A-osztályos hollywoodi sztárok képesek elmenni egy 10 másodperces szerepér is, boldogan, és szerintem gyakorlatilag ingyen, csak hogy láthatóak legyenek ők is egy Wes Anderson filmben.
0: Meg nem is csak az, hogy láthatóak legyenek, szerintem lehet egy magnetikus vonzása annak, hogy milyen hangulat lehet ebben a fajta együtt gondolkozásban, meg együtt csinálásban. Tehát szerintem, érted, ezt már mi is meg szoktuk tapasztalni, hogy vannak olyan dolgok, amire azért mondasz igent, mert akarod, hogy benne legyen az életedben. Akkor is megcsinálod, hogyha nem keresel azzal az egy dologgal éppen pénzt, de mennyire jó, hogy meg lesz neked, mint élmény?
1: Egy Londonban élő, ha már Seu George, és ha már a londoni élmények, hát ahol a Noráik ugye ott is találkoztak egy ismerőset, tehát ez az igazi kozmopolita élet. Berlin, New York, London, bármi jöhet, ott jó, van egy
0: tagadom.
1: Ismerős. Ott van egy ismerős.
0: Igen?
1: Mumu a művész neve ennek a brazil születésű gitáros fiúnak, aki most már a többedik lemezét alakítottak ide. Jó ideje, szóval 10 éve már Londonban él, és Morena címmel jött az új album. Erről a címadót szeretném lejátszani, mert ez már egy ilyen új iskolás bossanova, ha úgy tetszik, és megnyerte Marcus Vallée-t a kollaborációhoz, és hát Marcus, hogyha beleállt, hogyha sokat beszéltem én arról, hogy mennyire oda voltam a koncertél ott Bécsben. Na mindegy, szóval Marcus Vallée-val közösen Momo adja elő a dalt, melynek címe Morena, és akkor így ezt a kört, Wes Andersonos Stoll, meg Seu Giorgio Stoll, akiről majd a következő hetekben még többet fogok beszélni, mert hogy az új lemez az egészen brutkó. Legyen ez így, most nem, el kell harapjam a mondat végét, mert sosem lesz vége.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mondjuk az újdonság a következő mondatokban nem az lesz, hogy ez a nyár megint egy olyan volt, amit jósoltak nekünk, akik értenek hozzá. Én emlékszem, 7 éve volt az először, mikor így leírva olvastam a predikciót, hogy úgy gondoljunk az akkori nyarunkra, mint a következő évtizedek leghidegebb nyarára. És már
5: erre
4: akkor is
5: így emlékszem.
4: Abszolút. Ez úgy megragadt bennem. Már csak azért is. Jól, nézzük meg. Nézzük meg ezt, hogy működik-e, lesz-e, készüljünk-e. És ahogy haladunk előre, évre év, pontosan jönnek benne azok a gondolatok, amelyeket már réges-régen megfogalmaztak a klímakatasztrófát előrevetítők, hogy mi fog történni, mert ezt én már nem gondolnám klímaváltozásnak, mert akkor, amikor nekünk arról kell gondoskodni, hogy mi testileg túléljük ezeket az egyre gyorsabban Magyarországon is érezhető hőhullámokat, tehát nem az van, hogy ez most csak egy-két nap meleg, hanem hogy hogyan alakítjuk át az életmenetünket, a munkamenetünket, és ennek ugye itt van már a gazdasági hatása is, hát emlékszünk a paksi majdnem leállásra, meg hogy milyen pengeilen táncolt a magyar elektronikai vagy elektronos hálózat kitartása. Nekünk ott lent vidéken, akik az agráriumban vagyunk és szőlővel dolgozunk és bort kell előállítani, ez azt jelenti, hogy térdre imáló szituáció van. Ugye nem dolgozunk vegyszerekkel, nem használunk például olyan boost anyagokat, amivel talán ki lehetne húzni, hogy a vegetációs időszaka egy növénynek, ami azért fontos, mert hogy 10-20 ezer év alatt állt be az a struktúra, amiben ez a kultúrnövény, a szőlő is hozza az első hajtásokat, lesz virágzás, jönnek a levelek, kialakul a gyümölcs, amelyet a nagy leszedünk, és annak megfelelő cukorfoka van és savszerkezete ahhoz, hogy abból bor készülhessen, és ez mondjuk egy március-októberi szakasz volt, ami most már ilyen március vége, április eleje és augusztus eleje között van, ami azt okozza, hogy viszonylag kényszerérettek ezek a gyümölcsök, nem ugyanazt adják, mint adták 10-20 évet. Nem azt mondom, hogy 100 éve, mert az egy teljesen más világ volt már, hanem akár 5 éves ciklusokban nézve is már tökéletesen látható, hogy átalakul, és emiatt a borok sem olyanok lesznek, mint 10-20-30-40-50 éve, hanem újfajta. Mondjuk ehhez kell hozzászoknunk, és nagyon érdekes vállalás lesz az.
5: Ez a része egyébként még akár érdekes is.
4: Ez a része még akár érdekes is azoknak, akiknek lesz annyi követőjük, hogy egy ilyen úgynevezett vertikális koston, a vertikális az, amikor különböző évjáratokat teszünk egy szőlőfajtából és egy technológiából készült borokkal egymás mögé vagy mellé, és azt úgy kóstoljuk, hogy mindig beszélgetünk arról, hogy abban az évjáratban milyen volt a klíma, hogyan alakult a csapadék, mert ez teszi igazából érthetővé azt, azt az évjáratot.
5: Tudod, mi jutott eszembe? Nagyon régen volt, amikor én először találkoztam a Krisztivel, azt hiszem, hogy egy Telekom rendezvény volt, ahol női borászok kerekasztal volt.
4: És egy kerekasztal, mi?
5: Egy kerekasztal, és emlékszem, hogy a Kriszti mondja, hogy lehet, hogy furának fog hangzani ő, de hogy ő beszél, ő kommunikál a borokkal. Ő a hordókon keresztül is üzen. Nekem nagyon tetszett, és most eszembe jutott, hogy amikor ennyire gyötrelmes, brutális, csapadékhiányos, akkor az szokott lenni, hogy ő megy, és valahogy így a fürtököz beszél, vagy valahogy úgy bocsánatot kér a szőlőtől, hogy látja, hogy mennyire igyekeznek a kis ágak, hogy mindent megtesznek, és ne haragudjanak, ő is mindent megtesz nyilván, de hát vannak itt hatalmas erők, amivel nincs mód birkózni, hanem csak kell küzdeni, hogy kialakítsunk egy új létformát, tehát hogy van olyan, hogy megy a szőlőbe és beszél hozzá?
4: Mindig megy és mindig beszél hozzájuk, igen, mert hogy mi azon csodálkozunk, hogy egyáltalán van rajta termés.
5: Ja. Nálunk majd is kevesebb van sokkal.
4: Jövő héten, mikor már lezáródik a
5: szüret?
4: Igen, a szüreti időszak, akkor tudok már egy picit arról beszélni, milyen volt. Uh-huh. Most benne vagyunk. De az, hogy a szárazság... Itt a szárazságra úgy kell gondolkodni, hogy nem annyi csapadék van, amennyi szükséges a növényeknek. Sem a kukoricának, sem a búzának, sem a nem tudom én, bármelyik gyümölcsöt kiemelhet, így a szőlőnek se. Ha pedig esik, pont 2,5 hete volt egy olyan 10 perc, amikor 24 mm csapadék esett le, körülbelül mondom, 10 perc alatt. A hasznosulása ennek a csapadék mennyiségnek az szerintem olyan 10%-os. Míg hogyha ennek a csapadéknak csak a fele esik le, de 2 nap alatt áztató jelleggel, a hasznosulása 90%-os. Nem akarok jobban belemenni ebbe, csak az látszik egészen brutálisan biztosnak, hogy aki nem adaptálódik ahhoz a rendszerhez, itt a városban is, de bárhol élünk, és arra vár, hogy majd fentről megmondják, tehát hogy önmaga nem próbálja a tudást magához venni, az nagyon rossz kimenetelekkel kecsegtet. Nekünk az árnyékolás minden. Most azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudjuk a pincénknek

0: Úgy alakult át, 4:30-5 már kint a szőlőben, és 9:30 már vissza is jöttél, mert utána már mozdulni nem tudsz. Úgy lelassulsz, mint egy gyík, aki beesik a pincénkbe, és lehűl. Mi meg pedig felmelegszünk, és érzed azt, hogy nincs egy lépés sem ebben, anélkül, hogy rosszul ne legyél, és aztán majd valamikor 7:30 után, vagy 7:00 lehet megint elkezdeni kapirgálni, és akkor még jön be az, hogyha a fiatal gyermeked van, hogy azzal mit kezdesz ezekben az időszakokban.
1: Ennek majd szenteljünk egy megszólalást.
0: Ennek fogunk, mert ez nagyon érdekes kérdés, főleg, hogy nyári szünet van, és főleg, hogy úgy az összes tábor arra van kitalálva, gyerekeket mozgassák. Én akkor most nem is mennék nagyon messzire, mint az Acid Arab. Ez egy Párizsban dolgozó, hát algériai származásúak, de igazából már Franciaországban születtek ők, tehát első generációs, második generációs franciák ők, két elektronikus producer, akiknek Halim Guel című dala 2024-ben jelent meg, és a Zui Disco egyik legismertebb producere, szintén francia, Juxek készített belőle egy igazán mozgalmas diszkó feldolgozást, egy új diszkó, úgy értsd. Tehát aki most mozogni szeretne, ezek után a mondatok után, az felkelhet, a bárhol is van, kivéve az autóban, vezetés közben hallgat minket, és kicsit mozogjon, ez az Acid Arab és Juxek.

0: mondtad ezt az adaptálódást, és akkor hirtelen így beúszott egy emlékkép a fejembe, hogy állunk ott közel hozzánk egy játszótér és az régi óvodánk között, a Simi egyik volt ovis csoporttársa, meg a mamája, dumálunk mi szülők, a gyerekek versenyt futnak este 7:30 van, tehát már úgy ki lehetett menni az utcára, és dumcsizunk, és akkor látom, hogy jön egy ember locsolókannánkkal, és locsolgatja a fákat a ház előtt, és akkor úgy mondom, Usten, ezt annyira bírom, ezt a fajta, ez, amit mondasz, hogy adaptálódni kell, tehát lehet várni arra, hogy, és meg is csinálják a kerületek tök szépen, a kertészek, nagyon sokat láttam dolgozni, és nagyon, tehát nagyon sok ilyen elkeseredett kertész Balatonon is az anyu beszélgetett azzal a kertésszel, aki jár hozzánk, és annyira szomorú volt az a pasi, hogy egyszerűen úgy érzi, hogy ő nem bírja, annyira szeretné, annyira rajta van, és nem tudja megóvni, nem tudja életbe tartani, nagyon ki volt akadva. Na de pont azt nézem, hogy jön egy pasi, és locsolgatja ezeket a fákat, hogy megmaradjanak, és míg nézem, megáll egy autó, és ki az, aki kiszáll belőle, mondom, 7:30, szuper öltönybe, és csak egy icipicit elfáradva, Ruf Bálint. Száll ki.
1: Nem locsolni ment.
0: Nem locsolni ment, hanem hogy a locsoló férfit néztem szeretetteli tekintettel, de jó, hogy csinálja, és akkor megállt egy autó, és kiszállt belőle. Ruf Bálint kivette a táskáját, és így elindult gyalog sétálni. És én egy ilyen fangirl, végig se gondoltam, csak oda rohantam hozzá. Bemutatkoztunk egymásnak, elmondtam, hogy...
1: Mennyire örülünk, hogy ő van.
0: Igen, nagyon. És akkor így mondta, hogy igen, ő is, meg minden is köszi, és tök jó, meg minden, csak hogy tényleg nagyon hosszú napja volt. Ez még így a Paks áram hős, szóval úgy el tudtad képzelni, hogy mibe... milyen típusú megoldandó ügyekbe lehető benne, gondolom reggel 6-tól mostanáig, de annyira helyes volt, és kértem, hogy ne haragudjon, de tényleg hadd csináljunk már egy selfit, mondta, hogy persze, oké, megcsináljuk a selfit, elküldöm a családomnak, nézzétek, milyen cuki, de jó. Másnap lemegyek a Simivel a Balatonra, anyukámmal, és így sétálok egyedül egy kicsit, és így egy nagy család ül ezeken a bérelhető, tudod, amit egyébként megbolondulok tőle, mert nem férsz el mellette se biciklivel, se gyalogosan, ezekkel a kis hintó per verseny, nem tudom micsoda, és látom, hogy ül egy nő, ilyen nagyon jól összeszedett, hogy milyen civilizált állapotban, pedig akkor már 42 fok volt lenne a Balatonon, és egy pasi egy rövidű pólóba így hajkurásszal löki ezeket a járműveket, meg a gyerekeket teszi rá, és akkor kigúvat szemekkel jövök rá, hogy Dóró Dórát látom a kocsin, és férje Novák Előd löködi a kocsit. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Itt mi történik, hogy nekem van egy ilyen politikus mágnes rám szerelődött, őket is megpróbáltam lefényképezni, majd visszacsattogok a strandra, hogy összeszedjem családomat, akik ott szak, és Rétvári Bencébe akadok, aki a kisfiával és egy hatalmas úszógumival felszeretkezve jön ki, és gondoltam, hogy jó, köszönöm szépen, értem, meg volt a teljes magyar politikai spektrum.
1: Tabló.
0: Ki fürdőnadrágba, ki átizzadt pólóba, ki szépen összeszedetten öltönybe. Most már szeretnék egy ilyen change of scenery-t, most másfajta embereket szeretnék látni. Na.
1: Hát gyönyörű volt ez a színvonalas bulvár. Másfél óránk volt eddig. Én ezzel... Én most ellövök egy koncertajánlót, mert telnek a másodpercek, nem tudom,
0: ki
1: hogy
0: tudja,
1: van. Ki tudja? Igen, meg hogy ki jön be itt a Nórához, mint egy mágnes, tudod, hogy becsattan. Milyen film van rajta?
0: Azt nem
1: különben?
0: Is mondtam neked, hogy Gyurcsány Ferencet is láttam a Magyar Nemzeti Galériában, ahova felvittem az unokahúgomat, hogy nézze meg a Dolce Vita kiállítást, mert ő külföldön jár egyetemre, és állunk, ott nézelődünk, és egyszer csak látom, hogy Gyurcsány Ferenc áll a kasszánál, és jegyet vált magának és kísérőjének.
1: Még annyit tennék hozzá, hogy Ruf Bálint móri relációval is rendelkezik, hiszen a nagyszülei még lent Móron éltek, és számos Ruf tartózkodik mai nap is Móron, úgyhogy ha valaki Rufokat szeretne látni sokat, az jöjjön. Kérlek benneteket el Móra, és csengessen be hozzánk egy kupica, jófajta, igazi organikus borér. Na, a koncert ajánlom, hogy van ez a Bonga nevű ember, aki Angolában született, látta meg a napvilágot, akkor, amikor az még bőven portugál gyarmat volt, és 15 éves korában elkezdett már énekelni, de az igazi, ha már így a bulvár, és akkor legyen egy kis sport is. Képzeld el, hogy ő sokáig tartotta a portugál rekordot 400 méteres síkutásban. Nagyon sokáig, a 70-es évek egész végéig, hiszen ő sportolóként, atlétaként tette el először a névjegyét így a világszínpadára, és portugál csúcs tartóként vonult vissza, hogy aztán zenélni kezdjen, de ez a muzsikálás szinte párhuzamosan folyt az ő függetlenségi törekvéseivel, nem csak az európai lemezkiadóktól, de hát így politikailag is, hiszen 72-ben Portugália, vagy 74-ben, bocsássatok meg, ha ezekre az évszámokra nem emlékszem, így Mészáros Lázár után, hogy függetlenedett Portugáliától Angola, és őt azért a Salazar rezsim, az akkori portugál diktátor, hát megrángatták, ő neki menekülnie is kellett többször, tehát politikai menekült is volt. Angolában a függetlenség kikiáltása után ő nagyon nagy csillag lett, sztár. Az a hang, amivel ő létezik, és az a fajta sokkal ismertebb Cesar Évora mornája, ami zöldfoki szigeteki, de szintén ez a hangulat, mint az angolai muzsikák és zenei zsánerek, de én azért gondoltam, hogy őt, Bongát most így egy picit játszunk, legalább egy dal tőle, mert szeptember 22-én valószínűség, minden valószínűség szerint utoljára fog fellépni Magyarországon, a MÜPÁ-ban. Utoljára, amikor még láttam, akkor voltak jegyek erre az előadásra. Ne hagyjátok ki, mert az a hangulat és az a világ, én nem tudok, mert szüret van. Mert szüret van.
0: Ez... De most nem értem, most már mindig szüret lesz? Tehát elkezdődött júliusban a szüret nálatok, és de decemberig szüret lesz?
1: Tudod, az van, csak hogy más most is. Ezt a kérdés, ez egy jogos, nem, jó? Egy jogos jó, kérdés, jó. Hogy bizonyos szőlőfajták máskor érnek be. Tehát az egyik ekkor, a másik akkor, és ez nem úgy van, hogy én eldöntöm, hogy mikor szedjük le, hanem ezt akkor tesszük, amikor legalább hasonlít az érettségi fokuk arra, amit elvárunk tőlük.
0: De én nehezen tudom elképzelni, hogy este 7-kor még szüretelnétek, és hogyha 5-kor elindulsz, akkor ideérsz a MÜPÁ-ba valamire, ami neked ennyire fontos és ennyire sokat adna.
1: Nagyon jogos a felvetésed, azonban már akkorra, egy születi nap után olyan állapotban vagyok,
0: azt elhiszem,
1: hogy a küszöböt alig bírom befelé átlépni, nem, hogy kifelé. Szóval Bonga következik, és a Bangafukula.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
5: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
6: Tudom. Ideje költöznünk.
7: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladása a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. Ma és holnap napközben sávlezárásra kell készülni az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé elektromos közműjavítás miatt. Lezárják a félút pályát ma 20 órától éjfélig az Üllői úton a Kinizsi utcánál burkolatjavítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út előtt Zsák utca lett. Kovács Botond, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Iskolai sportpályák újultak meg. A Broncsban voltak a fegyverek. Magyar mentőcsapat indult Nepálba. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretetszolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élet történetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
13: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba.
12: Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
14: Volt egy könyvélményem a nyáron, ami nagyon tetszett. Amikor Londonba mentünk, a húgom mondta, hogy miért nem viszem el magammal a Nádasdy Ádámnak a Londoni Levelek című könyvét, ami tulajdonképpen ilyen kis bejelentkezések, kis novelláknak a gyűjteménye, és tényleg extra volt azt ott olvasni, és reggelenként olvastam. Én nem tudom egyébként neked, hol van időd az élet, ez a teljesen újfajta és őrült szüreti rend, a nyári 40 fokban full elvesztett agyunkkal hogy tudsz elolvasni egy nagyon vastag spirót, majd ezt elmondod, de ezek rövid, kicsi, pároldalas szövegek, de nagyon sok felé kalandoznak, nagyon sűrűek, nagyon érdekesen lehet velük így haladni, vagy így veled maradnak. Nagyon jó volt ezt olvasni, és amit még olvastam, mert hogy azt muszáj is, tehát annak kellett találnom időket. Az Eszterházi Vibe-hoz vettünk fel több epizódot is a nyáron.
15: Elmondod, hogy mi ez?
14: Igen.
15: Csak azoknak, akik új hallgatóink, őket üdvözöljük itt a Rádiókafén, vagy a podcast verziójában ennek a műsornak. Tényleg nagyon örülünk minden új fülnek, tehát akik még nem hallották ezt, hogy miről van szó.
14: Az Eszterházi Vibe-ban megjelenik az a nagyon sokféle dolog, amivel az Eszterházi Magyarország Alapítvány kulturális területen foglalkozik, és ebben van zene, képzőművészet, irodalom. Az irodalmi terepük a legfrissebb nekik, az Eszterházi Irodalmi Díjat tavaly alapították, és idén a podcastban veszünk föl sorra epizódokat azzal a 7 íróval, per költővel, akik az idei shortlisten szerepelnek, és akikből majd szeptember 17-én az Örkény Színházban egy nagyon jól összerakott gála esten fog kiderülni, hogy ki az idei díjazott. Szóval, hogy egész nyáron vettünk föl podcastokat, amihez sokat kellett olvasnom, és mindig rájövök arra, hogy ezt mennyire érdemes csinálni. Most ezzel nem fogok igazából újat mondani, de mégis úgy érzem, hogy el kell mondanom, mert nem hiszem, hogy én vagyok egyedül, aki nagyon nehezen illeszti ezt a tevékenységet bele a napjába, de hogy tényleg ad valami semmi máshoz nem fogható nyugalmat, meg másfajta izgalmat, mint mondjuk képet nézni, vagy nem tudom, egy ilyen videós, akármilyen jól megcsinált videós tartalmat nézni a telefonodon vagy az iPad-eden, az, amit egy könyv felett vagy egy könyvvel átélsz, hogy így nagyon, nagyon kivisz ebből a élhetetlen tempóból, amiben egyébként az ingerekkel találkozol, nem zingerekkel, hanem az ingerekkel találkozol a napodban. Szóval egyrészt mondd el, hogy hogy tudsz megtartani figyelmet egy ilyen vastag regényhez, mint amilyen a Spiró.
15: Erővel, vicc, tehát a jó könyveknél az van, hogy akarod tovább olvasni, sőt, egy picit arra vágyakozol, hogy ne legyen vége. Plusz attól függ, hogy milyen élethelyzetben vagyok, lehet, hogy csak a fél oldal után belealszom, azért nem egyszer előfordult az, hogy én dél körüli olvasáskor újra kellett olvasnom a félkönyvet, mert belealudtam, és nem emlékeztem semmire.
14: Várjál, nyár van, a Panna otthon van, már bejöttél a földekről, mert 50 fokban nem dolgozol tovább. Nem is értem, hogy hogyan ambicionálod, hogy olvas valamit, és nem az, hogy lefekszel az ágyra, és elalszol.
15: Mert hogy nagyon szeretek olvasni, meg hogy ezek a történetek előre is visznek szerintem. Csomó mindent megtudok belőlük például.
14: Az nem kérdés.
15: Meg van egy ilyen ambícióm nekem, hogy lássa az apját az a gyerek olvasni is, ne csak fűkaszálni, vagy hátipermetezni. Hát ha nem sok bizodalmam, most itt egymás között vagyunk, nem sok bizodalmam van abban, hogy ez a példa ragadós lehet, mert próbálom kérdezgetni azokat a fiatalkorúakat, akiket ismerek, hogy az olvasás nekik igen vagy nem, és inkább nem, mint igen, de hát mindegy, ha 30 éves korában fog előjönni az az emlékkép, hogy én ott olvasok egy könyvet, és nem a telefonomat csesztetem, akkor már megjöttem, úgyhogy ez sokszor igen elő, ezt tudatosan kell. A jó könyv pedig nem is kérdez, azt olvasod, mert sok jön belőle. És nem volt ez mindig így. Az első, a kislányunk születése utáni első 4 évben ez nem így volt. Tehát novellák, max. Egy oldalak. És most is úgy van, hogy periódusok attól függően, hogy fizikailag, és ez a fizikailag, ezt tényleg értsétek úgy, hogy simán van, hogy a harmadik mondatnál elalszom. És amikor olvasol egy nehezebben, ez már ugye determinál, amikor azt hallod vala egy könyvön, hogy ez nehezebben olvasható. És a Spirónál is ez, hát az olyan nehezen olvasható. Nem, csak figyelni kell. Csak értelmezni tudni kell. Meg én azt is szoktam csinálni, hogy megnézem. Ha olvasok valamiről, vagy a valakiről, és itt a Padmaliba simán oldalanként 20 hiperhivatkozás is elkélne, akkor megnézem a neten, hogy ki volt, mi volt az a csata, hol volt, és ez annyira nagy örömmel tölt el. Úgyhogy igen, van, amikor csak egy oldalt, vagy fél oldalt, de van, amikor 10 is sikerül alvás nélkül, vagy elalvás nélkül.
14: Két dolga jövök ide. Az egyik a napközbeni alvás, hogy már nem emlékszem, hogy melyik olasz kisvárosba voltunk.
15: Hogy te szegény, nem emlékszem.
14: Tényleg nem.
15: San Gimignanóba biztos.
14: Nem, mert arra nem voltunk.
15: Valami Róma, vagy mi?
14: Lényeg az, hogy kisváros. Érted? Kisváros, de egy nagyon szép kisváros, és mondjuk ilyen dél körül értünk oda. Fantasztikus azt látni, hogy effektíve kiürül, megáll az élet. Alig van bármi nyitva, üres utcákon jársz, mint hogyha az egész település elutazott volna, pedig csak az van, hogy tartják, amit mit tudom én, egy másfél évtizede úgy gondoltál a Siesta-ra, mint hogy ez van a déli népeknek ez a rögeszméje, most pedig úgy gondolsz rá, mint a túlélésed, saját önnön túlélésed egyetlen útjára.
15: Majdnem, hogy csak emlékeztetni akartalak erre a faktorra, hogy az nem véletlen, hogy ott ciánoznak délbe. Ahogy szerintem Magyarországon is ez megtörtént idén már. Az Orchestra Mendozával réges-régen akartam előjönni nektek, Tex-Mex. Ez a zenekar az, akik Arizona és Sonora megyék határán, hát tudjátok, az egyik Sonora az Mexikó, Arizona pedig az Egyesült Államok, és ennek van azért irodalma bőven, hiszen hogyha láttátok a Breaking Bad-et, a Albuquerque környékét, megfilmesítették a nem vénnek való vidéket. Ha valahol olvastatok Bolányótól kettő sort, akkor valószínűsítetően megvan az, hogy az a kultúrkör, az ott micsoda, Frida Kahlo képei. Most a hiperhivatkozásokat nem fogom tovább mondani. Az van, hogy az Orchestra Mendoza tagsága úgy amerikai, hogy igazából paszport szinten, de hogy a tagság kétharmada jól láthatóan, és ők a neveikből is erre következtetek, azért mexikói rokonság biztos van. Az a zenében, amit itt felsoroltam, filmművészetben vagy irodalomban, festészetben, az az Orchestra Mendoza zenében is, és a Currando című utolsó albumuk 2020-ban jelent meg, azóta csak koncerteznek, de azt teszik bőven, és róluk is írtam a Substack-emen már. Ha valaki pedig szeretné ezeket a zenéket fizikálisan is megfogni, akkor szerintem az egyetlen lemezbolt vagyunk Magyarországon, ez megteheti bárki ott lent Móron. Nézzük meg ezt a világot, ott kettő hasad. Az egyik csata a másik után megvan végül? Megnézted? Hát, aki nem látta, még tegye meg, azt lezenéljük most.

0: olvasmány élményeinket fogjuk megosztani. Ha nem is oda-vissza tekintetben, de beszéljünk az írott betűről is, mert nagyon fontos. Nekem sokat adnak. De talán ezt már mondtam, hogy így ez a mondat elhangzott a számból.
1: És akkor is csak helyeseltem, és csatlakoztam, és azt mondtam, hogy igen, nekem is.
0: És egyre többet és többet kínálnak azok a könyvek, amelyek a kezemben landolnak, és azt is talán már forszíroztam itt, hogy én mekkora Spiró rajongó vagyok, Spiró György. Nádas Pétertől semmit nem olvastam életemben, szégyellem magam, de nem is így alakult, elnézést kérek. Biztos, hogy a legjobb.
1: Érdekes, hogy őt mondod, mert a Nádas halála kapcsán gondolkoztam a Spirón.
0: Mindenki szerintem így van. Én is így voltam vele.
1: Hogy a Nádas halála kapcsán gondolkoztál
0: igen,
1: a Spirón?
0: Igen. Snitt, akkor visszamegyek, hogy a Padmali című utolsó nagy regényét sikerült elolvasnom. Amikor vége lett az olvasmány élménynek, megnéztem egy kritikát, és nem értem, hogy miért volt a fanyalgás a kritika kritika oldaláról, biztos az a dolguk, hogy ez azért nem olyan, meg nem üti meg, meg én mindenkinek javallom, hosszú, de olyan világtárul elétek, vagy elém is ez így volt, amelyről nagyon keveset tudtam. Táncsics Mihály életéről még annyit sem. Persze mindenkinek megvolt a Vállon kivisszük a börtönből 48. március 14-én, de az előéletéről, hogy utána mi történt, a felesége életén keresztül kapunk egyfajta képet. De ami megdöbbentő, mivel teljesen fehér folt volt a 19. századnak az a része a magyar történelemnek, ezek a részletei, amelyek kiadják az egészet. Nem a nagy panteón, nem a nagy emberek hősies tettei, hanem hogy hogyan zajlott a mindennapi élet egy olyan ember mellett, aki gyakorlatilag egy imbecilis, csak és kizárólag a saját igazában hívő, mindenki másra tevő, a forradalmi eszmét, amely az ő fejében kulminálódott, jött, ment, alakult, írásban látni szeret ember tökéletes kiegészítése volt. Tehát Táncsics Mihály biztos, hogy nem lett volna, sokkal hamarabb is beadta volna a kulcsot, hogyha Teréz nincs mellette élete végéig, és feltárul benne Pest és Buda, az egész ország Európa történelme, de azok a picik is, hogy hogyan hozzák a Duna vizéből a főzni való vizet a főzéshez, szükségeset, hogy hogyan temetik el a gyermekeiket egyiket a másik után, azt hogyan dolgozzák föl, hogy gyakorlatilag egyik nap eltemeti, másik nap már ugyanúgy kell fát szereznie valahogy, vagy amikor bújtatja Táncsicsot a megtorlás elől abban azokban az években, hogyan él túl, és arra jössz, hogy Jézus már, hogy micsoda luxusban élünk, mi az lövésünk nincs arról, hogy mi a nélkülözés. El sem tudjuk képzelni azt az életet, hogy hogyan lehetett egyik napot a másik után túlélni, hogy semmi, csak állandó adósságok, és az örök, hogy van melletted egy ember, aki nem néz se Isten, se embert, mert az ő fejében csak a forradalom van, amely biztos előre vitte, de nem is.
1: Miért nem hagyta ott ez a nő?
0: Ott számos kérdés felmerül benned az olvasóban, azért ez nem egy ilyen világ volt. Vagy nem tudom, valamit látod benne, mert Teréz is nagyon-nagyon mélyről, és hát ha úgy tetszik, akkor Táncsit csak így megemelte, maga mellé tette, de hogy az a szellemfejlődés is, ami történik benne, már Terézben az évtizedek alatt, az is óriás, és ezt a magyar politika is annak ugyanolyan volt, mint amit most látunk. Hogy ugyanaz a színház, ugyanaz minden. Mint amikor úgy az az érzés fogott el, mikor letettem az utolsó mondat után a fogságot, hogy 2000 éve egy centit nem fejlődött az emberiség semmiben, ugyanabban toporgunk, És akkor ugyanez a magyar valóságra, és én köszönöm Spíró Györgynek, hogy megírt azt a könyvet, mert így beljebb tudtam ereszkedni abban a nagy 1948-as szabadságharcban, amiről annyiféle képünk van, de semennyit sem tudunk a mindennapjairól.
1: Milyen érdekes, hogy most, hogy beszéltél erről a könyvről, meg erről a szövegről, meg a léptékekről benne, eszembe jutott, hogy amikor a Dolce Vita kiállításon a bezárás előtt pár nappal utoljára vezettünk a Tünnével, miközben már azt hiszem harmadszor vagy negyedszerre vezettünk, voltak képek, amiknél most álltunk meg valamiért először, vagy most vettünk rajta észre, vagy most éreztük, hogy ezt el kell mondani, és vannak ilyen gyönyörű nagy tájképek, ilyen igazi láttatóak, hogy úgy nagyban látsz hegyet, vizet, sok fát, romot, és hogy mégis olyan meghatva veszed észre, hogy picike figurák is milyen aprólékosan vannak kidolgozva. A virágoknak, a zöld leveleken egy-egy ilyen szúrós kis karomka oda van, hogy pont ahogy így elmondtad, hogy megmutat ilyen picike gyötrelmeket eltemetni valakit, és utána másnap újra elmenni dolgozni, onnantól a magyar tört, a Pest, Buda, az ország, az Európa, a történelem, tehát hogy hirtelen lett a fejembe egy ilyen festmény analógiája, hogy egyszerre ott lenni a pici kis mikrojelenetekbe, és azt is kidolgozni, és közben ilyen nagy távlatokat, nagy tereket megnyitni, tudni. Én azért gondolkoztam a Spirón, mert amikor a Nádas halál hírét olvastam, akkor eszembe jutott, hogy mennyire sokat lehetett nevetni a Nádassal, és hogy én a levelezésekben, mert hogy többször volt közös munkám, lehetőségem vele dolgozni, azokról kellett levelezni. És hogy azoknak is mindig volt egy ilyen ízessége és egy ilyen humora, egyébként az Eszterházival ugyanígy. És aztán élőbe nagyon sokat lehet felerődni. És az Egon művész, az Egon irodalmi díj kapcsán én többször is forgathattam, és a tévébe is jött be interjúra, és hogy nála nem emlékszem, pedig neki is nagyon jó humora van, de nem emlékszem arra, hogy vannak ilyen felszabadult, öblös, végtelen jó röhögések, hogy milyen érdekes, hogy vele ez nem volt, vagy vele, róla nem ez az első, ami eszembe jutna, pedig milyen jó humora van neki is.
0: Na látod, hogyha lenne Substack profilod, vagy oldalad, ezeket mind meg kellene írnod, én nagyon javaslom neked. Én elindítottam az enyémet, mert így az volt az elsődleges, a primér gondolatom, hogy ott van az a Rahedli sok lemez, amelynek 99%-áról Magyarországon senki nem tud semmit. Mégis ott állnak, és hogy én majd elpatkolok, akkor a pannáik eladják. Remélem. De hogy mit kezdjek azzal a bennem feszülő gondolat, nem tudom én, cunamival, ami a hallgatások közben ezeknek a lemezeknek előjön belőlem. És nagyon messze van ez bármiféle rendes szövegtől egyelőre.
1: Ezt nem, ezt itt szeretném mondani, hogy ahhoz képest, ahogy te írsz, az a figyelmetlen torlódás, topzódás, kihagyott albetűk, más mondatokban meg négy darab albetű, figyelj, az csodálatosan van, és hibátlanul megfogalmazva a
0: hát
1: Substacked.
0: Nagyon sokat szöszölök vele. Azért egy-egy poszt, az nekem egy hét. Mert valahogy képzeld el, rákerestem, hogyan kell normálisan írni ilyen Substack. A Substack egy olyan felület, ami nagyon sok mindenre jó, de a legnagyobb előnye az, hogy te direkt, ha feliratkozol, akkor nincs spam, nincsenek reklámok, hanem azt olvasod, amire szeretnél.
1: Kíváncsi vagy.
0: Erre kíváncsi vagy, igen. Az enyémnek az a címe, hogy Nesta Lemez Club Plus, így találjátok meg, és zenéről, de könyvről is a Spiróról is írok benne, mert valamiért ez, hogy hova tegyem ezt a sok gondolatot, tudod, ez van benne, hogy ránézek a lemezpolcra, és akkor azt veszem észre, hogy kiveszem, és mennyire jó lemez is, ez mind, nem tudom, 95-ös, 1936-os Benny Goodman bakelitet találtam most, hogy arról is kellene, de ez is egy nagyon jó része, hogy itt a Hello Jarban zenélhetek egy kicsit, de ott azért tudok linkelni videót, lemezt, szóval, hogyha valaki szeretne tőlem olvasni zenéről, akkor az itt ebben a Substack oldalon megteheti. És most is az lesz, hogy a következő lemezklubot, amit lent a pincében fogunk majd össze szerkeszteni szeptember 26-án, annak meg egy olyan tematikája lesz, ami azokról a zenékről szól, erről is beszéltünk már itt. Amit onnan ismersz meg, hogy a gitárosok kockás póló, vagy kockás kinyúlt inkben vannak, általában kamionos sapkában, nagyon melankolikusan lefelé néznek, sohasem tartózkodnak metal háromszög pozícióban egyszer se, nem rángatoznak, hanem állnak szomorúan a gitárjukkal. Néha dream pop, néha shoegaze, de én próbálok egy olyan ívet felrajzolni, hogy a 80-as évektől egészen az utolsó évekig, hogy van ennek a világnak azért mégis egy íve, hogy ezek a kockás inges gitárosok nem mentek ki sohasem azon az ajtón, ami nem lettek divatosak egyszer sem. Néha voltak pillanatok, amikor átütöttek egy-egy falat, és egy picit ismertebbek tudtak lenni, de mindig szubkultúra volt, mert hogy nem tudnak nagy stadionokban létezni, hiszen az ő közegük egy klub, és az ő világuk meg nem alkalmas arra, hogy nem tudom, hogy 100 000 ember ulfelmutatásra képes állapotba imádja őket. Na, és akkor reprezentálva ezt a szeptember 26-ai lemezklubunkat lent Móron a pincébe, most akkor a The National zenekar, akik egy amerikai társaság, ilyen nagyon-nagyon, hogy mondják ezt, nagyon intellektuálisak ők mindegyik tagjuk, a Buzz Blood Ohio című dalt, amelyet azt hiszem 2007-ben publikáltak, csak hogy értsétek, hogy miről szeretnék beszélni.

0: banda, para la banda.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
6: Küldted a 3 borítót, és tulajdonképpen a témafelvetéseinkben nagyon sokat leveleztünk arról, mert hát azért a nyár alatt is mi leveleztünk, megkapcsoltunk, tehát hogy ez nagyon a fejemben volt, ez a ökológiai állapot, amiben vagyunk, és ami nem, nem, nem hogy a fejemben van, hanem hogy látom, élem, szenvedek tőle, és mi is nagyon sokat leveleztünk, tehát amikor küldted a 3 borítót, akkor gondolkodás nélkül annál álltam meg, ami egy szép, zöld, harsogó vegetáció, és alatta két fehér műanyagszék, mondjuk flőrszék, amit mindenhol látsz, minden nyaralóba, nagyon kevés kivételtől eltekintve, ezek vannak. És az első érzésem az az volt, hogy igen, itt van ez a még meglévő organikus környezetünk, a természet maga, és akkor kezdjük tele hányni ezekkel a műanyagokkal. Kis csillag. Volt egy strand Triest mellett, tehát ki kell jönnöd Triestbe, városából elindulni, és van egy régi módi olasz strand, imádtuk. Belépőjegyes, és ott szügyig jársz abba, ahogy az olaszok a saját valóságukba nyaralnak. Csodálatos dolgok vannak. Most nem kezdek bele, de szeretnék erről beszélni.
7: De mondd el, léci. Csak
6: például
7: slágvortokban.
6: Van a tenger, mint fürdési opció, és van egy nagy medence, ahol úszni lehet.
7: De hát akkor ez egy ilyen strand.
6: Igen, ez egy
7: nem
6: ilyen.
7: Egy egyszerű homokra telepített, nem, privát.
6: Nem.
7: Napernyős.
6: Nem, ez egy, a Triestnél nincs is homokos strand, tehát ott kövek vannak, meg ezek a betonépített falak. Tehát vagy le tudsz menni úszni a tengerbe, amit egyébként mindenhol tudsz, ahol partszakasz van Triestbe, vagy pedig van egy nagy medence, ami tengervizes, és lehet rendesen úszni, tehát sportértéke van az úszásnak, és vannak kisebb medencék a gyerekeknek kialakítva, de nem ilyen őrült csúszda halom, mondjuk egy darab csúszda, tényleg, tehát attól már kihullik a haja, szerintem minden szülőnek.
7: Nem igaz.
6: És vannak kék-fehér csíkosra festett ilyen kis fa épületkék, ahol át tudsz öltözni, és ahol az úszható medence van, amellett van 9 vagy 10 darab zöldre mázolt, ilyen picurka, házikónál sokkal kisebb, de mondjuk egy öltözőkabinnál egy picit nagyobb, ami szerintem kihalásos alapon öröklődik ott azon a strandon, amihez be tudsz tenni asztalt, széket, ezért mi akárhányszor megérkeztünk, az asztalok már elő voltak véve a zöld házikák elé, házikók elé, fehér székek, amin ülnek 80 és 90 év közti
7: jókarban lévő.
6: Jó

0: szedelőzködni. A nénik nagyon lassan, hiszen idős emberekről van szó, átveszik a fürdő gúnyájukat, normál estibe, megállnak a kis tükrük előtt, és piros rúzsal kifestik a szájukat, megigazítják a hajukat, és előre mennek. Mint hogyha egy megbeszélt rituálé lenne, hogy mi ezekben a házasságukban megtartjuk azt, hogy mi a női és mi a férfi szerep, a bácsik viszik be a székeket, és csukják be, és a kis táskába, a kis gurulós táskába ki oldalognak a nénik után. De a nénik mindig előre mennek, és mindig a férfiaké marad ez az elpakolás. Több ilyen estét néztem végig, több, hát fie, csodálatos volt.
1: Szerintem ez ott így van most is. Én nekem olybá tűnik, csak abból tapasztalok, amit így nyáron látok azokon a helyeken, ahol mondjuk az olaszok is ott vannak, hogy a fiatalok között is ott a nők mondják meg a tutit.
0: Hát igen, de hogy ilyen soft power jelleggel.
1: Hát nem olyan soft az
0: én,
1: a power, de...
0: Én ezeknél az idős pároknál
1: jó, de
0: a
1: ott
0: soft
1: a kor,
0: power-t láttam.
1: Az már a kor. Ott már nagyon megengedőek, de mondjuk a fiataloknál az nem olyan soft.
0: Az oké, azt elhiszem. Na, szóval küldted ezt a képet, és a két fehér flörszéket, és hogy én ebben most nem a harmóniát látom, hanem ezt az ellentét. Ja, ezt az egészet azért kezdtem el elmondani, az olasz strandot, hogy tudod,
1: Mamma mia!
0: Mamma mia, majdnem elfelejtettem, hogy kint vannak nagyon sok helyen kirakva, hogy milyen halak honosak azon a tengerparti szakaszon. És képzeld el, szuper kreatív, és oda vagyok tőle. Ugyanolyan fotónak látod messziről, de ha közel mész, akkor látod, hogy azon a kis kinyomtatott plakáton hal formájúvá dizájnolták az emberek által a tengerbe bedobott hulladékot, és tehát a te szemed ehhez van szokva, hogy mindig ki vannak rakva, oda megyek, megnézem, hogy milyen fajta halacskák, jaj, de szép, jaj, de szép, jaj, de szép, és a mellette lévő plakáton hal formájúra alakítva van a műanyag palack, a gyerek pelenka, a sminklemosó, félműanyag papírka, amit beledobsz, és mindegyiknek az ajára ugyanazzal a tipóval, mint a halaknál, hogy mi a latin neve, mit kell róla tudni. Oda van írva, hogy mennyi idő alatt bomlik le, és akkor az alján ilyen nagyon diszkréten, nem harsogóan, nem akar azonnal pofán verni, de oda írja, hogy ne, ne, ne. Na, szóval, hogy küldted ezt a izét, és akkor egy ellentét párja jutott eszembe, egy Cseke Szilárd nevű festő, akinek emlékeztem arra, hogy van egy képe, ami viszont pont a harmónia maga, ahol két nyugágy, ez a régi módi, tudod, amit így lapra tudsz rakni, fa tartja, a fa mélyedésbe beleteszed a hátoldalát, és azzal magadnak állítgatod manuálisan kézetet, ki kell szállnod, át kell raknod, piros-fehér csíkos vastag vászonon ülsz, gyerekkorom, szüleim, balatoni szettjei, egy ilyen zöld mezőn, két ilyen nyugágy, vagy egy ilyen nyugágy, nyugszék, nem tudom mi ez, amiben viszont ez a régi módi harmónia van, ahol még így az anyagok összepasszolnak, és az ezt a beleülésre invitál, amit te küldtél, az megmondom, egy kicsit ilyen irritáló volt, hogy hagyjuk már ezt a rengeteg műanyagot.
1: Ahova meg tartozik ez a kép, vagy borító, az nem más, mint Bad Bunny, aki szerintem 2025-ben fogta a világot és a hátára vette. Végül hosszú évtizedek után a spanyol nyelvű előadók közül az első volt, aki Grammy díj átadáson csak is kizárólag spanyol nyelven megjelent albummal kaszált, az év albumát. Az van ugye a Grammy-nél, hogy az amerikai lemezipar saját magát ünnepli, oda általában kollaborációkban lehet spanyolul vagy más nyelven bejutni, de igazából az arról szól, hogy mekkora nagyászok vagyunk mi angolszászok. És Bad Bunny, aki az egy évtizede már jelen van, és teszem hozzá zárójelben, csak én nem vagyok ez a nagy trap, hip-hop, rap, nem tudom, a rajongó, már hogy a zenei alapok, de amit Bad Bunny csinál, ő egy puertorikai származású zenész, hát a rapper inkább, az megsüvegelendő. Már csak azért is mondom ezt, mert picit utána néztem, meg látom, azért nagyon nagy figyelemmel van a saját népére, a saját történelmére,

0: ő például azért nem folytatta le az amerikai turnéját, mert nem akarta, hogy az ICE ügynökség, Trump fedőszerve a koncertje elől vigye el az ott megjelent emigránsokat, vagy migránsokat.
1: De ezt csak gondolta, hogy lehet egy ilyen terv, vagy...
0: Ezt megcsinálta.
1: Nem, az, hogy elvinnék.
0: Erre volt példa. Erre volt példa, nem az ő koncertjén, de más egyéb latin előadó milyen koncertjén. Hajos. Azonban az utolsó lemeze 25-ben, amiről beszéltem, és ennek az érdekes rovatunknak az első ilyen tagja, amely ott a fejünkben létezik, és a hét lemeze erről szól. Hát végestelen végig egy ilyen nagy hiperhivatkozás az elmúlt 30-50 év Puerto Rico-i zeneiből és a latin-amerikai tánczenei stílusokba, és mindezt úgy összerakva, és igazából egy ilyen házasítást, hogyha már borászati szakkifejezést szeretnék használni, házasítást végzett ő a mindent mindennel, hogy teljesen oda vagyok, nem minden pillanatát élvezem ugyanúgy, mint a másik, de hogy kalapomat lengetem Bad Bunny előtt, és ahogy láttam, így Európában koncertezett idén nyáron, mindenhol ezt tették.

0: És ami külön csavar, ami nagyon tetszett, és szinte könnyekig meghatott, az múlt hét előtt volt az egész világ körüli turnéjának az utolsó két koncertje Puerto Ricóban otthon. 1 millió, vagy nem, 1,5 millió Puerto Rico igényelt jegyet arra 140 ezer helyre, tehát ilyen sorsolással lehetett jutni, és akkor mondta az első koncert elején, hogy ő nem tud elektromosságot hozni, mert ugye ott volt egy gigantikus pár évvel ezelőtt nagy hurikán, ami leírtotta az elektromos hálózat 70%-át, nem tud élelmiszert sem, nem tud segélyeket sem, ő örömet tud hozni, meg azt a mondatot, hogy bizony magunknak vagyunk, mert nem fog rajtunk senki sem segíteni, úgyhogy ahhoz a harchoz kíván sok-sok erőt ezzel a két koncerttel, amit az utolsó kettő fellépése volt a Puerto Ricói népnek, ami kell ahhoz, hogy a napokat túl lehessen élni, mert tényleg nagyon nagy a gazdasági probléma. Nem megyek bele, nem ide tartozik. Ha valakit érdekel, úgyis utána nézd. És a Nueva York című gigantikus nagy slágere az, amivel én igazából szeretnék is elköszönni, mert itt a vége a mai műsorunknak. És annak az eredőjével, ugyanis ennek a Nueva York című dalnak az alapját az 1972-ben megjelent El Gran Combo de Puerto Rico nevű máig működő salsa zenekarot, Dél-Amerikában, Közép-Amerikában ők híresek. Egy dala a salsa Nueva York adja, tehát ez egy ilyen omázsszerűség, nagyon tetszik. Az eredeti is, meg amit a Bad Bunny készített, már csak annyival tartozunk, hogy pár nap múlva kint lesz, ahogy ez az adás elhangzik a podcast felületeken, hétvégén meg tudjátok vasárnap hallgatni az ismétlésben, tudtok minket követni, a Nórát az Instáján, engem a Substacken, ezt a Lemez Club Plus. Nagyon szép hetet kell, nem?
1: Igen.
0: Nagyon elsőre, szép hetet, elsőre. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezetőt. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtott a térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gleccser szakadás, majd jég, törmelék és sár lavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tó medrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Saját bevallása szerint a jazz, a blues, a chanson, a közel-kelet zenei világa, a tangó és a Sex Pistols voltak hatással Arthur Ashe-ra, aki egyébként a 70-es években népszerű francia rockzenész Jacques Higelin fia. Pápua Új-Guinea szigete nem szerepel a művész inspirációinak hosszas listáján. 2014-ben mégis megjelentetett egy Les Papous C'est Nous, azaz Mi vagyunk a pápuaiak címre hallgató dalt. A szürreális szerzeményben a népcsoport, a modern társadalomból való kivonulás, a belső vadság és az örömteli anarchia szimbóluma lehet. Nem meglepő, hogy a szövegben említés szintjén egy Sex Pistols tag is felbukkan. Sid Vicious, imádkozz értünk szegény bűnösökért, kéri többször is a szerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: CeeLo Green korábbi kísérőzenésze és Lenny Kravitz egykori előzenekara számára a határ a csillagos ég. Ezt jobb, ha szó szerint értjük. Ugyanis Curtis Harding 2025-ös negyedik albumának főhőse egy astronauta. A Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt című konceptlemez cselekménye szerint a kapitányt felfedező útra lőtték ki a világűrbe, ahol azonban csak szerelmére tud gondolni, akinek iránymutatását borzasztóan hiányolja az űr jéghideg csendjében. Még szerencse, hogy a The Power szólos diszkóritmusai a kozmosz legtávolabbi pontjait is felforrósítják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Temesi Blanka gimnázium alatt tanult meg gitározni. Először csak feldolgozásokat énekelt, aztán elkezdett saját szövegeket is alkotni. A legkülönbözőbb témák érintették meg. Őszintén beszél a hibáiról és vágyairól is. Dalaimat nem mondanám vidámnak, de szeretem a kihívást, hogy a szomorú szöveghez boldogabb, táncolósabb dallamot találjak ki. Fontos, hogy ne legyenek semmit mondóak szövegeim. Még a legegyszerűbb témák mellé is becsempészek egy-két sort, amelytől mélyebb értelmet kap a dal. Vallja az énekes dalszerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bingy Lin egy fagylaltos kocsiban született útban a kórház felé. Innen felvett művész neve is, ami kínaiul jégkrémet jelent. A színpadi show is e téma körül forog. Képzeljétek el, hogy amint felcsendül a következő dal, jégkrémet osztogató, bikinis csajok jelennek meg a közönség soraiban. Hatásvadász megoldás, mint ahogy a most következő AC/DC átirat is. De működik, és szeretjük is. Akár csak a jégkrémet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A legendás amerikai jazz trombitás és énekes Chet Baker iránti tiszteletből vette fel a Chet Faker művész nevet 2011-ben egy ausztrál énekes dalszerző. Mivel Faker bő egy hónappal Baker halála után született, egy ideig tartotta magát egy rajongói konteó, miszerint kedvencük valójában a jazzzenész utolsó eltitkolt fia. Az ifjabb Chet nem foglalkozott az összeesküvés elméletekkel, csak kieresztette szólos hangját olyan elektronikus alapú trackeken, mint a Talk is Cheap, a Gold vagy a Far Side of the Moon. A zenész ezzel párhuzamosan két másik projektet is pörget. Születési nevén Nick Murphy-ként kísérletezősebb elektronikában utazik. Nick Murphy and the Program elnevezésű formációjával pedig leginkább az élő hangszeres indinek hódol.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország észak-keleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és észak-keleti tájakon van esély.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Baby Huey művész nevű soulzenész, a Baby Huey and the Babysitters frontembere, az első szólóalbumán dolgozó James Ramey újra és újra elolvasott egy cikket 70 októberében. Az írás két akkoriban eltávozott önpusztító zenészről, Janis Joplinról és Jimi Hendrixről szólt, akik csatlakoztak a 27-esek klubjához. Napokkal később Ramey is elhunyt drogtúladagolásban. Klubtag nem lett, mert csak 26 éves volt. A Baby Huey Story, The Living Legend posthumusz lemez 71-ben jelent meg. Az albumon szereplő Hard Times-t olyan soul nagyságok dolgozták fel, mint a szám szerzője és a lemez producere Curtis Mayfield vagy John Legend a The Roots együttessel közösen. Hangmintaként sok rap dalban felhasználták, sőt az Accept zenekar révén metal átirata is készült.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A jerky route kifejezés jelentése a kézenfekvőnek tűnő szó szerinti fordítás ellenére nem kiver vagy kiráz, hanem kibök. Jerky route. Bögd már ki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felkiáltójel valamennyi latin ABC-t használó nyelvben felkiáltás, felszólítás, óhajtás, kívánság, vágy, parancs, tiltás és kérés jelölésére szolgáló írásjel. A brooklyni Csik-Csik-Csik zenekar név választását az Istenek a fejükre estek című film inspirálta, amelyben a busmanok szájpattogása a vásznon felkiáltójelekkel volt feliratozva.

0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3-4 hétkor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkaba, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elefánt a nyugalom, a béke szimbóluma is. Az elefánt együttes zenéjét azonban nehéz ilyen könnyen bekategorizálni. Jellemző rá a lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt. Egy kis punk, egy kis szihedélia, néha elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Az elefánt hosszú évek óta az első magyar zenekar a Kis Pál és a Quimby után, amely a dallamokat, gondolatokat finom humorral is átszövi, fogalmaz az írástudó kritikus.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Előfordul, hogy egy pizzéria étlapjáról nem csak harapnivalót, hanem művész nevet is választ magának az ember. Így lett egy húsimádó pizzára vágyó lányból Big Pig. Az előadó szerint a nagy malac, mint név, azért is szerencsés, mert így rendetlenül és cukin is viselkedhet a színpadon, ahogy éppen kedve tartja. Az írországi születésű, Spanyolországban fölnőtt, de Angliában alkotó Big Pig hol énekel, hol rappel, hol angolul, hol spanyolul, ezért igazán jól áll neki egy ilyen szeleburdi név, amelyet annak ellenére is megtartott, hogy a húsimádás korszaka véget ért nála, ugyanis időközben vegetáriánus lett. 2020-ban kiadott kislemeze, a Switch, a művésznő angolul éneklős felvételeinek sorát erősíti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kiközösít a Kamu közegem, énekel negyedikes élményekről Lori a kisasszonydal szövegében, ahol azt is részletezi, hogy testsúlya és túl rövid haja miatt nem nézik kisasszonynak. Itt nem csupán a költőjén szólalt meg. A dalszerző énekesnő szerint a sorok emlékeinek mozaikjaiból álltak össze. A 21-es kikeltetőn felbukkant előadó művész azóta a Colorado-n, a Fishing on Orphan és a Szigeten is koncertezett. Az első magyar Spotify Equal Global nagykövetként pedig már a New Yorki Times Square óriás kivetítőjén is szerepelt. Hajrá, Lori! Így szép utólag revansot venni a kiközösítő osztálytársakon!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
4: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
3: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Márko Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Hiszek abba, hogy a jelmez az nem csak egy karaktert kifejező öltözék, ahogy mondjuk egy hagyományos színházban, mint alkalmazott művész használom, hanem ugyanúgy lehet dramaturgiája, története, humora meg tud változni a színpadon, és én folyamatosan azzal kísérletezek, szintén experimentális előadásokon és performanszokon keresztül, hogy hogyan lehet a jelmez köré építeni egy előadást, és hogyan lehet főszereplőként használni a jelmezt.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina, a Magyar Kortárs Színház meghatározó vizuális alkotói, mindketten dolgoznak független produkciókban és közszínházakban is. Mindketten régóta kötődnek a Jurányihoz, sőt, közös alkotó csapatban is dolgoztak a Végtelen Dűne című installáción, amely 2019-ben a prágai Quadriennálén a világ egyik legfontosabb szcenográfiai eseményén díjat nyert. Kálmán Eszter látványtervező, díszlet és jelmeztervező, valamint rendező, tanulmányait a University of Bristol színházi szakán végezte, majd hazatérése után gyorsan a magyar független színházi közeg egyik fontos alkotójává vált. Pályája során számos meghatározó előadáson dolgozott látványtervezőként, többek között a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Trafó és más fontos műhelyek produkcióiban. A Jurányi Ház indulása óta annak egyik meghatározó alkotója. Az utóbbi években rendezőként is egyre hangsúlyosabban jelen van. Olyan előadások fűződnek a nevéhez, mint a Szóvirágok, vagy a Staféta programban bemutatott A tó. Nagy Fruzsina jelmeztervező, vizuális alkotó és oktató, a Magyar Kortárs Színház egyik legismertebb jelmeztervezője, független színházi produkciókban és a nagy hazai közszínházakban egyaránt dolgozik. Tanulmányait Londonban szerezte, majd a Magyar Iparművészeti Egyetem textiltervező szakán szerzett diplomát, később a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskoláját is elvégezte. Ötször kapta meg a Színi Kritikusok díját, a legjobb jelmeztervezésért munkáit több rangos szakmai elismeréssel is díjazták. Legújabb munkája az Aliz, Enged szépen, hogy megegyelek című előadás jelmezvilága, amely szeptember 8-án debütál az Átriumban. Sziasztok! Ti hol találkoztatok először? Én említettem ezt a prágai 2019-es közös produkciót. Ez volt az első alkalom, hogy bármi közös van az életetekben?
3: Én tudom, hogy mikor beszéltünk először életünkben.
1: Na, akkor jó van, én nem tudom. Mondjad.
3: Mert ami a nagy közös pont a munkásságunkban, hogy mind a ketten a Tápszínházban kezdtünk el dolgozni.
1: Ez így van.
3: És amikor én a Tápszínházhoz kerültem, addigra a Fruzsina már nem volt ott, de elő kellett venni valamelyik előadáshoz, még egy blue boxhoz egy anyagot, egy kék anyagot kellett felkutatni, és akkor felhívtam a Fruzsinát, akitől én akkor még így remektem, hogy ő egy nagyasszony már akkor. Persze eszmetlen közvetlenül és kedvesen segített, és meg is lett az az anyag. De ez volt az első beszélgetésünk telefonon, én mint asszisztens hívtalak fel.
1: Tényleg, wow, én erre egyáltalán nem emlékszem, de ugye volt közöm a Blue Boxhoz, úgyhogy azt hiszem, hogy a Pesti Esti kapcsán.
3: Így van. A Pesti Esti is Blue Box anyagodat kerestem.
1: Igen, de én is a Tápszínháznál kezdtem, és Vajdai Vili volt az első, aki így engem felkarolt, és valahogy így belerángatott a független színházak világába, és... Hát aztán, nem tudom, jó pár év után úgy gondoltam, hogy jó, akkor ez most egy jó kis ugródeszka volt, és kipróbálom, milyen a közszínházak világába, illetve egyéb más alkotókkal dolgozni.
2: Hát ha már mondod, hogy egyéb más alkotókkal, a Végtelen Dűne is egy ilyen produkció volt, hogy jó néhányan összeálltatok, és aztán abból egy nagyon sikeres, díjnyertes dolog jött létre. Hogy emlékeztek vissza erre a közös munkára?
3: Hát a Dűne az egy unikum a pályánk során, egyrészt azért, mert ugye a tervezői lét alapvetően egy alkalmazott terület, tehát rendezők és rendezői koncepciók mentén dolgozunk, de hogy mind a ketten elkezdtünk rendezni, pont az ebből való elvágyódás, vagy a függetlenség függetlensége gondolat mentén, és a dűne is egy tervezők, videótervező Juhász András, hangtervezőnk a Keresztes Gábor, és a Balázs Juli díszlettervező volt még, tehát így vagyunk ötten ebben, mint alkotócsapat. És hát ez is egy ilyen vágy, hogy csak magunk mit csinálunk, ha nincs fölöttünk egy rendező. De számtalan közös pontunk van még a Fruzsinával egyébként, az egyetemen is oktatunk mindketten, a Fruzsina témavezetőm a doktori iskolában.
1: Ami nagyon izgalmas.
3: Szóval teljesen összefonódtunk már.
2: Igen. És mi a témád a doktori iskolában?
3: A látványtervezés oktatásában a gondolkodás fejlesztése, tehát az absztrakció készségének fejlesztése. Ezt kutatom.
2: És te, mint témavezető, mit gondolsz erről?
1: Hát én rengeteget tanulok az Esztertől ennek kapcsán, és szerintem így nagyon jól tudunk így brainstormingolni, meg amikor mondjuk elbizonytalanodik, akkor szerintem jól jön az, hogy én ott vagyok, és akkor valami irányt mutatok, vagy tanácsot adok neki, mint egy külső szem. Egyébként a dűnébe is eléggé én egy ilyen külső szem pozícióba voltam a másik négy alkotó mellett, és valahogy így jól, szerintem így jól kiegészítjük ebben egymást.
2: De a külső szem, ez mindig izgalmas, hogy benne vagytok egy alkotói folyamatban, és azt abból egy kicsit kilépni, és megnézni kívülről, hogy az mit ad. Sokszor igénybe vesztek ilyen típusú tanácsokat, vagy mentorálást?
3: Én azt mondanám, hogy nem mindig van rá szükségünk, de az is eszembe jut, hogy az szerintem nagyon szerencsés, hogy most ez a generáció, vagy most egy kicsit plusz-minusz generáció, tehát ez a társaság, akik ma azt hiszem, hogy a kurrens tervezők Magyarországon, hogy nagyon jó viszonyunk van egymással. Egyrészt az egyetemi közeg miatt, hogy majdnem mindannyian tanítunk, másrészt ugye találkozunk munkákban, ha én díszlettervező vagyok, van mellettem egy jelmeztervező, nem mindig csinálom együtt a kettőt, tehát párokban alakulunk, plusz a Magyar Látványtervező Társaságban is egy nagyon jó közösség kezd kialakulni, annak én vagyok az elnöke, a Balázs Juli is az elnökség tagja, de vannak ott még nagyon sokan aktív résztvevői ennek a szakmának, és ezért tulajdonképpen baráti alapon látjuk egymás munkáját, és tudunk hozzászólni. Nem feltétlenül ennyire official ez a külső szem, vagy hogy megkérek valakit, hanem nagyon organikusan működik az, hogy egymás munkájához hozzá tudunk szólni.
1: Hogy ugye én is szoktam rendezni ilyen látványszínházi performanszokat, mondjuk leginkább így jellemezném, ahol én mindig a jelmezt teszem fókuszba, és nem mindig egyedül csinálom ezt, tehát valamikor felkérek társrendezőt, mert azt érzem, hogy nekem valahogy sokkal izgalmasabb egy párbeszéd egy másik alkotóval, és hogy mi lesz annak a végkimenetele, mint az, hogy én mondjuk leuraljak egy terepet, és azt mondanám, hogy az én ötletem valósuljon meg, úgy, ahogy én akarom, tehát valahogy nekem sokkal izgalmasabb az, hogy csapatban dolgozni, és ilyenkor is igazából a társrendezővel külső szemei vagyunk egymásnak. Tehát nekem ilyen rendező párom volt a Láng Anna Mária, többször is Halas Dóra, a Soha Róza kórusnak volt a vezetője, és amikor a catwalk koncerteket csináltuk, akkor azt mindig együtt csináltuk, és én szeretek egyébként így párban dolgozni, egymást inspirálni.
2: Vizuális alkotók vagytok mind a ketten, és most arra lennék kíváncsi, hogy így egy kicsit avassuk be a rádió hallgatókat abba, vagy hát videónézőket abba, hogy dolgozik egy vizuális alkotó. Tehát mi az első dolog, ami történik, hogy a fejetekben egy kép van, egy szöveg van, egy történet van, egy Excel tábla? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát nekem mindig van egy ösztönös érzetem, ami vagy már akkor jön, amikor csörög a telefon, felveszem, látom, hogy a rendező hív, elmondja, hogy csinál valamit, elvállalom-e, és akkor elkezdi pedzegetni, hogy mi az. Nekem már van, hogy akkor megjelennek ilyen. Én ezt még nem hívnám mondjuk vízióknak, De ilyen fura érzetek, amik már esetleg van színe, vagy formája, vagy csak egy világ bejön, és akkor természetesen, amikor elkezdek az anyaggal foglalkozni, mondjuk olvasok hozzá, ha már létezik a forgatókönyv, vagy a színdarab, vagy valamilyen kivonat belőle, akkor onnantól kezdve kikapcsolhatatlan az agyam. És nagyon veszélyes is, mert ha már egyszer így rápörgök, akkor nagyon nehéz abból kiszállni, vagy nemet mondani, mert néha előbb elindul az alkotói folyamat az agyamban, mint hogy egyáltalán mérlegelném azt, hogy nekem belefér az életembe, felelősségteljesen el tudom-e vállalni, és akkor jön egy ilyen nagyon nagy tipródás, amikor mondjuk ütközik ez a kettő, és már elindult valami.
3: Engem mindig valami probléma érdekel, azt hiszem, de most egy picit talán külön is választom azt, amikor valami saját előadásom készül, mert ott valóban ténylegesen csak kísérleti előadásokat csinálok, tehát a rendező szó az lehet, hogy helytálló, de nem a klasszikus értelemben, általában nonverbális előadások, tehát ténylegesen egy színházi probléma érdekel, hogy azt hogy lehet megoldani, hogy lehet zajokból, zörejekből történetet felépíteni például, megérti a néző, milyen az. Most ebben nem is feltétlenül megyek bele, de hogy egy ilyenfajta probléma elkezd nagyon tulajdonképpen viszketni, úgy mondanám, és akkor azt addig kísérletezem, vagy addig nézegetem, amíg talán lesz belőle egy előadás. Tervezőként nagyon hasonló, mint amit a Fruzsi mond. Tehát pláne, hogyha egy erőteljes rendezői koncepció van, akkor az azért irányít, vagy az ad egy kiindulási pontot például, hogy ma akarja, vagy korabelit kell csinálni, vagy mi érdekli abból az anyagból, milyen társadalmi probléma. Azt mindig megvizsgálom, hogy ez miért érdekes ma. Tehát tök mindegy, hogy hova helyezzük, hogy ma, amikor én beülök ezt megnézni, akkor nekem ez miért lesz érdekes azon kívül, hogy egy szép mesét megnézek, szép díszletbe, szép jelmezben. Tehát azt hiszem, hogy a maga a színházi forma érdekel leginkább az összes tervezésben.
1: Én még erre a rendező kérdésre reagálnék, hogy pont Esztertől kérdeztem egyszer, hogy mondanak, hogy mi mik vagyunk. Én nem szeretem ezt leírni, hogy rendező, de hát végülis amit elvégzek, az a munka, az a rendezés. De hogy, és akkor mondta, hogy hát ő mindig azt írja be az önéletrajzába, hogy theater maker. És akkor ez nekem annyira tetszett, hogy utána mondta, hogy akkor ezt hagy lopjam el tőled, és akkor visual theater makernek hívom magam nagyon sokszor, amikor külföldön megkérdezik, hogy én mégis akkor mit szeretnék, hogy hogyan írják ki, hogy most én nem csak tervező vagyok egy produkcióban. Mert nagyon nehéz ezt így egyébként behatárolni. Van, azt hiszem, hogy Izraelbe tanítanak olyan direkt, hogy vizuális színházrendező szak. Tehát ahol teljesen nonverbális és abszolút a vizualitás a fő sorvezetője az előadásoknak, meg a rendezéseknek, de szerintem itthon ennek nincs semmiféle hagyománya.
2: Ez téged is izgat, mint Esztert?
1: Nagyon izgat, igen. Tehát engem iszonyatosan izgat az, hogy abban nagyon különbözünk, hogy én nem merek díszletet tervezni. Tehát egy picit belekóstoltam, tanultam Angliában, de aztán, ahogy szépen felvezetted az elején, az Iparművészeti Egyetem textil szakán diplomáztam, és valahogy az egyértelműen a jelmez felé tolt engem, meg nagyon szeretek az emberi testtel foglalkozni. Tehát nálam azért a jelmez az a fő hangsúly, és én abszolút hiszek abba, hogy a jelmez az nem csak egy karaktert kifejező öltözék, ahogy mondjuk egy hagyományos színházban, mint alkalmazott művész használom, hanem ugyanúgy lehet dramaturgiája, története, humora meg tud változni a színpadon, és én folyamatosan azzal kísérletezek, szintén experimentális előadásokon és performanszokon keresztül, hogy hogyan lehet a jelmez köré építeni egy előadást, és hogyan lehet főszereplőként használni a jelmezt.
2: Főszereplőként használni, tehát hogy nem beleolvad az egész történetbe, nem a történet viszi a szállat, hanem a vizualitás erősebb?
1: Igen, tehát, hogy még mondjuk, amikor hagyományosan jelmezt tervezek, akkor szerintem akkor jó a munkám, ha szinte észre se lehet venni, hogy valakin jelmez van, csak mondjuk azt érzi a néző, hogy fú, most valahogy olyan nagyon különleges volt, amit látott, vagy stimmelt, vagy hogy még hozzáadott valamit ahhoz a karakterhez. De amikor a saját előadásaimat csinálom, akkor én kifejezetten a jelmezből indulok ki, tehát engem is mindig valami konceptuális dolog érdekel, mindig van valami ötlet, valami kiinduló pont, és utána a jelmezeimhez képest találom ki, hogy azt kiviselje, hogy viselje, milyen zene legyen alatta, mit csináljon, mi történjen vele.
2: És mit szólnak ehhez más rendezők? mert hogy érzem a különbséget a kettő között, hogyha dolgozol egy rendezőnek jelmeztervezőként, vagy ha te rendezel, és a jelmez a hangsúlyos.
1: Nagyon ritkán már előfordult az, hogy láttak ilyen saját önálló munkáimban mondjuk egy jelmezt, és akkor azt kérték, hogy azt valami olyasmi hasonlót tervezzek az előadásukba, de azért amikor rendező mellett dolgozom, akkor egyértelműen nekem az a feladatom, hogy az ő vízióját próbálja minél jobban megvalósítani a jelmezekkel. Tehát én ott abszolút alkalmazott művésznek érzem magam, még akkor is, hogyha alkotótársként kezelnek, és esetleg én adom bizonyos dolgokhoz az inspirációt, de az egy teljesen másfajta alkotói folyamat számomra.
2: Te is másképp tervezel, hogyha te rendezel?
3: Hát mindenképpen, de hát ugye én is kísérleti előadásokat hoztam létre, amik ugyanígy, tehát mivel nincs benne szöveg, ezért automatikusan minden audiovizuális jel kerül előtérbe. De még az angol diplomamunkám is erről szólt, hogy hogyan lehet színész nélkül, vagy ember nélkül történetet mesélni, tehát csak fény, hang, mozgó díszletek, textilek, tehát a szcenográfia életre kell. Ott még elbuktam, de aztán utána még itt is a Trafóban volt egy Hamupipőke című előadásom, amivel már az emberi formát megengedtem magamnak, de ember még nem jött színpadra. Aztán ezt elhagytam, de ez iszonyú jó tanuló pénz volt, hogy egyszerűen ezeknek a színházi eszközöknek van saját ereje, történetmesélő ereje és szerepe, és ezek aztán utána a tervezői munkánkban nagyon hasznosak ezek a kvalitások, amiket ott megtanulunk.
2: Mivel megy el a legtöbb időtök egy ilyen folyamatban?
3: Van olyan rendező, például mondjuk Tarnóczy Jakab, akivel a nulladik pillanattól együtt lehet dolgozni valamin, és lesz ezerféle verzió, mert ahogy halad ő az anyagban, vagy az adaptási folyamatban, úgy halad a tér is, és majd egy ponton becsatlakozik hozzá a jelmez, de sokszor már az elejétől kezdve tud a jelmez is együtt gondolkodni. És van olyan rendező, mondjuk nem tudom, Alföldi Róbert, akivel mindketten dolgoztunk, akivel meg nagyon gyors a munka, tehát ott van egy nagyon konkrét rendezői koncepció, arra hozzuk a nagyon konkrét terveket, és ő annyira látja, hogy mit akar, hogy pikpak.
1: Tehát én is szerintem, meg Eszter is, mi az utolsó pillanatig dolgozunk, tehát nekem a premier előtt 5 perccel van vége a munkaidőmnek, azt gondolom, mert teljesen megváltozott a világ, tehát együtt kell szinte lélegezni a produkcióval, tehát folyamatosan követni kell, hogy ez volt szerintem a nagy vízválasztó az én szakmai karrierembe, amikor eljutottam arra a pontra, hogy ezeket én nagyon könnyen el tudom engedni, és egyáltalán nem kerekedik felül se az ego, se az önsajnálat, hogy jaj, mennyi munkát beletettem ebbe, és mennyi energiát, hanem ha azt érzem, hogy az jobb lenne anélkül, akkor akármennyi munka van mögötte, én onnantól kezdve azért harcolok, hogy az ne legyen.
2: Egy rövid szünetet tartunk most, aztán folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
4: Mutasd, mi szépet hallgat!
0: Rádió Café, van barátod!

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sírálj!
5: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeimmel Kálmán Eszter és Nagy Fruzsina, mindketten a Jurányi generáció tagjai, ha lehet így folytatni, hiszen a Jurányi indulásától jelen vagytok a ház életében. Szerintetek, hogyha valaki mondjuk 20 percet töltene, vagy többet, a Jurányi folyosóin, milyen ma a független színházi szcéna?
6: Hát mindenképpen sokkal szegényebb és csupaszabb, mint nem tudom, 15 éve, de még mindig egy színes, nyitott, jókedvű helynek néznek ki. Szerintem, ha bejön valaki, az mindenképpen csupa jót fog érezni. Tehát egyszerűen van egy légkör a házban, ami maga a szabadság.
7: Kedves fogadtatás, mindenki mindenkit ismer, tehát nem tud elsétálni úgy a büfébe, ott egyikünk se, hogy ne köszönnénk valakinek, ne kérdeznénk meg, hogy vagy, és akkor ez nem egy ilyen angolos, hogy vagy, hanem tényleg érdeklődő, hogy vagy. Úgyhogy nagyon jó kis közösség van ott.
5: Ugye Eszter, mondtad, hogy változott minden, de hogy a szabadság meg a kísérletezés az megmaradt.
6: Kevesebb a résztvevő a független szférában, abban biztos vagyok, vagy legalábbis akit látunk, az kevesebb. Biztos, hogy kevesebb is a produkció. Tehát egyszerűen a forrás hiány az térdre kényszeríti a kísérletezési kedvet. Azt sem kell elhallgatnunk, hogy amikor mi független alkotóként saját előadásokat hozunk létre, akkor abban hasznunk, profitunk nem igazán van. Tehát,
7: sőt.
6: Tehát, hogy mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint tervezők megengedhetjük magunknak, hogy egyébként néha napján kiéljük ezt a vágyunkat. De aki nem dolgozik közszínházban, nincs egy másik színházi szakmája, hanem mondjuk így pusztán független alkotó, annak igen, igen nagy nehézségei vannak mostanság, vagy az elmúlt x évben. És ezért gondolom, hogy talán csökkent ez a kísérletező kedv?
7: Kimaradt a felsorolásból, hogy mi mindketten azért dolgozunk külföldön is. Néha nagyon nehéz ezt összeegyeztetni nekem, pláne a tanítással, meg a családdal. Ugye mindkettőnknek van gyereke, illetve nekem kettő is, és, de mégis meg kell hozni ezt az áldozatot, mert azt hiszem, hogy azon kívül, hogy egy olyan alkotói szabadságot tapasztalok meg külföldön azáltal, hogy mondjuk megvan az anyagi forrás arra, hogyha kitalálok bármiféle izgalmas, mondjuk én esetemben jelmezt, vagy kiegészítőt, akkor ott nem ütközök olyan falakba, hogy mondjuk mint itthon, pláne a függetleneknél, hogy hiába zseniális az ötlet, egyszerűen teljesen irreális, hogy ez megvalósuljon, mert egyszerűen nincs rá pénz. És akkor ezek a külföldi munkák viszont lehetőséget adnak arra, hogy itthon, amit az Eszter is mondott, hogy teljesen profit nélkül, tehát sőt saját zsebből is kísérletezhessünk, mert közben nekem meg az a lételemem. Szóval én nem tudom elképzelni azt, hogy ezt valaha abba hagyjam csak azért, mert nincs rá pénz.
6: Kőszínház szemben a független produkciók létrehozásával hol vagytok bátrabbak?
1: Hát azért, a Kőszínházban azért vagyok bátrabb, mert ott van rá forrás, hogy bátor legyek igazából, de...
7: Ötletekben a saját dolgaimban vagyok, azt hiszem a legbátrabb, mert ott ugye nem kell elszámolnom senkinek, aki felettem áll, illetve nem kell megfelelnem, csak a saját őrült elvárásaimnak. Én nem hiszem, hogy ezt tudnám folyamatosan csinálni, mert közben meg egy iszonyú nagy felelősséggel jár, ami egy nagy teher, és az ember persze fél, meg szorong, hogy jó lesz-e, amit kitalált, meg egyáltalán tetszik-e másoknak, vagy ha azt mondom, dacba, hogy jó, akkor nem érdekel, hogy mit szólnak mások, de azért leginkább én a saját magamnak vagyok a legnagyobb kritikusa, tehát ha nekem valami nem tetszik, akkor meg tudom őríteni magam utána. Nem tudom, ezzel hogy vagy, de alkalmazott művészként dolgozom rendező mellett, ott ez a felelősség, ez ugye megoszlik.
6: Úgy emlékszem, hogy minden egyes premiéremen állok a trafóban fönt a pultban, és nézem, ahogy jönnek be a nézők, és teljesen rosszul vagyok, tehát mintha pucéran kéne kiállnom a színpadra. Mm. Tehát nagyon rossz érzés. És olyankor azt gondolom, hogy nem éri meg. Hogy nem. Az utolsó ilyen munkám, a Domestic Noise, amit a férjemmel Friedenthal Zolival csináltunk, ami csak az örej zaj, és elmesélte a kapcsolatunkat, ez még pre-gyerekvállalás, és hogy abban ugye színpadra mentem, mert azt gondoltam, hogy ez azért nagyon furcsa lenne, ha ott van a férjem, akivel együtt egy kísérleti próba folyamat alatt kitaláljuk ezeket az örejeket, és utána megkérek valakit, hogy álljon be a helyemre, és az egyébként egyel jobban ment, és szerintem van köze ehhez, amit a Fruzsi mond, és azért nem valahogy az, hogy én oda ténylegesen kitettem magam a színpadra, az kevésbé volt ijesztő, mint fönt állni, és azt érezni, hogy semmilyen ráhatásom nincs már arra, ami ott történik. Viszont embereket, alkotókat, barátaimat olyan helyzetbe hozok, hogy ők viszont kirakják magukat az én idióta ötleteim mentén, és én azt utána már csak kintről nézhetem, és nem tudok semmit csinálni.
7: Én nem tudom, pont fordít vagyok, hogy néha úgy hozza a sors, hogy valahogy valamilyen szinten mégiscsak benne kell lennem. Nem hívnám szereplőnek, de mégis mint közreműködő az előadásban, és én nagyon lámpalázos vagyok ilyenkor. Van például most egy olyan performance, amit Góbi Ritával hoztunk létre, és a fájdalomról szól, és egy szóló tánc, ahol felfújódós, ilyen fájdalomzsák-szerű jelmezek, díszletelemek vannak, és azt én egy ilyen távirányítóval mozgatom, tehát hol kibekapcsolom a ventilátorokat, ezért ezek mozognak, szuszognak, és duettet táncolnak a Ritával az előadás közben, és hát én nem tudom, 150-szer elpróbáltam akár otthon is, hogy mikor melyik gombot kell nyomni. 4 gomb van, tehát borzasztó egyszerű az egész, 4 ilyen elemet mozgat, és így is mindig azzal, hogy annyira el tud varázsolni, hogy nézem közben, mit csinál a Rita, hogy beszipkáz, teljesen is elfelejtem megnyomni megfelelő időben megfelelő gombot, nekem ez mindig borzasztó stresszes, hogy van egy ilyen feladatom még, ami, az előadás közben is az én feladatom. Még Halász Péter belerendezett egyszer a Katonában a Nosferatu darabba, csak annyi volt a feladatom, hogy egy döglött műpatkánnyal a számban, ilyen kicsit vámpírnak fölöltözve menjek keresztül a színpadon, és elindultam az egyik végébe, és egyáltalán nem odaérkeztem, ahova kellett volna. Úgyhogy ott bebizonyosodott számomra, hogy igen, én maradjak csak a másik oldalon.
5: És szerintetek mit tud egy vizuális alkotó rendezőként, amit egy sima rendező nem?
7: Hát egyértelműen a vizualitást helyezi fókuszpontba, és mondjuk, ha egy hierarchikus rendszert veszünk, akkor nekem a piramis csúcsán van akkor a jelmez, meg a vizualitás, és alárendeződnek az egyéb dolgok, és egy klasszikus rendezésben meg ez egyáltalán nem így van. Ott abszolút egy ilyen két szinten lejjebb áll a jelmez, mint a rendező, meg van a helye, valakiért még én felelek, tehát mondjuk a fodrásztárért, az öltöztetőkért, esetleg a kelléknek is egy része hozzám tartozik, de én ugyanúgy utána fölfele is felelek. Szóval egészen más szerintem.
6: Szerintem ez amúgy egy nagyon konvencionális berendezkedés, amit most a Fruzsi mond, ami abszolút így van, és szerintem a magyar színházi gyakorlatban egyértelmű, de azért már itt is van egy-két alkotó, aki nem így

0: is tulajdonképpen, de azért, hogy szerintem most már ez vegyül, vagy feljön, vagy ez az út minden esetre, mert egyszerűen már nem elég a szöveg, vagy az csak valami olyan kis érték marad, vagy egy skanzen lesz majd az, ami a vizualitást nem tekinti egyenrangú partnernek.
1: Amikor például a Soharóza kórussal és Halas Dórával dolgoztam többször is, akkor megpróbáltuk valahogy úgy felépíteni az előadást, hogy a zene meg a vizualitás az egyenrangú legyen, tehát az uralkodó. És ez nekem nagyon izgalmas volt a próba folyamatban, hogy volt, hogy én jöttem mondjuk egy nagyon erős vizuális ötlettel, és az inspirálta őt valami zenére, amit talált, szerzett, átírt hozzá, de volt fordítva is, hogy mondjuk átküldött egy ilyen fölénekelt hangszketcset, amit én aztán hallgattam lupolva, és aztán hagytam, hogy az valamit elindítson bennem, és hogy ez az egymás hullámán való szörfözés valahogy egy egészen érdekes kísérleti produkciót tudott létrehozni.
2: Az Aliz esetében mennyire markáns a látvány?
1: Szerintem a jelmez fronton nagyon, úgyhogy én nagyon izgatottan várom, hogy végül mi lesz a végeredmény. Már volt egy munkabemutatónk, ahol leteszteltük, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem. Tehát ahhoz képest, hogy egy független produkció, és viszonylag kis költségvetésű, nagyon nagy hangsúlyt kap szerintem a jelmez, és a hajak, sminkek, kiegészítők, és ezeknek a szintek koreográfiája van a jelmezek változásának a színpadon, azt hiszem ezzel nem spoilerezek semmit, és egy nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon-nagyon örülök, hogy így 2026-ban létre tud azért ilyen produkció is jönni ma Magyarországon.
2: Szeptember 8-án az Átriumban van az Aliz bemutatója. Közös kérdések maradnak így a végére, hogy melyik anyaggal dolgoztok a legszívesebben?
1: Folyékony gumival, a latex gumival.
0: Ja, hogy így érted.
1: Mert azt nem kell varni például, azt lehet önteni, lehet egyszerűen testen kialakítani abból valami formát. Nagyon-nagyon büdös, és nyitott ablaknál kell dolgozni, különben az ember az egy egész más szintre kerül, ha túl sokat belélegez belőle, de szerintem egy fantasztikus anyag, és egyébként ezt az oktatásban is használom, mert a hallgatóim is nagyon szeretnek ezzel dolgozni.
0: Füste.
2: De nem az a füst, amitől köhögsz, hanem
0: hát
2: a száraz jég?
0: Hát köhög tőle. Nem, hát a száraz jég az egy nagyon drága dolog egyébként. Jó. Tehát füst vagy köd, hézernek nevezik azt a gépet, ami az még nehezebb, nem száll el annyira. Nagyon szeretem a füstöt és a füst mozgását, a füst vetíthetőségét, a közeget, amit teremt, ahogy a világítással kapcsolatban lép. Úgyhogy a füst.
2: Van-e olyan szín, amit ritkán látni itthon színpadon? Vagy van-e olyan szín, amit kerültök?
0: Én nekem szín kombinációk vannak, amiket nem bírok elviselni. A zöld és a lila.
1: Igen, volt olyan élményem, hogy van olyan rendező, akivel rendszeresen dolgozom, és utálja a rózsaszínt. És akkor nagyon-nagyon ritkán használtok rózsaszínt, és az iszonyú nagy meló, hogy áttoljam, és nagyon meg kell indokolnom, hogy miért akarom, és még akkor is van olyan, hogy a végén már csak annyira az agyára megyek, hogy azt mondja, hogy jó, akkor legyen az, csak hogy már békén hagyjam.
0: De képzeljétek el, hogy a legtöbb rendező a barnát nem bírja elviselni, és én imádom a barnát, a barna kéket különösen. Én nem tudok, én egy színben nem tudok gondolkodni, tehát az egymás mellettiség, vagy az egymáshoz képest az az érdekes. Imádom a barna, bézs, és az egész színpaletta önmagában annyira csodálatos.
1: Ez meg tőlem nagyon távol áll, és én meg nagyon szeretem a fekete-fehéret, tehát én nagyon sokszor tudatosan kihagyom a színeket a tervezésből, mert azt érzem, hogy sokkal jobban lehet fókuszálni a sziluettekre, a formákra, az anyagokra, és valahogy nagyon szeretem ezt a játékot. Biztos valahonnan, valami előző életből jön, lehet, hogy fotográfus voltam még, amikor csak fekete-fehér fénykép volt, de hogy engem ez nagyon vonz.
0: Ez amúgy tényleg tök érdekes, mert ha belegondolok, akkor ez tényleg a különbség köztünk, hogy ott a formák és sziluettek, és nálam meg a színek a dominánsak. Ha most csak így nagyon általánosítanám a...
1: Igen.
0: az Ars Poetikánkat, vagy nem tudom minket.
1: Na, akkor tök jó, meg hogy csináljunk egy közös kiállítás, és valahogy ez legyen a témája.
2: Az utolsó kérdésem pedig, lehet bármelyik

0: korszakból, tehát akár a gyerekkorotokból, akár már felnőttként nézve különböző magyar vagy külföldi előadásokat, hogy melyik volt a legelbűvölőbb vagy legelképesztőbb jelmez, díszlet vagy látvány, amit valaha láttatok színpadon, amitől így leesett az állatok?
1: Nekem van egy olyan, ami nem a legmeghatározóbb, csak rám borzasztó nagy hatással volt talán annyira, hogy emiatt is akartam ezt a pályát választani. Az Übű Király előadás volt a Katona József Színházban, ugye, amit Zsámbéki Gábor rendezett, és én olyan tinédzser koromban láttam, és engem iszonyatosan elvarázsolt ez a fajta szabadság, amit addig én még soha nem tapasztaltam meg nézőként a nézőtéren, hogy fölöttem ugrál a színész, meg a fejemre szórja a homokot az okniából, meg a Básti Júli műmelleiből húzigatja a műszőröket, és nekem ez nagyon meghatározó volt, de mindjárt gondolkozom azon, hogy mi volt az, ami a legdurvábban elvarázsolt.
2: Eszter? Meg azon gondolkozom, hogy ez egy Szakács Györgyi jelmez volt.
1: Nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Nekem frissebb, tehát az egyetemi éveim alatt lettem szerelmese a Robert Lepage nevű kanadai alkotónak, és volt egy előadása, a Lip Sync című előadás, neki amúgy is az volt vagy az almániája, hogy ő írt és rendezett, és mindig azt a színházi eszközt használta, amivel a leginkább el tudja mesélni a történetet. 1000 órás előadások, 9-7 órás előadások, több szálon fut, a végén egybe megy, és akkor minden szál egy másfajta esztétikával akár. És akkor a Lip Sync, ami akkor 7 órás volt, azt hiszem, és abban volt egy jelenet, amit úgy csinált meg, hogy csak ilyen jelek voltak a színpadra, a tök üres színpadra lerakva, mármint, hogy ilyen szikszalakból kis X-ek, különböző színű X-ek, és egyszer csak behoztak a díszítők léceket, tehát fa, naturfa léceket, és utána valaki behozott egy kamerát, és azt is lerakta egy jelbe, és megjött az élőkép, a kamerakép, és abból a szögből, ahol a kamera volt, a lécekből kirajzolódott egy kávéház. És beültek a színészek, és ez egyik odaült az egyik léchez, a kezét felrakta a másik lécre, és azt láttad, hogy egyébként egy zongorán könyök, és hát én ott összepisíltem magam, tehát tényleg én azóta se volt rám ilyen hatással semmi.
0: Azóta közben megnéztem a 84-es katona előadásra, gondolt, a Szabó Mária.
1: Igen, ez az.
0: Szabó, igen. Mária. Hát, hölgyek, Eszter, Fruzsina, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk egy ilyen jót beszélgetni.
2: Köszönjük szépen.
3: Rádió Café. Van barátok.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta rádiónak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
5: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtük, akkor utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
4: Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílvesszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a több eszem, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai hírekben azzal foglalkozunk, hogy túlságosan nagy a kereslet a Galaxy Z Fold 8 széthajtható okostelefonra, egész egyszerűen a Samsung nem tud lépést tartani a megrendelésekkel, olyannyira nem, hogy már a hardware beszállítás is akadozik. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy vannak olyan piacok, ahol a Huawei okostelefon platformja bizony bőséggel megveri az iOS-t. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy hogyan sikerült egy potom 18 milliárd dolláros megállapodást kötni a hatóságokkal a Metának azért, hogy ne büntessék meg a valószínűleg többre. A műsor közepén megnézzük az egyik valaha nálunk járt legjobb fotós, kamerás telefon kis testvérét, ami a Vivo X300 FE, míg a műsor legvégén három Skullcandy Bluetooth fülhallgatót fogunk közelebbről megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
1: Az az igazság, hogy a nagyon furcsa formájú vagy méretarányú telefonok iránt a BlackBerry Passport hozta meg a rajongásomat. Nagyon-nagyon szerettem azt a telefont, a négyzet alakú kijelzőjével, a teljes értékű QWERTY billentyűzetével, és azután jöttek a kihajtható telefonok, itt most ugye a képernyő arányok és a telefon méretek lettek furcsák, de valahogy még mindig nem tudtam megbékélni a kihajtható telefonoknál azzal, hogy kinyitva nagyjából egy négyzet alakú képernyőt kapom, mint a Passporton, mert ami ott vicces volt, az a valóságban azt eredményezi, hogy olvasni, böngészni, egy csomó mindent jó rajta, de amit igazán lehetne csinálni tablet helyett, hiszen az az állítása a gyártóknak, hogy tablet helyett akarják és sózzák is ránk ezeket a kihajtható telefonokat, azért a tartalomfogyasztás, tehát a mozgókép tartalomfogyasztás az nem olyan jó egy négyzet alakú képernyőn, hiszen a 16.9-es urambocsá, 21.9-es filmek, azok meglehetősen hülyén néznek ki ezeken a képernyőkön, ehhez még mindig a 16.9-es tabletek jobban értenek, éppen ezért örültem, amikor tavaly évelején a Huawei bemutatta a Pura X-et, ami összecsukva egy ilyen nagyon furcsa BlackBerry Passport, bár annál kisebb méretű telefon volt, kinyitva pedig egy majdnem 16.9-es képarányú, de például videónézésre sokkal inkább alkalmas, szétnyitható telefon volt, azzal az apró bibivel, hogy Európában, de legalábbis Magyarországon nem lehetett hivatalosan kapni. Elég népszerű Kínában, de valahogy így a világon nyilvánvaló okokból nem terjedt el. Erre fölidérő bejelentette a Samsung, hogy neki is van egy hasonló, összecsukva nagyon fura kis tömzsi BlackBerry Passport-szerű és méretű készüléke, ami kinyitva valóban egy sokkal inkább tablet érzetet keltő készüléket ad, meg is néztük, meg is fogdostuk, hát a minőségre nem lehet, van az, azért ez egy Samsung csúcsmobil, és tényleg ez az az irány, amire azt mondtam a Petinek, amikor ott fogdostuk, hogy na ezt tetszik, ezt el tudnám képzelni, ez valóban ki tudna váltani egy kisebb tabletet, mondjuk valami iPad mini szerűséget, és hát nem csak nekem tetszett, meg a Petinek, hanem, mint kiderült, a Z Fold 8-ra óriási a kereslet a világban, most már ott tartunk, hogy talán túl nagy is a kereslet.
2: A Samsung igazából picit úgy járt ezzel a Z Fold 8-as készülékkel, mint az Apple a MacBook Neo-val, ami ugye egy nagyon csúnyán fogalmazva olcsósított MacBook volt, ez még mindig az, viszont egy ilyen gyártástechnológiai hibából, melléktermékből származó chip készletet pakoltak bele, és hát ugye maga az úgymond selejt száma azért véges, hogyha már egy legyártott sorozatról van szó, éppen az esetben a chip készletről, és most per pillanat ott tart a gyártó, mármint az Apple is, hogy meg kell fontolnia, hogy magasabb áron rendel be chipeket a készülékbe, és ezzel együtt emeli az árát a Neo-nak, vagy pedig igazából megállítja, megszünteti azt a szériát, és egy ilyen limitált időszakban lehetett csak kapni a legolcsóbb MacBookot. Az Z Fold 8 nyilván nem a legolcsóbb és belépő szintű modell, viszont az idei évben egy igazi meglepetés volt, mármint nyilván előre már lehetett a pletykákat tudni, de alapvetően meglepetésnek számít a hajlítható kijelzős technológiájú készülékek között ez a tényleg útlevél forma világ, amit ez a telefon képvisel, és ezzel a sokkal inkább hagyományos képernyőhöz igazodó formákkal, arányokkal dolgozó telefon, és úgy tűnik, hogy egyébként nem csak, hogy akkora siker lett, hogy sokan keresik ezt a készüléket, és mellékesen egyébként több másik gyártó bejelentett már nem hajlíthatóban is hasonló formátumú telefont, de hogy magának a Samsungnak egészen konkrétan át kell csoportosítani állítólagosan a különféle beszállító láncoktól berendelt alkatrészeket, mert hogy a gyártás kapacitás nem bírja kiszolgálni az Z Fold 8 igényeket, egész konkrétan a képernyő vezérlőknél lépett fel először egy ilyen probléma, és hát ugye nyilván a Samsung is tervező gyárt rengeteg alkatrészt ehhez az eszközhöz, de azért vannak olyan modulok, amiket külső partnerekhez adott ki gyártásra, például az UMC az egyik ilyen cég, aki gyártja ezt a vezérlő csipet, ezt a képernyő vezérlő csipet, és úgy tűnik, hogy a több hónapos gyártási átfutási idők miatt a Samsung kénytelen a 2026-es okostelefon kínálatához félretett alkatrészekből átcsoportosítani a Fold 8 gyártásához, mert hogy ennyire népszerűvé vált ez a modell, annak ellenére, hogy nyilván egy hagyományosabb, eddig megszokott Fold 8 Ultra modell is megjelent ezzel a készülékkel. De ha már népszerűségről beszélgetünk és androidos okos telefonokról, akkor mindenképpen érdemes egy picit beszélnünk arról, hogy hogyan is áll most a mobil operációs rendszerek népszerűsége, mert egy egészen pici meglepetés azért van ezen a téren.
1: Továbbra is az Android a legnépszerűbb. nem ez a meglepetés, mert hogy ezt tudtuk, ráadásul világszinten a Counterpoint Research szerint legalábbis 75%-kal vezet, tehát 75%-a a bolygó népességének, akik okostelefont használnak, azok 75%-a androidos telefont használ, ugye ebben benne van az egészen no-name gyártóktól a legnagyobbakig mindenki, és ez ráadásul növekedés az előző negyedévhez képest, nincs 73%-ról ugrottunk föl, míg a második helyen természetesen az Apple-féle iOS áll a maga 20%-ával, azért itt óriási a kettő között a különbség, és nagyon nagy az a lépcső, míg a dobogó harmadik fokát a Huawei a saját fejlesztésű Harmony OS megoldásával bitorolta el, stabil 5%, itt nem voltak nagy fluktuációk, tehát így alakul a bolygó lakosságának okos telefon platform használata, 75% Android, 20% iOS és 5% Harmony OS a Huawei saját rendszere. Ugye azért kellett a Huawei-nek saját rendszert írnia, mert hogy egész egyszerűen nagyon sok mindent nem használhat a Google-féle megoldásokból, ugye az Amerikai Egyesült Államok beli kitiltás miatt, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor már írnak egy nyilvánvalóan Android alapú, de saját operációs rendszert. Ellenben, hogyha átlátogatunk Ázsiába, azon belül is Kínába, ott viszont nagyon-nagyon-nagyon meglepő az az eredmény, amit a Harmony OS elért, ugyanis 58%-ban az Android vezet, de itt ugye azért jóval-jóval kevesebb a zöld robotos telefonok aránya, viszont a Harmony OS 24%-os részesedéssel van a piacon, és az Apple iOS csak 18, vagyis Kínában egész egyszerűen több ember használ Harmony OS alapú Huawei telefonokat, mint ahány Apple készülék van. Ugye erről mi is beszéltünk nagyon sokszor, hogy azért a kínai piac az Apple-nek nagyon-nagyon fontos lenne, és próbál is kedvezni a kínai piacnak, és próbál is jelen lenni a kínai piacon, mert egész egyszerűen a hazai márkát, a Huawei-t nagyon nehéz megverni, olyannyira, hogy most már jóval több ember használ Harmony OS-t, mint ahányan iPhone-t. Nyilván ez a jövőben változhat, de jól mutatja, hogy alapvetően ez a rendszer működik, és alapvetően Kínában nagyon-nagyon szeretik az emberek a Huawei telefonokat, és ha már nagy cégek, és ha már arról beszélünk, hogy mi a meglepő és mi nem, annyira nem meglepő, hogy a Facebookot ismét sikerült megbüntetni. Pontosabban ez esetben nem büntetésről van szó, hanem egy megállapodásról. 18 milliárd dolláros összegben állapodtak meg végül is a Meta, abban a perben, amiben azzal vádolták meg őket, az Amerikai Egyesült Államokban zajlott az a per, hogy szándékosan úgy fejlesztették a platformok algoritmusait, a Facebook és az Instagram algoritmusait, hogy arra az emberek és legfőképpen a tinédzserek rászokjanak. Hát most bizony bőséggel perkálnia kell a Metának.
2: Igazából ebből a történetből az a legérdekesebb, már rögtön a legelején, hogy ez egy peren kívüli megállapodás, aminek eredményeképpen a Meta vállalta ezt a 18 milliárdos összeg kifizetését. És ugye itt részben arról van szó valóban, hogy ugye az addiktív algoritmus rendszert kidolgozva függővé tette a főként a fiatalokat a Meta, legalábbis a vádlat szerint, illetve mindezek mellett ugyanígy ezen 18 éven aluli felhasználóknak egyszerűen kihasználta, és mindenféle módokon hát kicsit abuzálta a személyes adatait, úgy, hogy erről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat, illetve a felhasználók jogi képviselőit, mert hogy ugye azért ez volt az igazán fontos történet az egészben, hogy itt bizony egy jogi útot terelték a szülők, illetve a szülők által megbízott különféle ügyvédi irodák, és egyébként politikai nyomás is érte ezt az egész ügyet, mindkét oldalról, mindkét párt azon volt, hogy minél hamarabb derítsék ki a vizsgálatok, hogy valójában mi történt itt, és mennyire volt addiktív az, amit eddig a Meta csinált a saját platformén, főleg ugye a tinédzserek számára. Ezt mind most elkerült a Meta azzal, hogy inkább kifizette a büntetés összegét, amiben megállapodtak. Persze továbbra is azt mondják, hogy ők abszolút nem vétettek semmiben sem az elmondottak közül, viszont mindent meg is tesznek egyúttal azért, hogy a jövőben ne lehessen a gyanúja sem annak, hogy addiktív platformot üzemeltetnek. A 18 milliárdnak az egyik része egyébként kártérítésként fog majd így megérkezni az érintett felpereseknek. A másik részét viszont olyan non-profit szervezetek számára fogják majd adni, amelyek adatvédelmi és digitális jogvédelmet képviselnek, és kifejezetten olyan kutatási projektekhez, olyan szervezetekhez jut majd ennek az összegnek egy jelentős része, amelyek a fogyasztóvédelemre, az online biztonságra és a digitális magánéletvédelmére fordítanak nagy hangsúlyt. Mindezek mellé persze ugye a Meta azért rengeteg ígéretet is tett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogja majd csökkenteni a függőség lehetőségét a fiatalok számára. Egyrésztről rögtön beépül egy olyan korlátozás a rendszerbe, ami a 18 éven aluliaknak mindösszesen napi 2 órában limitálja a Facebook és Instagram felhasználást, tehát be lehet majd állítani egy ilyen opciót azoknak, akik nem érték el a nagykorúságot. Sőt, mindezeken felül az éjszakai órákat külön korlátozzák, tehát éjfél és reggel 6 között a fiatalok nem fogják tudni használni ezeket a platformokat, illetve elrejtik a reakció gomboknak az eredményeit, tehát más profilok nem fogják azt látni, hogy ki hány lájkot kapott egy-egy képre, szóval minden olyan apró dolgot, ami kifejezetten arra sarkalja a tiniket, hogy minél többet nézzék a saját profiljukon kitett tartalmakra való reakciókat, illetve másokat is kövessenek, illetve ilyen fórumon aktívan figyeljenek, ezeket mind megpróbálja lecsökkenteni a Meta, és nyilván meglátjuk majd, hogy mennyire válnak be ezek a megoldások, illetve hogy mennyire fogja tudni a Meta meggátolni, hogy a fiatalok továbbra is aktív függőséggel álljanak a közösségi platformokhoz. De ha már Metáról és kétes gyakorlatokról beszélgetünk, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy milyen új módosítás éri a Meta okos szemüvegeit, mert hogy ez viszont úgy tűnik, hogy pozitívabb irányt vesz a jövőben.
1: És kénytelen pozitívabb irányt venni, mert egész egyszerűen akkor a botrány a Meta szemüvege, a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege körül, hogy muszáj voltak lépést tenni ez ügyben, hogy arról van szó, hogy ez a szemüveg képes egy beépített videókamerával felvételeket készíteni, fotót, videót, hangot egyaránt, és erre már mint arra, hogy felvétel készül éppen, egy pici fehér redecske hívja föl a figyelmet, amit nyilvánvalóan a nem túl jó szándékú emberek letakartak, vagy akár csak hardveresen meghekkeltek, sőt már szoftveres megoldások is voltak, pontosan azért, hogy titokban készíthessenek felvételeket, ugye ez egyrészt visszaélés a személyiségi jogokkal, méghozzá durva visszaélés, másrészt pedig utána felkerültek azok a videók olyan dolgokról, amiknek nem kellene szerepelniük semmilyen platformon, és a természetesen büntetés minden vizsgálja az Európai Unió és az Egyesült Államokban is jócskán-jócskán kapott hideget ezügyben a Meta, és most úgy néz ki, hogy olyan lépést tett, amire igazából a legelejétől kellett volna, hogy így működjön a Meta Ray-Ban szemüveg, ugyanis úgy működik technikailag, hogy mikor megnyomjuk a felvétel gombot magán a szemüvegen, akkor a szemüveg ellenőrzi, hogy le van-e takarva a LED, és elkezdte a felvételt, és utána villogott, éppen ezért lehetett azt megcsinálni, hogy például egész egyszerűen valaki bekapcsolta a felvételt, gyorsan egy pici fekete ragasztóval letakarta ezt a LED-et, és onnantól folytatódott a felvétel, mert többet nem elemezte, és nem kérdezte meg, és nem nézte meg a szemüveg, hogy jaj, hát a LED látszik-e, jelzem én a külvilágnak okos szemüveg, hogy éppen felveszek, és egész egyszerűen egy szoftver frissítéssel, ami most folyamatosan megérkezik az összes Meta szemüvegre, mostantól felvétel közben többször ellenőrzi majd ezt a megoldást, tehát sem letakarással, sem szoftveres hackkel elméletben nem lehet majd eltakarni a LED-et. Így, aki ismeri ezt a szemüveget, és aki tudja, hogy mi az a fehér pötty, ugye ez a legnagyobb baj, hogy ez nem vagyunk hozzászokva, hogy egy szemüveg képes hangot, videót felvenni, az tudja, hogy most felvétel készül róla. Ugye itt az is probléma, hogy a Metának azt is meg kell oldania, hogy mondjuk egy belógó hajtincs, vagy egy kéz, ami megtörli a homlokot, ne indukálja a felvétel leállását, mert hogy ez a másik funkció, amint azt érzékeli a szemüveg, hogy nem látható a fehér pötty, a fehér LED, akkor leáll a felvétel. Ez mindenképpen egy olyan dolog, ami jó dolog, de én őszintén azt gondolom, hogy ezt a szemüveget pontosan ezzel a minimum védelemmel kellett volna piacra dobni már a legelejétől fogva, de most úgy néz ki, hogy mivel a világ ellene fordult elég durván a Meta Ray-Ban szemüvegeknek, a Facebook tulajdonló cég megtette azt a lépést, amit már a legelején meg kellett volna.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
3: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tant szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
4: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is bármelyik árkategóriát nézem, és egy kompakt telefonnak számít. A 6,35-szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35-szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1,120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a képfrissítési sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapokészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szerze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
3: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FL-vel, az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett, semmilyen moderált, visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az egy a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
4: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagy méretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sok a szemét, mert hogy akár nézzük is, ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik. Ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mind pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az, ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készítsen, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak, nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készüléket, tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, meg mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
3: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videókra egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ba rögzíteni videót, úgyhogy ez mindenképpen egy plusz. pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, úgyhogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a legnagyobb hátulütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FL kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de most még sok versenytárs van a piacon, akár házon belül is.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Új márkát köszönthetünk az iFaterben, mármint nem a márka új, mert a Skullcandy azért régi márka, nálunk új, még nem járt a koponyás gyártótól nálunk termék, ezért rögtön háromat hoztunk, és most megpróbálok jól emlékezni a nevekre, a Smoking Buzz 360, a Dime 360 és a Push 540, ez a három teljesen más réteget kiszolgáló, mindegyik gördeszkás, extrém sportos, tehát ugye a nevek is, ez a 360-540, ez például a gördeszkában különböző trükköknek a neve, de hogy alapvetően máshogy próbál megszólaltatni zenét, mert hogy a legtöbb hasonlóságot a Smoking Buzz 360 és a Dime 360 mutatja, ugyanis mind a kettő a klasszikus agyba bedugós kis buzz, tehát ilyen bent marad a fülünkben, nincs szára típusú fülhallgató, természetesen mindegyik Bluetooth, míg a Push 540 az a mostanában egyre népszerűbb open, vagyis nyitott fülhallgatók közé tartozik, ez is TVS, tehát true wireless, tehát nem kell dróttal összekötni, de mégis csak össze lehet kötni, erről majd egy picit később. Mindegyikben van valami különleges, és akkor kezdjük rögtön a Dime-mal, ami úgy néz ki, mint egy nagyobbacska rúzs, és úgy is működik, mármint abban a szempontból, hogy egy ilyen furcsa hosszúkás topból kell kihúzni a két kis Bluetooth fülhallgatót, karabinerrel föl lehet fogatni, és én azt hittem, hogy ez egy ilyen könnyen kinyíló, na majd hamar elvesztem a fülhallgatókat típusú dolog, de nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó zármechanizmussal ellátott kis füles. Ehhez képest egy tök egyszerű megoldás a legolcsóbb Smoking Buzz 360, ami ugyanilyen kis agybadugós TVS füles, és egy sima ilyen felülkinyitható, mindenhol látunk ilyet típusú kis tokban van. És a legkülönlegesebb kialakítás szempontjából a Push 540, ami egy ilyen nagyobb bacska, elnézést a hasonlatért, a nagymamának a pirula adagolójához hasonlító ilyen lapos tokban van, amiből egy ilyen hosszú madzagló ki, ami nagyon fontos, és ebből lehet kivenni két ilyen kis fülre akasztható kampóval ellátott kis pici fülhallgatót, amiknek a vége mágneses, és hogy ezt a kampót, amivel az egész tokot tudjuk hordani, táskára föl tudjuk rakni, övünkre föl tudjuk rakni, vagy csak a csuklónkra rárakva, ezzel a két open fülest mágnesesen a fülünkre tudjuk tenni, és össze tudjuk kötni a madzaggal, pontosan azért, hogyha mondjuk valami olyan tevékenységet végzünk, gördeszkázás, ha már említettük, akkor ne feltétlenül hagyjuk el a fülünkből, és fölvéve a fülünkre, mert hogy ez open, tehát ez nem megy bele a fülünkbe, éppen ezért mozgékonyabb, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen nem annyira

0: stabil dolog. Alapvetően én nem vagyok nagy rajongója nyitott fülhallgatóknak, a Peti nagyon szereti őket, de ettől függetlenül én még ilyet nem láttam, hogy ilyen kis mágneses megoldással még biztonságosabbá, még mondjuk azt, hogy sportállóbbá tesszük ezeket a fülhallgatókat, de nekem a személyes kedvencem az a Smoking Buds 360.
1: És miért? Mert hogy nyilvánvalóan a három eszköz az három különféle megoldást kínál, és hogy ugye a Push 70 az nagyon-nagyon specifikus, és tényleg egyébként, ha nyitott fülhallgatókat nézünk, azért most elkezdődött az, hogy nagyon divatossá váltak a nyitott fülhallgatók. Ez a kialakítás, ez a forma, ha nem is azt mondom, hogy sokaknak, de azért hiányzik egy esetleg. És sportoláshoz ez például egy tök ideális darab. Olyan értelemben is, hogy mivel nyitott, ezért
0: bármilyen környezetben akkor hallod a külvilágot.
1: Tehát hogy ahhoz képest, hogy sikerült valahol egy ilyen jó irányba rakni, hogy egyszerre legyen azért egy nagyon szabad cucc, de mégis biztonságos, abból a szempontból is, hogy nehezebb elhagyni ezzel a kis extra trükkel. És itt van nekünk ugye a rústokos verzió, ez a Dime 360, ami megint inkább a sport vonalat úgy közelíti meg, hogy egyfajta ilyen könnyen hordozható darab legyen, mert hogy amióta ez nálunk van, és én azt hittem, hogy ez lesz majd a kedvencem, aztán hangzásban volt a kifogásaim először, és erre mindjárt kitérünk, mert ez egy pontos tényező, mint háromnál, de hogy a kialakítás nekem ennél tetszett a legjobban, pont azért, mert hogy a tók az nagyon menő, hogy rácsipethető bármire, egy övtáskára, igazából egy övbújtatóra, bármire, és hogy baromi stabil tényleg, tehát hogy nem az van, hogy véletlenül szörén kinyílik, nem tűnik úgy egyébként, hogy a mechanika az idővel falad, és önmagában nézve ez egy tök jó ötlet, hogy bármikor ott van kéznél egy ilyen kis zajszűrős fülhallgató, mert hogy a három közül ez az egyedül, ami aktív zajszűréses, és ez baromi fontos dolog.
0: Most tegyük hozzá, ez szól a legjobban.
1: És ez szól a legjobban, bár azt is tegyük hozzá, hogy az alapbeállítás ez szólt a legrosszabbul.
0: Igen, mert játszani kell az EQ-val.
1: Hát, vagy csak simán kikapcsolni azt az előre beállított presetet, azt a sablont, amivel érkezik. Ha sík, sima, üres kikapcsolt sablonra kapcsoltam, akkor meglepő jó. Szólt ez a kis cucc. És hát akkor elérkeztünk a legkisebb darabhoz, a legolcsóbb darabhoz, amiben semmi aktív zajszűrés, semmiféle trükk nincsen, viszont azért a pénzért, amit ezért kérnek, meglepően jó szólt.
0: Így van. Ezért a kedvencem a Smoking Buds 360, mert azért az egy esztergomi látképpél, most, hogy egymás után újra betettem a fülembe a Dime 360-nal, már a passzív izolációja is sokkal jobb a Dime 360-nak. Azért az árért, amit a Smoking Budsért elkérnek, azért ez a hang, még úgy is, hogy ez a klasszikus V kialakítás, tehát az a megvan tolva a basszus és a magas, de azzal is lehet játszani, de még úgy is ez egy teljesen jó kis fülhallgató. Az a hang, amit a Smoking Buds 360 tud ennyi pénzért, arra azt mondom, hogy ebből a háromból egyelőre ennyit láttunk vagy hallottunk a Skullcandyből. Nekem mindenképpen ez a best buy. Kialakítás szempontjából pedig nyilvánvalóan a legdrágább, mert abban van a legtöbb ötlet.
1: És nem csak, hogy a legtöbb ötlet is tették, mert hogy az aktív zajszűrés tök jó, lehetne még finomítani, mert igazából egy ilyen átengedő mód bekapcsolásával tudjuk szabályozni azt, hogy mennyit hagyik a külvilágból, de ennek mértékét egyébként viszont helyesen lehet az applikációból testre szabni. Viszont amit abszolút imádok. Tehát árértékarányban még mindig azt mondom, amit te is, hogy a Smoking Buds az verhetetlen, de mindenképpen el kell mondanom azt is, hogy nyitott fülhallgatók terén azt az ötletességet baromira értékelem, ami a Push 70-nél van. Kényelemre rá kell gyúrni még a gyártónak, mert azért azon a téren érzik még hiányosságot. Ha hangzásban nem is olyan rossz, nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de nem rossz egyébként nyitott füleshez képest. Kiemelkedőt azért még ebben az árkategóriában nem fogunk kapni, valahol majd ilyen 3-4-szeres áron a nyitottaknál levegő. 3-4-szeres áron majd elvárhatunk magas hangminőséget, sokkal magas. Nem rossz, de azért még van hova fejlődni. És a Dime 360 az, ami az abszolút kedvencem praktikus szempontjából, kialakítás szempontjából, hangzás szempontjából. Ára így is jó ajánlat, így oké ajánlat az árához képest. Egy ilyen tényleg ilyen 20-30%-os kedvezmény mellett viszont az egyik legjobb vétel lehet. Extrém sportos fülhallgató terén.
0: Vagy mondjuk strapabíró.
1: Vagy legalábbis igen.
0: Sportra szánt fülhallgató. Igen. Azért ez egy külön kategória, van a Sennheisernek, van a JBL-nek, van mindenkinek sportra szánt TVS agybadugós fülese. Ez azért ez egy specifikus kategória. De mi nagyon örültünk, hogy itt járt a három Skullcandy. Ez volt a Smoking Buds 360, a Push 70 és a Dime 360. van, három picit más megközelítés abban, hogy mit gondol vezeték nélküli zenehallgatásról a Skull Candy. Nekünk nagyon tetszettek, úgyhogy jöhetnek a következők, amennyiben azok is kikapcsolnak a visszateszőket a tokba. Még tudnánk mesélni a három kis fülhallgatóról, de ennyire volt időnk, általában ez az egy óra hamar elrepül, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
1: Sziasztok!

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
9: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
8: A retro víradás hétvégén lesz. Öt pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk helyenként vastagabb felhőtakaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején egy 15 éves lány kopogott be Triki ajtaján. Nem tágított, mindenképpen együtt szeretett volna dolgozni a suttogó rapperrel. Martina Topley Birdnek hívták, és fátyolos hangja az első három Triki lemez állandó szereplője lett. Miután egy kislányt is szült a trip-hop fene gyerekének, a magánéletben és művészileg is szétváltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Komoly elődök árnyéka vetül arra, aki Svédországból kíván zenei karriert indítani. Az ABBA, a Europe és a Roxette után méltán pályázik elismertségre a Little Dragon elnevezésű göteborgi zenekar, amely már 1996 óta töretlenül működik. A tagok egy gimnáziumba jártak, és a tanítás után kezdtek együtt zenélni. Első albumuk 10 évvel megalakulásuk után jelent meg. A Little Dragon nevet a csapat énekesnője ihlette, akit a próbák alatti időnként dühös kirohanásai miatt neveztek el a többiek kis sárkánynak. A zenekar munkásságát egyre inkább elismeri a szakma is. Dalaik, lemezeik folyamatos jelöltjei a nagy könnyű zenei díjaknak világszerte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Zóra a 2020-as évek elején sorra varázsolta el a budapesti és a vidéki koncerttermek közönségét. A Los Angelesben élő fonogramdíjas énekes-dalszerzőt kivétel nélkül remek zenésztársak kísérik. Zóra zenéje az avant pop, az alternatív és filmes hangzásvilágok körül forog, folyamatosan feszegetve a műfaji határokat. Akár szóló zongora, akár zenekaros felállás, a hangzás és az élmény egészen különleges, bensőséges, közvetlen. Olyan zórás.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kezdő zenészeknél elterjedt praktika, ha semmi eredeti nem jut eszükbe, hogy feldolgozzanak egy nagy slágert. A kreatívabb típus saját egyéniségéből is belecsempész valamennyit az átiratba, hogy így keltse fel a nagy érdemű érdeklődését. George és Ira Gershwin örökzöldjét, a Summertime-ot a francia producer Guts varázsolta újjá.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szutor Zoltánt untatja a monotonitás. Saját bevallása szerint nem hívja az olyan előadóknak, akik mintha klónoznák az ugyanolyan dalaikat. Ezért az általa vezetett Belmondó zenekar 25-ös lefoglalt tárgyak albumán alkotói koncepció volt, hogy olyan sorstársaihoz szóljon, akiknek úgy szintén rossz a monotonitás tűrő képességük. A nagylemezen békésen megférnek egymás mellett gitáros balladák, trap és rap alapok, metal riffek és a klasszikus beat korszakra emlékeztető hangzásvilágú szerzemények. Cortizol című akusztikus gitár alapú alternatív rockdal már a dalszövegében is maximálisan megfelel a kitűzött célnak, hiszen a monotonitás okozta stresszre hívja fel a figyelmet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az amerikai rockbanda a Soundgarden legnagyobb slágere a Black Hole Sun. A néhai frontember Chris Cornell elmondása alapján mindössze 15 perc alatt született 1994-ben.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
1: Adásunkban a 10 éves Independent Label Fair-t a Midnight Fashion kiadóval ünnepeljük.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepel te is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

valamit, annak úgy kellett lennie. És kész. Természetesen követtem el hibákat, de mivel el kellett követnem őket, hasznomra váltak, mikor valami másba fogtam. Nagyon hiszek a végzetben. Ha megtörténnek bizonyos dolgok, tudom, hogy meg kellett történniük.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jelent magyarni. Magyarni például annyit tesz, a madács teret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: ekkor kibontok.
1: Salendre vagyok, az Újságmúzeum főszerkesztője. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is!

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

a sajtó. Őről a kávé nyílik, a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

0: most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, minél

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.